Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel 2 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket pedig ebben az órában is hozom, megállás nélkül. Itt az újabb Ed Sheeran és a Camera már is.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig egy újdonság most Tém Impalától, egy elképesztően tehetséges ausztrál előadótól, hát per zenekar, de a kettő egy picit itt összefonódik, és Jennie-től, aki pedig a Blackpinkből csatlakozott mellé, és egy elképesztő nagy kedvencet csináltak. Az igazi mai slágerek között a Dracula, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig már Campus Rádió Stage, július 22 és 26-a között Debrecenben tudunk egy óriásit bulizni, mert ahogy ígértük, ezen a nyáron is mi hozzuk a legnagyobb partikat és fesztivál élményeket. Ő pedig közben Lady Gaga, az igazi mai sláger a Vladimiria Rádió 1-en.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órában olyan nagy kedvencek, mint Cookie és a Fire, Sam Feld és a Hard Like Mine, Ray és a Where Is My Husband, vagy mindjárt a kezdésben Taylor Swift és az Opel Eye. És ez csak egy kis ízelítő. Megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket a következő órában is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy egyórás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 órában állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi egy-két évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, most pedig jövök egy dínó szakértővel, Sam Feltel, aki gyerekkor óta rajong a dínókért, sőt volt már, hogy kiállításon, dínó kiállításon is dolgozott önkéntesként, ennyire szereti a dínókat. Ennél már jobban csak az igazi mai slágereket szereti, meg a fesztiválokat, amiket rendszeresen megtölt, ez pedig, amit nagyon imádunk tőle, a Heart Like Mine, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a radio1.hu-n pedig többek között arról is lehet olvasni, hogy szerintem ez meglepő, de 14 éve mutatták be a Gangnam Style-t, ami ugye meghódította a YouTube-ot, az első 1 milliárd fölötti nézettséget generálta 2012. július 15-én. Azért nem gondoltam, hogy ez már ennyi ideje. Pörög. Na, viszont egy friss kedvenc most, pont azért, hogy ezt ellensúlyozzuk ezt az infót. Ray, Where is my husband? Ezt indítva a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól pedig természetesen ma is jönnek Balázsék. Addig viszont olyan nagy kedvencek, mint Metzger Vicky, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden, Alex Kenji és a Bambolé, vagy éppen Jennifer Lopez és David Guetta újdonsága, a kezében pedig Kamrád és a Be Mine. Mindjárt ezt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Inkább meghalok, mint hogy mesterséges intelligenciát használjak. Ezt mondta a legutóbbi filme kapcsán Guillermo del Toro. A kijelentés nem filmidézet, hanem a rendező valós mondata, amellyel az utóbbi napokban az egész filmes világot megmozgatta. Del Toro a Frankenstein új feldolgozásán dolgozik, és szerinte a történet nem is lehetne aktuálisabb. A klasszikus szörny ma nem húsból, hanem algoritmusból születik. A teremtő pedig nem őrült tudós, hanem fejlesztő, aki kódot ír és adatot táplál. A rendező szerint nem a gép a veszély, hanem az ember, aki nem tudja, mit szabad vele tenni. De miközben Del Toro az emberi kéz védelmében beszél, a filmipar egyre gyorsabban digitalizálódik. Az elmúlt egy évben Hollywoodban több mint 100 produkció használt mesterséges intelligenciát statiszták generálására, előzetes vágásokra vagy szinkronhangok javítására. Az egyik legnagyobb stúdió idén már tesztelte azt a rendszert, amely a forgatókönyvek korábbi sikereit elemzi, és előre kiszámolja, melyik történetből lehet kassza siker. A piackutatók szerint 2030-ra a vizuális effektusok több mint fele mesterséges intelligencia támogatással készül majd, a gép gyors, olcsó és egyre jobban utánozza az embert. A tavalyi sztrájkok után, amikor az írók és színészek az EMI használat korlátozásáért küzdöttek, mostanra a legtöbb szerződés már tartalmaz egy olyan záradékot, amely szerint a stúdiók engedély nélkül nem használhatják valakinek az arcát vagy hangját digitálisan. De a határvonal elmosódik. Egy friss kísérleti filmben például a rendező valós színészek mozgását keverte gép által generált mimikával, a nézők fele észre sem vette a különbséget. A filmkultúra most ebben a törésvonalban él. Del Toro attól fél, hogy a mozi elveszíti emberi értékét, amitől egy jelenet emberinek hat. A rendező elmondása szerint abban hisz, hogy a történet csak akkor él, ha valaki valóban el akarja mesélni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig jön a Campus az összes Rádió egy DJ-vel és külön Rádió egy stage-en július 22 és 26-a között. A Rádió egy DJ között pedig természetesen DJ Metzger Viki zenél, aki most Nagy Bogival és Miss Mooddal jön. Az igazi mai slágerük az Éden, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a friss infók szerint pedig két egymás követő esten is felép Azaria a Budapest Parkban. Már kihirdették, hiszen az első koncertre az őstes egy azonnal elfogyott, szóval egy új dátumot is gyorsan kipörgettek a Rádió 1.hu-n, erről is írunk. És közben itt egy nagy nyári kedvenc az infók mellé, Alex Kenji Bambolé. Már indítom is a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És... De jó ez a dal is, David Guettától, aki ugye a foci VB hivatalos dalának a készítésében is részt vett, de közben azért volt ideje dolgozni Jennifer Lopezzel, a közös igazi mai slágerük a Save Me Tonight. Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Bejárást tartottak a széktói strandon, illegális szemetet gyűjtöttek Helvécián, hatékony fellépés a kibercsalók ellen. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A következő évek lehetséges beruházásait is bemutatták a kecskeméti széktói strand bejárásán. Az alkalmon a medencéket, öltözőket, a gépházakat, a mosdókat és a jelenleg nem működő óriás csúszdákat is megvizsgálták, számol be a hiros.hu. A tervek szerint utóbbiakat jövőre használhatják a strandolók. 2027-re mind az 5 óriás csúszda megújulhat. A hátsó termár részt szintén korszerűsítik, amely akár egész évben használható lehetne. A teljes korszerűsítés több ütemben zajlana. A szükséges fejlesztésekről a kecskeméti hírös sport non-profit Kft., a városvezetés és az önkormányzati döntéshozók folytatják az egyeztetéseket. Összeszedték az illegális szemetet Helvécián. Az önkormányzat tájékoztatása szerint több helyszínen gyűjtötték a hulladékot a lakosság segítségével. Felhívják a figyelmet arra, hogy a hulladék csak az arra kijelölt hulladéklerakóban helyezhető el, vagy a rendszeresített hulladékgyűjtőedényben kell azokat kihelyezni. Azokon a település részeken, ahol nincs rendszeres hulladékbegyűjtés, ott az önkormányzatnál megvásárolható szemetes zsákba lehet gyűjteni a hulladékot és a gyűjtő útvonalon elhelyezni. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvívője.
3: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megteríteni a különböző ingyenes limit módosítások, a központi visszaélésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
2: Ma sok napsütésre számíthatunk, majd csak elvétve növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet. Számottevő csapadék kialakulására térségünkben nem kell számítani. A nyugati a szél ugyanakkor élénk erős lesz majd. 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is túlnyomóan derült, napos idő vár ránk, kisebb felhősödések alakulhatnak ki, csapadék nem lesz. Élénk erős marad a nyugati a szél itt Kecskemét környékén, 28-29 fokos csúcsokra számíthatunk majd.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy 1 órás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 óra korábban állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi 1-2 évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 12 perccel, július 20-án, az Illések a névnaposok, sok boldogságot nekik. Nem sokára hozom Cookie és Draven közös igazi mai slágerét, a Love Again-t, előtte viszont a Swish Disco-val készültem, Rehab-beli Sam Feltel, ez a Sleep Tonight, szenzációs a dal, már indítom is a rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig jön a Campus, természetesen Rádió 1-el és Rádió Stage-el, valamint az összes Rádió 1 DJ-vel, köztük pedig ott lesz és zenél DJ Metzger Viki is. A pontos line-up egyébként a radio1.hu-n július 22 és 26 között viszont Debrecenben leszünk. Szóval DJ Metzger Viki, aki Nagy Bogi és Desu leszek újra című dalát egy picit újra gondolta, felpörgette, és remek lett.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ma is van esély esőre, meg 26 fokra, aztán egyre hűvösebb. A hét közepén ilyen 22-23, de hétvégére, ha minden igaz, akkor megint 26-30 fok. Egy Sheeran, Azizám, ma hírek után ezt indítom. Aztán jön a Balázsék Best of, a pénteki nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Inkább meghalok, mint hogy mesterséges intelligenciát használjak. Ezt mondta a legutóbbi filme kapcsán Guillermo del Toro. A kijelentés nem filmidézet, hanem a rendező valós mondata, amellyel az utóbbi napokban az egész filmes világot megmozgatta. Del Toro a Frankenstein új feldolgozásán dolgozik, és szerinte a történet nem is lehetne aktuálisabb. A klasszikus szörny ma nem húsból, hanem algoritmusból születik. A teremtő pedig nem őrült tudós, hanem fejlesztő, aki kódot ír és adatot táplál. A rendező szerint nem a gép a veszély, hanem az ember, aki nem tudja, mit szabad vele tenni. De miközben Del Toro az emberi kéz védelmében beszél, a filmipar egyre gyorsabban digitalizálódik. Az elmúlt egy évben Hollywoodban több mint 100 produkció használt mesterséges intelligenciát statiszták generálására, előzetes vágásokra vagy szinkronhangok javítására. Az egyik legnagyobb stúdió idén már tesztelte azt a rendszert, amely a forgatókönyvek korábbi sikereit elemzi, és előre kiszámolja, melyik történetből lehet kassza siker. A piackutatók szerint 2030-ra a vizuális effektusok több mint fele mesterséges intelligencia támogatással készül majd, a gép gyors, olcsó és egyre jobban utánozza az embert. A tavalyi sztrájkok után, amikor az írók és színészek az EMI használat korlátozásáért küzdöttek, mostanra a legtöbb szerződés már tartalmaz egy olyan záradékot, amely szerint a stúdiók engedély nélkül nem használhatják valakinek az arcát vagy hangját digitálisan. De a határvonal elmosódik. Egy friss kísérleti filmben például a rendező valós színészek mozgását keverte gép által generált mimikával, a nézők fele észre sem vette a különbséget. A filmkultúra most ebben a törésvonalban él. Del Toro attól fél, hogy a mozi elveszíti emberi értékét, amitől egy jelenet emberinek hat. A rendező elmondása szerint abban hisz, hogy a történet csak akkor él, ha valaki valóban el akarja mesélni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Van olyan, akinek egy fillére soha nem marad, akármennyit keres, mert mindig elcseszi mindenre, és van, aki meg a kicsiből is csak így szépen el tudja teszegetni.
2: Tényleg nem csináltuk meg, ami kicsit más, de talán tegnap vagy tegnap előtt beszéltünk róla, hogy amikor van pénzed, de megspórolod magadon, nem? Mert ez a típus is van, ugye ezt is mondtad,
1: hogy
2: vagy úgy nőtt föl, vagy úgy nem, egyszerűen nem hajlandó elkölteni, és magán spórol, mert máshogyha mit tudom én, nem adsz a gyereknek, vagy nincs a feleségednek kártyája, vagy mit tudom én, de amikor valaki magán...
1: mind a kettő.
2: Igen. De amikor valaki megtehetné és megveszi, magán spórol, tehát hogy ki az a hallgatónk, aki a legspúrabb saját magához, ezt keressük meg, hogy gyerekek, van pénzem, megvehetném, és most nem autóra, lakásra vagy nyaralóra gondolunk, nem. Hétköznapi apró bűnökre, amikor valahogy úgy szorítod össze a feneked, amit Eszter is mondott, hogy megvehetnéd, de nem teszed meg, hanem inkább spórolsz. És magadon, ugye, mert hogy sok spóroló az máshol spórol. Kevesebbet ad be a közösbe. Nem jár el vacsizni. Kihagy egy-egy baráti vacsorától költeni kéne. De amikor te ott sétálsz egyedül, és megvehetnéd, de nem teszed meg. Na azok magyarázzák meg, hogy azt miért csinálják. És van. Tehát nem az van, persze, hogy be kell osztanod, és nem az van, hogy nem tudom, hónap végén, ha nem megveszed, akkor nem tudod kifizetni ezt vagy azt. Tehát most nem ezt a típust keresjük, hanem azok valljanak, akik tudják, hogy van neki, de megsporolják saját magukon, és kélyes borzongással mondanak le egy üveg, vagy egy szelet, vagy egy valami apróbb dologról. Csak hát hogy megsporolják.
1: Legendás volt ebből ugye az IKEA-nak az alapítója, nem tudom, hogy éle még, a csávó.
2: Az öreg fasz,
1: az öreg hapsi, aki ugye sokszoros milliárdosként, de tényleg eurómilliárdosként is, a háza ugyanaz volt, mint amikor elkezdte az IKEA-t, az első összeszerelhető IKEA bútorok voltak állítók benne a házban, és egy 30 éves leszakadt, csofat
2: Volvo-val járt.
3: De azt mondják, imádják a Volvo-ikat, tehát az nem egy az teljesen más az autókultúra. Az én barátnőm, akinek svéd férje, és tehát amíg ki nem rohadt alul, és az nagyon hosszú idő volt, az a Volvo-val járt, amit átvett az apjától, aki
1: na jó,
3: az
1: de ezt értem, tehát valószínűleg én is megtartanám ezt az autót, főleg apámtól örökölve, az álljon ott egy garázsba, de azért annál már van jobb autó, van kényelmesebb autó, van praktikusabb autó, tudod?
3: Nem, de a boldogság, tehát, hogy... azt mondom, neki nem az.
1: Tehát, igen, hogy... csak hogy nem, na, de én meg azt mondanám, hogy azért dollár, vagy mi az euró milliárdosként, azért csak
3: miért is ez
1: valami...
3: Steve Jobs ugyanabban a pólóban?
1: Szerintem azt egyszer beszéltük, azt te mondtad, hogy ő azért járt mindig.
3: Ne kelljen gondolkodni a reggel.
1: Igen, hogy reggel
2: nagyon
1: csak
2: nagy szabadság.
1: 30 fekete pólómban egyet kiveszek este.
2: Nagyon nagy szabadság, igen. Abszolút, igen. Azért egy hallgató, hogy rólam beszéltek. Egy nagy cégnél igazgatói pozícióban, jó fizetéssel, jól kereső feleséggel, azon gondolkozom fél éveket, vagy akár éveket, hogy megvegyek-e valamit 50 ezer forintért a saját magam szórakoztatására. Na látod, írd meg, hogy mi van e mögött. Tehát, hogy spórolni nem kell, meg szeretnéd, hogy mi hozza ezt az attitűdöt, a gyerekkor, a szorongás, a pénzhez való viszony, a félelem, amit Eszter mondta, hogy nem akarsz ugyanoda visszatérni. Tehát most tényleg nem azok érdekelnek, hogy nem tudom, most nem költenek nagyobb autóra, nagyobb házra, hanem ez a 10, 20, 30 ezer, 5 ezer, 3 ezer fontos olyan tétel, amit tényleg megvehetnél, de nem teszed meg, és megspórolod saját magadon. Magadtól veszed el? Hát most egy felső vezető igazgatói pozíció 50 ezer forintért éveket gondolkozik rajta, hogy megvenjen magának valamit. Érted? Tehát ezért ez full szélsőség, ha belegondolsz. Mit akartál mondani?
3: Ez egyik hallgató, hogy ha nem főz hétköznap a férje ebédre, nem hajlandó mást venni magának, csak sima kiflit és szalámit vagy kolbászt, mert így 500 forintból megvan az ebédje.
1: És megvehetné.
2: Ta mindenit.
3: Beülhetne megenni a menüt a többiekkel.
2: És nem.
3: A kantinba, hanem inkább elmegy, megveszi magának kiflit a kolbásszal.
2: Nagyon kemény. Ha 500 forintnál drágább a vajkrém, amit imádok, akkor inkább nem veszem meg. Megtehetném simán egyébként, hogy megvegyek. A dinnyével ugyanígy vagyok. Ha 300 felett van, akkor nem.
1: De ez akkor elvi kérdés, hogy azt mondod, hogy 500-nál van a lélektani határom a vajkrémmel kapcsolatban. 510-et is ki tudok érte fizetni, vagy 20-at. De nem.
2: Most én is így vagyok a dinnyével, csak nekem ott 980-at kértek kilójára, és akkor mondtam, hogy értem, hogy az arcomra van írva, értem, hogy a homlokomon villog az elbetű, de 980-ért kilójáért, hát azért, na azért kicsit azért nyugodjunk már le. És felvettem egy fél dinnyét, és mondja, hogy 6000. Betettem a kocsiba, visszamegyek, mondom, figyelj, mennyi a kilója a dinnyének nálatok? mondjuk 9-8. Ja, akkor mondom, mindent értek. Jó, köszi. Értem. Hát akkor megint szép volt, Bali. Mindegy kis kitérő.
3: Ez komoly.
2: Igen, ez komoly. Valószínűleg villogott a homlokomon a izé. Loser. Jön a Bali, vedd le a 450-es táblát, tedd ki a 980-as.
3: Nem, de amúgy én nem vettem még idén dinnyét, én még csak kaptam dinnyét. Ez innen tudom, hogy drága, mert hogy tudom, ezt hozzák ajándékba.
2: Na jó, de azért a 980 kilója az picit azért az erős. Igen. Vehetnék magamnak új boxeralsót, simán megengedhetném magamnak, de abszolút jó még a régi és a lyukas. Szabika küldje nekünk.
1: Az már igénytelenség.
2: Igen. A gyerekeimre és a férjemre bármennyit hajlandó vagyok költeni, de magamtól egy új pólót is sajnálok, vagy ételt, amire vágyok, és inkább nem eszem meg. Van, hogy az van bennem, hogy nem érdemlem meg. Hiába van pénzem, jól keresek, sokat dolgozom, így ezt több tudod, marad
3: hogy,
2: nekik.
3: Ezt tudjátok, micsoda? Ez a hát a családod, vagy hát ahonnan jöttél családba, elhelyezett benned egy ilyen belső nyakörvet.
2: Igen, egy narratívát,
3: ez
2: egy, igen.
3: Ez egy olyan belső nyakörv, ami folytós, tudod, hogy nem? Nekünk minden jár, nekünk semmi.
2: Na, de gondolod, hogy megvehetné. Most egy pólót megvehetne magának. Egy ételt megvehetne magának. És nem veszi meg. Én nem járok strandra, mert annyira drága már a belépő. Megtehetném, hogy akár minden hétvégén ott vagyok, nem okozni gondot. De egyszerűen nem értek egyet azzal, hogy ennyire drága, ezért nem költök rá. Ezt kicsit értem. Ez szerintem ez nem az önmagadon való spórolás, hanem azt mondod, hogy figyelj, irreálisan sok, megtehetném, de én ezzel már nem értek egyet. Imádom a túró Rudit, de a 300 forint nem veszem meg.
3: Nálunk itt csak a hűtőben valaki négyet itt hagyott, és már hete nézem. Ha gondolod, 250-ért átadom neked.
2: Igen. 1600 forint per kilós áron vettem májusban dinnyét, mert kívántam, terhes vagyok. Azt mondtam, hogy nem keresek jól, viszont nem fogok semmit sajnálni magamtól, egyszer élek. 1600 forint per kiló. Nem is vettek le annyira ezzel a 900-zal.
3: Azt akartam mondani, hogy szerintem akkor ez
2: forrósban. Azt még egész jól vettem, igen. 27 éves lány vagyok, évek óta két munkahelyem van, dolgozom, nagyon jól keresek, megtehetném, hogy elmenjek rendszeresen egy-egy óra masszásra, de soha nem jutok el, soha nem teszem meg. Évek óta ez az újévi fogadalmam, soha nem tudom betartani, inkább szenvedtetem a testem, állandó görcsben van a vállam, fáj a hátam és a lábam, és gondolod el, és nem megy el.
1: 20 éves vagy, miért nem élsz? 20 évesen két melót nyomsz 7 napból. Igen. 7-szer.
2: Nálam abszolút szorongásfaktor a költekezés. Gyerekkorból hozom, mert voltak húzós pillanatok, amik beégtek. Szóval a költekezésén is nagyon tudok feszülni, de például, amikor bónusz kapok, azon is mindig izgulok, hogy tudni, hogy fizessék ki, nehogy mégse kapja meg valamiért. Ételen spórolok, néha éhezem is, tárgyakon viszont nem. Minőséget venni olcsóbb, mint az olcsó vackot, többször megvenni gizi küldi, aki inkább nem eszik, de megvesz magának más típusú dolgokat. Ez nálam is így van, új telefonon gondolkozok másfél éve. Meg tudnám engedni magamnak, de inkább töltöm 4-szer a telefonom naponta. Ez a tipikus magamra sajnálom vagyok, még a 2000 forintot is. Karcsi küldte nekünk. Szóval mennyi ilyen ember van, gyerekek, egészen érdekes, nem? Mi kis gyerekként csorok voltunk, ez mára már változott, már nem vagyok gyerek.
1: Igen.
2: A 27 éves lánynak szívesen adok egy ingyen masztás, üdv Zsolt 28.
3: Hú, 3500 eurót keresek, de télen inkább vagyok melegítőben és köntösben otthon, mint hogy rendesen befűtsek.
2: 18 fokon tartom a lakást. Én vásárlás előtt felteszem mindig azt a kérdést magamnak, hogy vágy vagy szükség? Ez mindent eldönt, írja Tamás, aki szintén valószínűleg azért jól meggondolja, hogy mire költ. Vágy vagy szükség? Ez egy jó mondat?
1: Jó.
2: Egyébként nem rossz mondat. Vágy vagy szükség?
3: Ú, de ebben is van valami nagyon racionális.
2: Van valami nagyon erős önbüntető mechanizmus, igen. Vágy vagy szükség, Tamás? Mint szükség? Igen. Akkor megvehetem magadnak.
3: Mert a vágy nem fontosak. Én nem vagyok fontos, az érzéseim nem fontosak. A szükség az fontos.
2: Igen. Mindent elmond ez a kérdés. Igen.
3: Amúgy lehetne egy ilyen műsor. Ez itt a vágy vagy szükség, Sebestyén Balázsral. Katalin, Székesfehérvárról érkezett. Itt van ez az acskó csiócsics. Vágy vagy szükség? Nem tudom.
2: Döntened kell. Döntsd el most.
1: Vágy vagy szükség?
2: Igen. Hitvány szarok. Hitvány.
3: Ez óriási, ezt nem csinálják meg a vágy vagy szükség?
2: Vágy vagy szükség. Ez itt a vágy vagy szükség. Igen. Saját vállalkozásom van, de az 50 forintos palackoknak nem tudok ellenállni. A kukából kiveszem az utcán, megállok kocsival, ha látom az út szélén a palackot.
3: Láttam tegnap téged a Ferenc téren.
2: Igen, 460 ezer forintnál tartok. 460 ezer forintot kukázott össze.
1: Az igen.
2: Nem a zsemle kicsi, a pofátok nagy. Parizer, vágy vagy szükség? Igen, tessék. Na, tessék. Ugye jó kérdés, jó kérdés.
3: Amúgy figyelj, teljesen őszinte leszek, én egy rántott parizert most azért meg tudnék enni. Egy rántott parizert.
2: Jaj, hát akkor már inkább vékonyra vágj, vagy jó vajas zsömlével. A rántott párizsi azért az nagyon meleg. Az nagyon meleg.
3: De az egész, hát amikor ezt kitalálhatták.
2: Igen. A túlvilágra nem viszünk magunkkal semmit, amit megkeresünk. Nem mondom, hogy mindig mindent el kell verni, de azért annyira nem kell nélkülözni. Ez az én véleményem. Na jól van, gyerekek, rengeteg Viber üzenet, meg SMS még az önmagukat büntető emberekről. Nagyon sokan vallottatok. Nekünk nem tudunk mindent beolvasni, de köszi, tényleg hihetetlenül sok jön. Melyiket?
1: Melyiket, a vágy vagy szükséget?
3: Nem, a vágy vagy szükséget, azt amúgy meg fogjuk csinálni. De ugye a TLC-n van ez az extrém fukarság, vagy nem tudom mi az, és akkor ott van az, hogy megmutatnak ilyen embereket, akik ilyen kuponokból élnek, meg így mindent újrahasznosítanak, és figyelj, azért vannak ennek ilyen patológiás szintjei, tehát azért ott vannak extrák. Van egy nő, aki kb. Az van, hogy így megeszi a körmét, tehát hogy így olyan szinteken. Oh. Tehát a felfoghat.
2: Az kemény, na, de ott már valami komoly betegség áll a háttérben mentálisan, nem?
3: És egy nagyon
2: meg
3: durva...
2: kell, hogy edd a saját körmöd, azért az már...
3: És egy nagyon durva anyagi gyarapodás is van.
2: Igen. Üzenem minden szarágának, hogy megyek és veszek 2 csomag 5 darabos pisztáciás piros pöttyös Judit. És kettesével fogom megenni.
1: Ez az.
3: De várjál, egyre szádba teszel. Egyre szádba rakszom, hol rakod a másikat, ha kettesével veszed.
2: Igen, de ez, azért szép ez az adás, hogy ne bántsátok őket, mert hogy valahol ők is tudják ezt. Tehát, hogy itt azért van egyfajta, hát hogy is, mert legalábbis az SMS-ekben, hogy ha már ezt leírod és kimondod, az már egy öreflexív folyamat. Tehát nem úgy spúr, hogy még se vallja, hanem érti, hogy magát bünteti, de lemeri írni, és elmondja, hogy igen. Tudja, hogy nem jó, de nem tudja máshogy csinálni.
3: Nagyon jót írtak. Német ismerőseinek paradoxonja. Mercedes Jeep-el járnak, de reggelén ránk szólnak, hogy vagy sajta, vagy felvágottal adjuk a kenyeret, mert mind a kettő nem dukál.
1: Bizony.
2: Klasszik német hozzáállás. Ahányan vagytok, annyi szelet hús, ha négyen jöttök. Négyet
1: akkor
2: sütünk.
1: Négyet kész, nincs
2: abszolút.
1: Még egy.
2: Ott, igen, klasszik német. Igen. És utána beül a 100 milliós LQS-be.
1: Ugye?
2: De
1: abból van de biztos.
2: Szeretem őket. Igen.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Új eszközök a szülészeten, átalakul Kecskemét városképe, nyáron sem áll le a prevenció. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Új segédmonitorok segítik a munkát a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház szülészet nőgyógyászati osztályának ultrahang diagnosztikai laboratóriumában. A kórház tájékoztatása szerint a nagy felbontású kijelzőknek köszönhetően a várandós édesanyák a vizsgálat teljes ideje alatt valós időben követhetik az ultrahangképet. A fejlesztés nem csak élményt jelent a családoknak, hanem segíti azt is, hogy a szülők jobban értsék a vizsgálat menetét és az orvosok által látottakat. A kórház szerint az új eszközök a tájékoztatást és a közös döntéshozatalt is támogatják, ha további kivizsgálás szükségessége merül fel. Az aszály miatt átalakulóban Kecskemét városképe, erről ír a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A társaság szerint a tartós csapadék hiány és a hőség miatt nem csak a füves területek száradnak ki, hanem a nagyobb fák is veszélybe kerülhetnek. Közölték, a városban igyekeznek egyre több területet bevonni a természetközeli fenntartásba, ugyanakkor a zöld területek locsolására csak a kiemelt, öntöző rendszerrel ellátott területeken van lehetőség. A városüzemeltető szerint a változó körülményekhez mindenkinek alkalmazkodnia kell. Kiemelik azt is, a városképi szempontból fontos, vagy a sűrűn lakott, frekventált területeken a kár és baleset veszély elkerülése miatt továbbra is rendszeres a fűnyírás. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiunknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
2: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens érdeklődő jelent meg. Majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrés is végeznek.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk, majd csak elvétve növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet. Számottevő csapadék kialakulására térségünkben nem kell számítani. A nyugati a szél ugyanakkor élénk erős lesz majd. 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is túlnyomóan derült, napos idő vár ránk, kisebb felhősödések alakulhatnak ki, csapadék nem lesz. Élénk erős marad a nyugati a szél itt Kecskemét környékén, 28-29 fokos csúcsokra számíthatunk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

idő, őr, Jülle! A jobb felső sarokban, Anne tudjátok meg minek a szakértője, Juli! Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Anne!

0: A 90-es évek diszkó buddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, reggeli műsor, Balázsék!
1: Na, hát itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek, hétfőn 6 óra után 17 perccel, kettecskén, Feri, jó reggelt, ciao.
2: Hát szevasztok!
1: Még nem sokat beszéltem ma reggel, úgyhogy így keresem a hangomat.
2: Nem baj, majd most lesz rá lehetőséget, mert a lányok szabadságon vannak, elengedtek bennünket, azt mondták, hogy férfiak vagytok, meg tudjátok ti ezt ketten is csinálni, aztán holnaptól majd visszatérnek meg különböző, hát okai vannak ennek, hogy távol vannak. De nem erről kell nekünk beszélgetni.
1: Ó, annyi minden történt. Hát jó Isten.
2: Micsoda programok, micsoda történések hosszú-hosszú időn keresztül, amíg nem láttam.
1: Olyan sűrű volt most ez a hétvége, mintha én nem is tudom, talán egy hét. Vagy legalább 3-4 nap.
2: És mégis te hogy ágálsz állandóan a születésnapod ellen? Na nézd meg, mi lett belőle, micsoda jó dolgok történtek.
1: Úristen, figyelj, mi akkorát ünnepeltünk, hogy kiderült, hogy július 18-án halott pénz buli van a plázson.
2: És mivel régi halott pénzrajongó vagy,
1: és mivel
2: az
1: egyébként...
2: összes dalukat ismered és nagyon szereted.
1: Egyébként még talán a fesztivál zenekarok közül rájuk tudok a legjobban rájuk dombolni, mert ott csak egy Wellhallon, vagy mit tudom, Majeszon, akkor
2: engedni magunkat.
1: De az így megtud, se? És akkor elkezdtek gyúrni a barátaim, hogy miért nem szerveződik oda valami. És mondom, jó az apropó. Hát július 18, plázs, és hát csúnya.
2: Csúnya vége lett.
1: Megkérem mindenkit, aki fotózott és befotózott a VIP-be, és látta, hogy ott mi történik, az valahogy törölje ki a fotókat. Nagyon nagyot mentünk. Óriási buli volt, megérkeztünk 8-ra a plázsra, és...
2: Kész voltatok 8:45-re.
1: 8:45-re bekészítésekkel ott. Nagyon szépen megmondtuk, hogy köszi a plázsnak, mert nagyon jó fejek voltak, meg kaptunk mindenféle jót, meg tűzijátékot, meg teljesen túlzásba estek, de és aztán hát hajnalig, nem is tudom, hogy hánykor, hogyan, honnan, hova, értem, haza hánykor adtak ki minket a plázsról, de nagyon-nagyon nagyot mentünk, úgyhogy nagyon jó kis születésnapi.
2: Csodálod, hogy a plázs így szeret, hát házi DJ-je hát, vagy, basszus.
1: Csak mondom, hogy félház volt. Hallott pénz is nem érdekel?
2: Ne hűs, nem áll.
1: Hát fél három, négy. Hát figyelj, annyi buli van a nyáron, és annyira sok helyre kell menni, hogy nincs, nem volt, nem Mária, volt eltház, de ez most... nem a, ez igen a lokáció, tehát nem a Dávidék. Hát egy nagy bulikat csinálnak, ők meg szeretik őket.
2: Teljes eltház, az összes fesztiválon főszínpad nagy időpontban vannak.
1: Igen.
2: Ezt nem is értem.
1: Nagyon kevesen sold out-osak a plázson egyébként. Nagyon kevesen.
2: Tehát, mi, ha nem mentek a Balatonra a népek?
1: Hát ez egy jó kérdés, igen. Én szerintem mondom, inkább a lokáció.
2: De ha ott nyaralok a Balatonon, érted, Siófok és vonzás körzete, és van egy halott pénz arra, azért csak átmegyek.
1: Igen, csak ha ott nyaralsz, holan szól, hogy mész haza, hova mész, tudsz-e inni, nem tudsz inni egy fesztiválon, benn vagy. Bent laksz 3 napot, ott vagy, stb. Vagy a saját városodba, onnan hazasétálsz, de egy Siófok nekem és a barátainak szállást kellett bérelni, és az akkor már nem csak egy koncert, hanem akkor az már azért egy kirándulás. Szállással, reggelivel, tehát hogy szerintem mondom, inkább ez lokáció. Nem sok buli sold out-os a plázson, de mi megtoltuk. Tehát, hogy...
2: Oda tettétek.
1: Oda, nagyon-nagyon-nagyon jó.
2: Jó, hány fő képviselte a Sebestyén tímet?
1: 25-en voltunk, amiből aztán nyilván több lett, mert még mindenki hozza a kicsit a slepjét, meg még ezt bekéri, meg még azt bekéri, de aki ilyen barát, családtag, stb. Az ilyen 25-ös. Igen.
2: Azzal már lehet csapatni, lehet jobbatni.
1: Ott, igen, nagy dumálás, nagy röhögés, közben egy kis éneklés, táncol. Szóval jó, kifejezetten jó.
2: És ott zártatok a plázson, nem volt semmi, de még menjünk.
1: De még volt egy házi buli után, ahova átmentünk, illetve hát nyilván ahol az egyik szálláson a srácok béreltek egy szállást, oda még átfalultunk, és akkor
2: hogy örültek? Hogy örültek a környékbeliek?
1: Ott voltunk még sokáig, úgyhogy hát ez volt az egyik történés.
2: Szóval akkor jó lett az
1: jó
2: utolsó
1: volt.
2: 40-es.
1: Jó lett, na, igen. Jó. Én elkezdtem szeretni így megünnepelni ezt.
2: Hoppá! Ez már még pénteken úgy búcsúztuk, hogy te nem nagyon szereted azt, hogy téged ünnepelnek.
1: Igen, én annyit kértem mindenkitől, hogy srácok, nem kell ajándék, senkinek görcsön erre rá, nem mondjátok el százszor, hogy boldog színnaposról. Egy nagy kocintás is utána, ez egy sima buli. Csak örülünk, röhögünk, nem kell itt tízért túlzás vinni. És ezt így tök jól meg is tartotta mindenki, volt már előtte egy találkozó a szűkebb baráti körrel, egy ilyen vacsoraféleség, ott kocintottunk egy nagyot, mindenki egyszer elmondom, köszönöm, drágák vagytok, nem sokára jött, nagy hátba veregetések, ölelgetések, és utána már csak az, hogy akkor itt...
2: De mi... komolyan vették ezt, ne hozzatok ajándékot?
1: Egy-egy üvegpiát így a kezembe nyomtak, egy-egy bumbu innen beesett, egy rum, egy innen boldog színapot, de hogy mondtam, hogy senki ne feszüljön, nem kell ünnepelni, csak egyszer kocintunk, örülök, ott vagytok, és nyomjuk, és ez lett, tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon...
2: Jó kis házi buli hangulat.
1: Görcsmendes, házi buli hangulat, igen, úgyhogy jó volt. Na, de hát aztán mi történt tegnap?
2: Hát
1: az mi volt?
2: Ezt a szár meccset.
1: Hát ez mi volt?
2: Vagy mondjátok meg, hallgatók, tehát aki ért hozzá, mondja meg, mert én a második félidő 3/4-ig szenvedtem, és én megmondom nektek férfiasan, bár nem volt kicsi a tét, hát de azt mondtam, hogy gyere rám meglepetés, én lefekszem aludni, majd reggel megtudom, engem ez már nem érdekel, mert ez, hogy ez gyakorlatban egy ilyen tolongás, egy verekedés volt az egész.
1: Nem játszottak szimpatikusan az argentinok. Ahogy viselkedtek utána, az se volt szimpatikus. Felrúgtak ott mindenkit, verekedtek a lefújás után. Full szabálytalanok voltak. Fú, nem volt egy jó meccs. Nem volt egy jó meccs. Én már végén azt mondtam, hogy nem bánom, nyerjenek a spanyolok.
2: És így is történt.
1: És aztán így is történt, hát ugye tudtuk, mi volt a tét, úgyhogy azért ennek itt komoly tétje. Nem voltak szimpik. Fáradtak voltak, nyűgösek voltak, verekedtek, felrúgtak mindenkit, kiállították magukat. Nem szerettem én ezt az argentin válogatottat most.
2: Ezért kell így fogadni.
1: A sztori miatt drukkoltam volna, hogy milyen szép, és a Messi, és lehet, hogy utolsó, és dupláznak, és milyen kevesen dupláztak, és a Messi, ú, de jó. És így valahol a felén én elvesztettem az ajánlom. A 8. spanyolt fölrúgták, mondtam, hogy nem, srácok, miért kellene.
2: Focizunk inkább.
1: Focizod, igen. Értem, hogy nem volt belépő, meg nem volt durva. Nem voltak szimpik. És a lefújás után meg neki kellene még verekedni, hát ez aztán meg...
2: Ez a P betűs csávó, ezt közben is csinálta. Aha. Ezt majd milyen megírják a hallgatók.
1: Fos volt.
2: De tényleg fos volt az egész, komolyan. Így láthatod, hogy a spanyolok akarják, nagyon mennek,
1: igen.
2: Csomó támadás volt.
1: Jobban is játszottak. Igazából megérdemelt volt, többet volt náluk a labda, többet támadt. Fél Messit nem láttad a pályán konkrétan, hogy fáradt volt, hogy hatástalanították, hát én ezt nem értek hozzá. Na de és mi volt az a halftime show? Mi történik?
2: Volt végre valami izgalom benne, érted? Volt, amit lehetett szeretni.
1: Fogtak egy turmix gépet, azt rárakták egy playbackre, és bedobták az összes kiöregedett, kivéhett ilyen, nem tudom, kövér elhízott focistát, szétbotoxolt popsztárokat, Justin Biebert egy kamugitárral full playbackre. Mi volt az? Csapatot, kik ezek?
2: Hát azért ott volt egy Madonna, hello.
1: Hát a Madonna.
2: Egy friss Madonna.
1: Úristen, hogy néz ki. Egy nem tudom, hova nézek Ronaldóval, meg egy mit keresek én itt Ronaldinhoval. Pocakosan ott... elhízve egy ilyen melegítőben.
2: Na várjál, kezdjük az elején. Ugye ott volt Robbie Williams.
1: Az
2: Robbie
1: nekem tetszett.
2: Kezdték, az jó volt. Meg a Nicole Scherzinger volt a másik.
1: Igen, ott ő énekeltek valami dalocskát. Igen.
2: Én azt hittem, hogy ezzel meg is vagyunk a sztárparádéval, és aztán ugye a Hajdú B kezdte mondani, hogy hát több televízió csatorna is Amerikában azt mondta, hogy egy nagyszerű halftime show lesz, és állítólag fociznak valakik.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ez is mutatja azt Amerikának a hozzáállását ugye a focihoz, hogy ő nekik ez egy ugyanolyan buli, mint amit tudom én milyen mérkőzésen a félidei show, és itt is ez a fontos. Nekik az, hogy egyébként van egy világbajnoki döntő, az a picit háttérbe is szorul.
1: Igen, abszolút.
2: Ez hát, is történt.
1: És megcsinálták a Super Bowl mintájára ugye ezt a halftime showt. Hát a Madonna az konkrétan reped az arcán a bőr, úgy a full playback, a fele leforgatott klip nyilván, tehát tudjuk, hogy nem akkor érkezett oda a stúdióban. Itt írja valaki, a Bieber élő volt. Lehet,
2: az is lehet, de élő volt.
1: Igazából mindegy is. És közben egy Muppet Show, zenekar Muppet Show, azok ott dobolnak. Tehát ilyen mindent bedobtak.
2: De nem robban nagyot.
1: Nézhetővé tegyék. A Tomnak a beszéde az elején az jó volt. Szerintem az egy szép beszéd volt, hogy ezt ő klasszul elmondta, de hát az... De értem, az amerikaiakat ez jobban érinti, mert nekik nem sportjuk a foci. Nekik nem sportjuk.
2: De akkor még kell odavinni.
1: Rögbi, amerikai futball, baseball, kosárlabda, ők ezt annyira nem élik, nem népszerű
2: az
1: annyira.
2: Az is egy vicces, gyerekek, ha belegondoltok, hogy van egy foci, amit mitén 100-valahány év óta ugyanúgy játszanak, és akkor ahhoz, hogy ez Amerikában legyen, ehhez azt mondja mindenki, hogy ivószünet.
1: Hát igen.
2: Hát de jó, hát 22 fok van a stadionban, mert hűtik, érted? És akkor azt mondják, hogy hát ivószünet, hát mekkora ötlet, hogy bármit meg lehet, tehát ahhoz, hogy Amerikába kerüljön ez a sport, ahhoz azért bármit meg lehet csinálni? Ezek szerint igen.
1: Hát a Trumpoda tud szólni a nem tudom a FIFA-nak, hogy hozzátok vissza a játékost, akit eltitottatok, mert nem úgy volt, és eltítják, bármit meg lehet csinálni. Ja, hát nem is tudom. Szóval, hogy volt egy kis halftime show, és volt némi közte valami kis labdarúgás, de nagyon szenvedtem, hogy legyen vége már.
2: Na és hogy éljük meg a...
1: Ezt fájóan.
2: Én megmondom őszintén, hogy ma reggel, amikor megnéztem, ugye, megnéztem az eredményt, én picit arra gondoltam, hogy te ennek örülsz.
1: Nem, most azért nem annyira.
2: Hogy te ennek örülsz, hogy Kívánság műsorban szerepelhetsz. Annyi éve volt valószínűleg ez az álmod, hogy itt ülj 4 órát, miközben mi Eszterrel majd elmegyünk edzeni, vagy Julival elmegyünk egy cukrászdába. Kicsit én azt tervezem, hogy olyan egy körül majd visszanézünk.
1: Visszanézel?
2: Jó, igen, hogy nézel ki.
1: Jó. Ugye a fogadást tétje az volt, hogy akinek a csapata veszít, az itt kell, hogy maradjon 10 után, és 2-től vagy számokat konferál, vagy egy rendhagyó Kívánság műsor, ha a program megengedi, de hát reméljük, hogy megengedik, mert jó arcok lesznek, úgyhogy...
2: Nem! Ne engedjék meg!
1: Ne engedjék a Kívánság műsort?
2: A Kívánság műsort engedjék meg!
1: Azt mondom, hogy elvileg nem Kívánság műsor van 10-től 2-ig, csak azt mondom, hogy ha jó fejek is megengedik, akkor ugye Kívánság műsor.
2: Nincs zenebetevés, haver! Nem Nincs. Az van, hogy beugrálnak a DJ Otu muzsikák.
1: Nem.
2: Az kell adnod, mint a Györke Atisnak.
1: Igen, csak a Györke Atisnál ugye nem Kívánság műsor van, de meg sem, ha megengedik, hozzuk. Akkor én meg sem a Kívánság műsor. Ugye izénél lehet kérni a Gerinél, az Ati csak konferál, és szegényként 5 percet beszél a 4 óra alatt. És akkor erre mondtuk, hogy egy ilyen rendhagyó Kívánság műsor. Ha ők belemennek, akkor abszolút. Tehát, hogy akkor betelefonálsz, azt kérheted a 6. Guru Josh, meg Dua Lipa projektet, meg nem tudom mit. És akkor én meg felkonferálom, és,
2: Júj, de szép
1: és leadjuk.
2: Meddig kell csinálni? Szeptember 10-ig.
1: Szeptember 10-ig, igen. Itt most szabadságok lesznek, meg oti koncert, meg forgatás, de szeptember 10-ig ezt le kell tudni. Ezt le kell tudni.
2: Nagyon, nagyon várom.
1: Kérhettek ti is majd egy dal.
2: Jó, de betelefonálok. Nem tudom,
1: mindenképpen be kell Jim telefonálni, Bell. Persze. Úgyhogy szépet húztam tegnap, és át kell utalnom 2 kilót egy alapítványnak.
2: Így van, akit választhatsz te.
1: Akit én választok.
2: Én nagy lelkű vagyok, te választhatsz, jó?
1: Ja, úgyhogy ez egy jó kör volt ez a hétvége.
2: Megérte a hülyének is.
1: Csináltam egy szülinapi bulit, rendeztem a számlát, átutalok 2 kilót egy alapítványnak, szép.
2: És beülsz egy 4 órára melózni.
1: Szép.
2: Így kell ünnepelni, nem úr, aki nem pazar. Gyerekek, ennyi.
1: Eltapsoltam.
2: Bármelyikünk megcsinálta volna. Azon gondolkodtam, hogy a zsenialitásomat én magam mivel tudom megünnepelni, mert ugye 2 nagy tétű fogadásom is van, amit megnyertem, egyik az Eszterrel, ugye? A másik meg most veled. Tehát lehet, hogy én foci orákulum vagyok, csak eddig nem tudtam róla.
1: Hogy így vágod?
2: Hát, hogy mind a kettőnél jó lóra tettem, és ráadásul úgy, hogy ti választottatok. Tehát nálunk is, a mi fogadásunkban is te választottad Argentínát, és amikor Eszterrel fogadtam, akkor is ő választotta a franciákat.
1: Igen, és hoztad is.
2: És gyönyörűen.
1: És hoztad is, igen.
2: Ennyi.
1: Na mindegy, jó van gyerekek, hát ez volt. Trump a díjátadón, erről majd még beszélünk, hát az is zseniális volt, hogy nyakába rakta az érmet, elfelejtette a nyakába rakni, szóltak neki, rakja oda, megint nem ment le a fotóról, a közös fotóról, megint ott állt, hát ez mindig elsüti, egészen elképesztő.
2: Ezt ő miatta rendezték, na, tehát ő szerintem úgy ment föl, hogy neki végre itt a nagy belépője, ez az egész hercehurca, ami itt hetekig zajlott az Egyesült Államokban, ez semmi más nem szolgál, mint hogy ő rajta lehessen végre egy fotón.
1: Az szenzációs. És megint már volt valahol, mert megnézzük a videót, ha megpróbálják lehívni, hogy jöjjön már le, hadd ünnepjen a csapat, de nem. Ő nem megy le.
2: Igen.
1: És megvárta, amíg fölemelik a kupát, úgyhogy izgi volt. Ja, hát ezek történtek, gyerekek, úgyhogy nektek jó hétvége volt? Jó volt, rendben volt, sűrű volt?
2: Nagyon, majd elmesélem a hírek után.
1: Ja, hát te Teddy Sims.
2: Teddy Sims, Csehszlovákiában voltam, mert nekünk még mindig az. Egyébként rohadt messze van, Csehország északi részén fönn van ez az Ostrava nevű város, ami hát gyakorlatilag a harmadik legnagyobb cseh város, és amikor ugye mi voltunk Český Krumlovba, meg már mindannyian voltunk Prágában, akkor itt tudod elképzelni, hogy micsoda szépségek lesznek majd. Ha láttál még Rusnya helyet a világban.
1: Az volt?
2: De ha láttál még, figyelj, elmondhatatlan, és ugye az egész városon rajta volt ez, hogy ez a csehszlovák, és akkor még tényleg csehszlovák volt ez a rész, nek az acélipara volt.
1: Kádárkockákkal, panelházakkal.
2: Úgy van. Van egy nagyon kis belváros, ahol próbáltak valami szépet csinálni, az se sikerült igazán, viszont a fesztivál helyszín, azt képzeld el, hogy van egy több 10 hektárnyi terület, ahol az acélgyár volt. de már minden tiszta rozsda, minden omladozik, egy olyan szürreális képet látsz magad előtt, de megtartottak minden, nem bontották le, 100 méteres kémények, 50 méteres épületek, már nő ki belőle a fa, meg a gaz, és ezen a területen van maga a négynapos fesztivál.
1: Mondjuk ez menő.
2: Rohadt jól néz ki.
1: Az menő.
2: Egyébként be lehet menni évközben is, ilyen kiállító terek vannak, tehát jól hasznosítják, bemész, és azt látod, hogy ilyen 5 méteres csövek kilométereken keresztül, de már rozsdás minden.
1: És beengedik oda az embereket? Nem omlik?
2: Nem omlik, ami omlik, az körbe kerítik. Tehát van egy kis védelmi vonal.
1: Milyen haladó az is, hogy még ezt is kihasználják, tök jó gondolkodás.
2: Igen, és az egész fesztivál ezen a területen van, és gyönyörűen néz ki a maga, hát ilyen avicságában, meg rohadásában is, hogy a régi ott van, a régi a pusztulat, és van benne egy új, egy fesztivál, ahova meg az egész
1: beköltözik
2: város,
1: az élet.
2: Város kijár.
1: Ja. Ott énekel Teddy Swims.
2: És volt
1: rövid gatyába nézte.
2: A szokás szerint rövid gatyába, újabb tetoválásokkal a fején. Figyelj, ez a csávó, őtől úgy indult, hogy X-faktoros volt odakint, azt hiszem nem is tudom, miben indult el a Hapsi, és csak feldolgozásokat kezdett el énekelni, mert hát ott ugye azt kell, tehát nem saját dallal mész, és onnan építette föl magát odáig, hogy most tényleg 60-100 ezer ember kíváncsi rá egy-egy koncertjére, és figyelj, sírta a csávó, hogy kijött és megtapsolták. De most mennyire mű vagy, mennyire nem.
1: Aha.
2: De annyira elhiszed ennek a nagy mackónak, hogy kijön, és ott van üvöltve, mit tenni, 60 ezer ember, hogy ott áll percegig, és akkor itt
1: elveti
2: a könnyeit. Hát és aztán olyat énekel, hogy besírsz.
1: Az nagy flash. Embertelen. Igen, láttam a sztorikat, jó egyébként tényleg.
2: Jó, nagyon jó a fesztivál is. Nem azt mondom, hogy menjetek Ostravára, mert szép, de magától. Ha fesztivál van, akkor esetleg.
1: Jó van, meghallgatjuk akkor. Hát Teddy Swimset egyébként be is tehetünk. Tehát
2: szokott lenni,
1: meghallgathatjuk. Gyújtika Integet, jövünk mindjárt fél hét múlt 3 perccel, jó? Mi van, nincs reklám, kérdezi Dávid. Nyár van, egy kicsit egyébként tényleg kevesebb, de van úgy, hogy pici hírek, pici zene, aztán itt vagyunk már is.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
6: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
7: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
8: Utazási csomagjából ne felejts el!
9: Protexin kell.
8: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Szűkös a hely az irodában. Nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le 0639-441-509.
12: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Termál Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
13: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
4: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Folytatódik a munka a vasútvonalakon, munkálatokba kezd a Bácsvíz Kecskeméten, javítják az utakat Félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Újabb üteméhez érkezett a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vasútvonal nyári karbantartása. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a menetrendi változások több járatot is érintenek. A munkanapi reggeli Kecskemétről eredetileg a fővárosba induló két személyvonat csak Ceglédig közlekedik. Ceglédtől a nyugati pályaudvar felé a következő cívis interrégiókkal lehet utazni, amik Vecsésen is megállnak. A Szolnok-Ceglét-Kecskemét közötti S-225-ös vonatok újra közlekednek. További részletek a MÁV csoport honlapján. Hiba elhárítási munkákat végez a Bácsvíz ZRT. A szolgáltató tájékoztatása szerint hétfőtől Kecskeméten a Halasi út Szent László körút kereszteződésénél dolgoznak. A Halasi úti iskola melletti felüljáró felé vezető forgalmi sávot felbontják. A területet lezárják, ezért terelésre számíthatnak az arra közlekedők. A helyreállítás várhatóan csütörtökig befejeződik. A közlekedőket arra kérik, ha tehetik, választanak másik útvonalat. Újabb fontos fejlesztés valósult meg a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT-nél egy Interreg projekt keretében. Speciálisan kialakított utánfutó készült, amely a vegetáció

0: kereszteződését érinti. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszokon ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. A közlekedőktől fokozott óvatosságot kérnek és azt, hogy kövessék a kihelyezett közlekedési jelzéseket. Ma sok napsütésre számíthatunk, majd csak elvétve növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet. Számottevő csapadék kialakulására térségünkben nem kell számítani. A nyugati a szél ugyanakkor élénk erős lesz majd. 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is túlnyomóan derült napos idő vár ránk, kisebb felhősödések alakulhatnak ki, csapadék nem lesz. Élénk erős marad a nyugati a szél itt Kecskemét környékén, 28-29 fokos csúcsokra számíthatunk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, 3-4-7 lesz pontosan 1 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ma csak kettecskén vagyunk, a lányok ma nincsenek. Tudja valaki, mi van az M0-ás déli részén? Áll, mint a csöveg. Baleset a belsőben a Duna híd előtt az M1 felé vezető oldalon. Aha, ez van.
2: Jó, kezdődik a hétfő. Egyébként nagy volt a forgalom, gyerekek, az M7-esen is egy csomó.
1: Én is éreztem, vissza. Igen.
2: Ja, úgyhogy lehet, hogy lejárt a nyaralás, vagy kis hétvége volt, és
1: igen.
2: magukat hétfő reggelre a népek.
1: Én is éreztem, hogy jöttem már hétfőn Balcsiról, de hogy valahogy nem úgy tűnt, mint most. Úgyhogy sok autó van, sokan vannak, igen. De mi, vége a szabiknak? Vagy hát még azért nyár közepe van, még itt az augusztus.
2: Nem, szerintem ez a hétvége, tudod, pénteken elmész,
1: ja, vagy csak a hétfőn
2: csütörtökön elmész, és akkor nem vasárnap este jössz, vagy délután jössz, hanem hétfőn. Szeretnék protestálni egy kicsit mellettetek, hogy gyerekek, hogy drága jó újságíró kollégák, bár ugye mi nem vagyunk azok, ezt már többször megkaptuk.
1: Igen, nem annyira.
2: Tehát akkor úgy mondom, hogy drága jó újságírók, higgyétek el, hogy a Velencei tónak is, meg a Balatonnak is van elég baja. Nem kell rugdosni. Most elindult ugyanaz, ami nálunk már ugye megy egy hónapja. Most elindult a Balatonnal is. Tegnap láttam a Keszthelyi öbörről mindenki képeket posztol, és hogy mind meghaltok, a már ebbe víz sincs, te oda ne menjél, mert te is bele fogsz száradni, érted, az iszabba térdig, és majd mint a télen a jégbe fogyott hattyúk, ott fogsz megdögleni. Nem. Valóban vannak kritikus helyek, de lehet fürdeni. A Balatonba is lehet fürdeni, plusz egy, tehát, hogy ne tegyünk már tönkre turisztikai desztinációkat, ne öljünk már meg embereket azért, mert izék vagyunk lájkvadászok és kattintásvadászok. Tehát ettől még élhető, lehet egy csomó minden mást is csinálni, biciklizni, borozni, kirándulni, és a kisvíz meg jó azoknak, akik nem tudnak úszni.
1: Igen.
2: Tehát komolyan most láttam.
1: Vannak bizonyos részei a Balaton fönt ott Keszthelynél, meg ott a kanyarban, ahol kicsit így már a déli part ott az úgy kiszárad, de egyébként meg lejjebb jössz, van benne víz.
2: Tehát nyilván kevés. Északi parton meg...
1: Az északi parton meg szinte meg se érzed egy-két helyen, mert hogy ott meg elindulsz befelé, és 15 méter múlva a nyakadig ér. Tehát, hogy nem az a déli partról fog majd eltűnni szép lassan. De tényleg van, szóval, hogy jó, azt láttam, lefotózták, és akkor itt köré.
2: Most megy,
1: mellé raktak, igen. Igen. Hello, kívánság műsor, szeretnék én egy diumvizsum számot. Egy diumvizsum számot, igen. Hát ez... Mondani fogjuk majd, hogy melyik nap lesz, jó? Tehát nem váratló, ez csak itt maradok, szólni fogunk előre. És akkor...
2: Lesz annak még egy reklámja fogadás. Is, haver.
1: Azt mondjuk a szélsz is eladja.
2: Már kapcsi így dörzseli a kezét. Hey, DJ Otival kívánság műsor.
1: Extra kívánság műsor, úgyhogy el lesz. És szólni
2: amit,
1: fogunk.
2: Amit ugye sokan megírtak, hogy azért arra készüljél, hogy első védvonalunk, a pajzs maga nem marad itt. Tehát
1: Szüretlenül. Ilyen. Szüretlenül lesz majd. Ati berántom magam mellé, hogy közben kezelje a kezelnivalókat. Laci dobálja be a hívókat, úgyhogy jó lesz ez. A Laci fölajánlott, ő szívesen marad. Neki ez egy akkora élmény, azt mondta, hogy ő itt marad.
2: Halló, kívánságműsor.
1: Igen, tessék, kívánságműsor.
2: Szerkesztő.
1: Ez lesz, gyerekek. Na jó van, eltűnt közben, mi van? Az előbb még megvolt.
2: Meggondolta magát?
1: Hát. Azt mondta, nem akar játszani, mert láttam, mert hallottam, hogy beszélsz velem.
3: Hogyne, beszéltem vele,
1: Bencének. Igen. Ha már egyébként még foci bronz meccs, 10 gól, az mi? Az mi? Hát az legalább futball volt, érted? Én nem láttam, mert nem voltam otthon, csak az összefoglalót. Azért az 3-0, 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4, így lehozni azért az milyen? Gólzáporos bronz meccs volt, az nagy élmény volt. Most ez mennyire, mi volt benne, vagy hogy azért 10 gól ritkán van a fociban, hát, tehát nem az a sportág,
2: hogy 10 gól. Mi van? Valószínűleg az van, ugye, hogy az aranyért való játékban ott sokkal nagyobb, tehát hogy nagyobb a tér.
1: Igen, beállsz védekezni.
2: Igen, sokkal jobban védekezel. Itt meg mind a két csapat úgy volt vele, hogy na harmadik vagy negyedik, a kutya sem fog rá emlékezni. Tehát toljuk, menjünk, csináljuk.
1: Igen, ez lehetett. Lazább védekezés, több támadás, igen. És 10 gól, Noel mutatta az összefoglalót, nem akartam. Nem akartam elhinni, hogy úristen, az milyen. Milyen gólzáporos azért, az kemény. Kemény volt, ja, jó meccs volt. Na, megvan közben, előkerült? Nem került elő, akkor hívunk valaki más, mert hogy Bence itt lett volna, de Bencével ebből a 3 percben történt. Történt valami, úgyhogy Bence eltűnt. Mindjárt megnézzük. Igen, amikor megnyertek a spanyolok, ez volt az első gondolatunk, juhú, Balázs fogja tartani a kívánságosat. Szemetek.
2: Érted, az egész világ szurkolt valakinek, valamelyik csapatnak a VB-n.
1: A mi kis közösségünk.
2: Kivéve egy országot, ez Magyarország, ahol tulajdonképpen amiatt szurkoltak a spanyol győzelemnek, hogy te itt szívjál
1: egy órán keresztül. Itt üljek a kívánság műsorban, de tegnap esett többször eszembe jutott, hogy... Közel voltam ahhoz, hogy jönnöm kell, amikor berúgták, akkor igen. Akkor éreztem, hogy jönnöm kell, igen. Én azt hittem, kosárlabdát nézek, írja valaki. Na itt van ez a halftime show, hát ez figyelj, ezt nézd meg. Tehát ez...
2: Na,
1: én ide mindent be akartak rakni. Mindent be akartak rakni. A Madonna, meg a Ronaldo, meg a Ronaldinho, azok hogy néztek jár? Mint valami panoptikum. Jó, panoptikumból ott kiszedték volna őket, nem?
2: Gyerekek, hát, 67 éves a Madonna. 67. Hát ja, ahhoz képest...
1: Ugyanannyi kiló botox volt az arcán. Vagy én már nem tudom, mivel, mi van neki befűzve.
2: Jó, de a combjai? Na?
1: Nincsenek ráncai, de ilyen ki van vasalva az egész arca. Nagyon, nagyon durván nézett ki. Nagyon kemény volt. Na jól van, Dóri. Szia, Dóri, jó reggelt.
3: Sziasztok, jó reggelt.
1: Na, mi helyzet?
3: Hát épp a reggeli tornámban voltam, de megállítottam.
2: Úristen, még te minden reggel fölkelsz, és akkor csinálod a kis gyakorlataidat?
3: Nem, csak amikor műszakban vagyok, most dolgozok.
1: Ja, és azt hívod reggeli tornának.
2: Jó, nyugodj meg, tudom, beugrós vagy, ugye nem számítottál.
1: Beugrós vagy, na de jelentkezett játékra.
2: Ez igaz.
1: Jelentkezett, hát tudta, hogy lehet, hogy fölhívjuk. Dóri, fújjál, miként mondjan?
3: Nem, hallgatok benneteket, csak amíg a torna megy, addig nem, de utána ismét.
1: Aha.
3: Csak itt vagyok.
2: Milyen torna négy ütemű fekvő támaszozol?
3: Igen.
2: Jó, akkor fújt ki magad, hét után hát visszajövünk.
1: Hozzáképzelek valami arcot.
3: Nem, maradj. Jó, most.
1: Jó, kivel játszanál?
3: A Ferivel.
1: Ferivel játszanál
2: Lihegünk együtt.
1: Én mondom, én egy arcot mellé tudok tenni azzal, nekem én meg vagyok. Tehát, hogy ez nincs baj. Na figyelj, akkor indulunk, jó árokat, tessék.
2: Minden reggel csinálod ezt, Dóri?
3: Minden reggel nincs időm. Uh-huh. Csak ha dolgozok. Te szoktál tornázni?
2: Persze. Várjál már, a munkahelyeden lehet tornázni?
3: Bemész, a munkahelyemen lehet tornázni.
2: Leteríted a kis laticelt és csinálod.
3: Leterítem és csinálom.
2: Mi a munkád?
3: Amíg nem hív.
2: Meg is vagyunk, amíg nem hív.
1: Oh, nem is hallottam.
3: Oh, Balázs nem hallottam.
1: Nem, képzeld, nekem fel se tűnt. Elkalandoztam egy kicsit, Dóri. Elkalandoztam.
3: Pedig olyan biztos taktikám volt, hogy csak a kérdéssel válaszolok.
1: Aha, azért volt a fura ritmus ennek a beszélgetés. Nem tűnt föl, hogy mit csinálsz, csak éreztem, hogy úgy valahogy egy kicsit olyan más a történet. Jó, figyelj ide, hát nincs meg az ajándékcsomag, és most úgy látom, hogy plusz ajándékunk sincs.
2: De nem szexelsz valami kollégával ilyenkor reggel?
3: Nem.
1: Az menő lett volna, bemondod.
2: Igen, ez óriási. A sport.
1: Óriási szexben vagy valakivel. Igen. Jól van, figyelj ide.
3: Az tényleg menőbb lenne.
1: De igen. Nem. Akkor meg vagyunk. Köszi a játékot, Dóri.
3: Köszönjük szépen. Ciao.
2: Visszaengedünk tornászni.
1: Hello. Na, ez mi volt? Tornázott? Vagy csinál, vagy dolgozott? De azt mondta, hogy a munkahelyén van.
2: Azt mondta, hogy tornázik minden nap, amikor munkahelyen van. Valószínűleg mit én 8-kor kezd, vagy 7-kor, és akkor 6-tól bemegy korábban, és ott letornászik egy órácskát. Uh-huh. Tök jó.
1: Kérdezi Barnabás, régen hallottatok már nőt így lihegni,
2: igen.
1: Mi? Igen. Igen. Szia Balázs, Lami Jamal vagyok, és szeretném kérni a bukott diákot a Zámbó Jimmy-től. Kap be, rohadék. Majd akkor gyere, ha zajlik a kívánság műsor.
2: Még a másik kedvenc dalom ebben a tárgykörben a gyere sírja a vállamon.
1: Igen, azt is. Azt is kérték. Tornázik a főnökkel, írják.
2: Rosszak vagytok.
1: Egyébként lehet, igen.
2: Minden tiszteletem azoké az embereké, akik reggel el tudnak menni így meló előtt. Tudod, ezt beszéltük, hogy neked is van futó embered. Nálam
1: igen, is igen, igen, csábó, én látjuk.
2: 5 óra, 5-kor vagy 10-kor elindulok, és biztos, hogy ott rója a köröket, érted, a Velencén. Szóval, hogy embertelen ez is, hogy reggel te ezért fölkezd egy órával korábban, menő.
1: Azt nem tudnám, a reggeli edzés az nagyon jó, ilyen 9-10 körül elmész egyet edzeni. Tehát az oké. Okay. De ez a reggel 5-ös kelésed, még 4-kor fölkezd csak azért, hogy fussál, és már hideg van, és...
2: Sötét.
1: Sötét van, azért az nagyon, nagyon, nagyon nem oké. Okay. Jól van, félreértetetek, azokon a napokon tornázik csak, amikor dolgozni megy. Aha, lehet. Ez is egy értelmezés ennek a beszélgetésnek. Sokfajta értelmezése van, nem tudom. Igen.
2: De nem, azt mondta, hogy bent tornál.
1: Bent a munkahelyen. Én azt hittem, hogy arra gondol, hogy mit tudom, nővér, és föl kell futni az emeletre, érted? Tehát, hogy a munkáját hívja tornának, igen. Bali, szeretném kérni a Charlie a majom című főcímdalát. Közi, Peti. Charlie a majom, te jó Isten. Tényleg volt ilyen. A jó öreg Charlie a majom. Gyerekek, gyerekek, tegnapi vihar túlélte mindenki? Olyan szintű vihar tombolt és csapott le a Balatonra, hogy az valami egészen elképesztő. Százas széllel. Nálunk is csak szél, eső nem volt, de valami iszonyatosan durva. Iszonyatosan durva. Van is erről egy sztori, majd elmesélem. Csak nem kezdek most már bele, de elmesélem. Mit okoz a vihar, vagy hogy mibe lehet bele? Belecsúszni, vitorlás. Vitorlás hajófronton. Mik történtek ott előttünk? Majd ők
2: nem néznek ilyen időjárás appot?
1: Ez egy jó kérdés, tudja. Nagyon gyorsan jött. Tehát aha. Ez most ilyen, fölnyomták a viharjelzőt, és 20 perc van százas szél volt a Balatonon. Tehát azért az így kemény. Nem is tudom, hogy ki érsz el. Egyszerűen tol a víz oldalra.
2: Hol van hozzá az eső? Mi történt?
1: Ez egy jó kérdés. Volt nálunk egy kicsi a másik oldalon, de kevés.
2: Nálunk is megjött a szél, már dörzsölte mindenki a kezét, hogy végre egy kis csapadék.
1: Végre esik valami.
2: Csepp, semmi. Aha.
1: Na jól van. Oké, gyerekek, jövünk akkor mindjárt, jó? 5 perc a pontosan 7 óra. Ha nullás kezdődne, vagy megoldódna, akkor szóljatok. És mi is mondjuk, hogy mi a helyzet. Jó, tényleg Balázs elveszette a fogadást, van Isten. Ezeket mind bannold, jó? Ezeket bannold.
2: Jó, hogy nem kérettek dalt.
1: Ezeket az SMS írókat mind bannold.
2: Fordítsd meg, csak azért örülnek neki, mert nem én csinálom, érted? Engem már hallottak eleget kívánság műsorban 20 évvel ezelőtt. Én most megmutathatod, hogy te hogy csinálod.
1: De egyébként igen, egyébként tényleg. De neked azért ez egy ideig ment.
2: Fú, te úristen. És tudod, ott is ugyanaz volt, hogy hát így nagyon dalt nem lehetett kérni, és ezt akkor indította el a Danubius, hogy megszerkesztette előre a
1: igen,
2: zenei órát.
1: Igen, és listáról mondhattál és valamit, így, igen.
2: Igen, és emlékszem, hogy figyelj, vért izzadtál, mire rábeszélted, hogy de én Kozsót akarok, értem, de nem lesz Kozsó ebben az órában. Jó, következő órában jó. Nem jó, most kell, mert a Sanyika most hallgatja. Jó, akkor mondom, nincs Kozsó, Betty Love van. Azt igen. Én nem szeretem. Akkor nincs kívánságműsor.
1: Igen, ugye volt egy 100-as, 200-as, 50-es lista.
2: Azaz.
1: El volt igen. Játszva a kívánságműsornak. A világ legnagyobb átverés az akkor is kereskedelmi rádió kívánságműsora. Szeretném kérni a Győzike. Nem, azt nem tudod kérni. Igen. Akkor mitek van? Van egy Safri duónk, egy Szóparti, meg egy Betty Love. Jó, akkor legyen a Safri duó az is. Akkor hallottad, hogy fogalmam, hogy a Safri duót szeretnék a Lajoskának kérni, de hallottad, hogy ott lett elmondani először, hogy Safri duó, mert ő mindenképpen romantikot akarta, de nem volt romantik.
2: Nem, hát azt nem lehetett, és akkor próbáltad rábeszélni az embereket. Mondd azt, hogy kérek egy számot, mert az ugye univerzális volt, az bárhova, hogy küldenék egy számot a szerelmemnek. És
1: igen, küldenék egy számot, igen, az mindig jó volt, mert oda azt szerkesztettél, amit akartál. Küldenék egy számot, te vagy a legjobb. Küldtem egy számot, neked, oda azt tudok tenni, ami rajta van a listán. Igen. A megállóban is volt ilyen, abszolút, még nekünk is volt ilyen. Igen. Vitted a listát, és a listából először azt kértek, amit akartak, aztán amikor szerkesztett lett a zenetévé, meg már úgy fölállt valamiféle ilyen programstruktúra, akkor már listából választott. És akkor elvittünk egy A4-es papír, többet, egyet, tízet, és akkor átnyálaszta, és akkor mondta, hogy legyen a Westbam. Jó, legyen akkor, nagyon jó, oké, akkor legyen ez, és akkor szépen lehúzogattuk, amiket kértek. Ez milyen analóg szerkesztés azért, nem? Kívánságműsornak, meg eladva azért, az nagyon... Nagyon kemény. Na jövő mindjárt, gyerekek, 3 perc, pontosan 7 óra. Jó, van közlekedés a nullásról hír, írjatok, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika Sülike Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
6: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint alól csógliterenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
5: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
8: Ne!
9: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bomba!
9: Szállás.hu. Úgy is tett.
10: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
9: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
11: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
12: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön! Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat! Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét! Richter Safari Park, egy csipet Afrika Magyarországon! safaripark.hu.
13: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám.
15: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport, a multifokális szemüveglencsék szakértője. Keresse a Trend Optikákat!
16: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál, Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
18: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega és még sokan mások.
19: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
18: Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
20: Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot! Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpen július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Coffee Stimo kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tesco, az iCenter és az Expert műszaki áruház jó voltából.
21: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
22: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos földszinti kertkapcsolatos saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakóparkjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
23: Vadász, íjász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a Zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
24: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
25: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
26: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is!
13: Reklámot hallottak.
27: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
28: Bejárást tartottak a széktói strandon, illegális szemetet gyűjtöttek Helvécián, hatékony fellépés a kibercsalók ellen. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A következő évek lehetséges beruházásait is bemutatták a kecskeméti széktói strand bejárásán. Az alkalmon a medencéket, öltözőket, a gépházakat, a mosdókat és a jelenleg nem működő óriás csúszdákat is megvizsgálták, számol be a híres.hu. A tervek szerint utóbbiakat jövőre használhatják a strandolók. 2027-re mind az 5 óriás csúszda megújulhat. A hátsó termárrészt szintén korszerűsítik, amely akár egész évben használható lehetne. A teljes korszerűsítés több ütemben zajlana. A szükséges fejlesztésekről a Kecskeméti Híres Sport Nonprofit Kft., a városvezetés és az önkormányzati döntéshozók folytatják az egyeztetéseket. Összeszedték az illegális szemetet Helvécián. Az önkormányzat tájékoztatása szerint több helyszínen gyűjtötték a hulladékot a lakosság segítségével. Felhívják a figyelmet arra, hogy a hulladék csak az arra kijelölt hulladéklerakóban helyezhető el, vagy a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben kell azokat kihelyezni. Azokon a település részeken, ahol nincs rendszeres hulladékbegyűjtés, ott az önkormányzatnál megvásárolható szemetes zsákba lehet gyűjteni a hulladékot, és a gyűjtő útvonalon elhelyezni. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvívője.
0: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megteríteni a különböző ingyenes limit módosítások, a központi visszaélésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
28: Ma sok napsütésre számíthatunk, majd csak elvétve növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet. Számottevő csapadék kialakulására térségünkben nem kell számítani. A nyugati a szél ugyanakkor élénk, erős lesz majd. 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is túlnyomóan derült, napos idő vár ránk, kisebb felhősödések alakulhatnak ki, csapadék nem lesz. Élénk, erős marad a nyugati a szél itt Kecskemét környékén, 28-29 fokos csúcsokra számíthatunk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri. Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra után, pontosan 10 perccel, hello, bello.
2: Szevasztok!
1: Jó reggelt, kettecskén vagyunk csak, ugye a lányok nincsenek most, mindenkinek van valami elfoglaltsága, de holnaptól már.
3: Meg hát nyár van,
1: nyár van gyerekek, gyerekek, abszolút,
3: hát ilyenkor
1: persze.
3: Ilyenkor mindenki kevesebben van bent a munkahelyén, mint szokott.
1: Így van, nyár van, beleférünk, úgyhogy meg vagyunk. Igazából azt nézem, hogy van egy közlekedési hírű, mert itt valami van a nulláson, ezt többen elküldtétek nekünk, hogy a belsőben, a Dunahídnál, az M1 felé vezető oldalon, ez az M0-as déli rész, és áll, mint a cövek, és igen, ott a csúnyán is néz ki, ezt nézzük mi is, a haraszti rész, ugye?
3: Próbáld meg mindezt a mikrofonba.
1: Ja, bocsánat, csak közben kifordultam. Nem díj.
3: Úgy szeretem, hány évet csinálja. Elfordul a mikrofontól és beszél.
1: Duna haraszti környéke. Teljes csutka. De olyan piros, hogy vér nem jön így ennyi belőlünk. Úgyhogy, ja, sűrű. Ott az van, gyerekek. Úgyhogy senki ne menjen. Összeért a ciklusuk, kérdezi valaki a lányoknál. Ez van.
3: Ez egyébként működik, tehát, hogy közeli barátnők és munkatársak is ugye szépen lassan össze szoktak gyógyulni. Ciklusilag nőknél, ez
1: igen.
3: Bizonyított dolog.
1: Igen, hogy
3: azt nem tudom, hogy nekik már együtt jár-e, de...
1: Igen. Bocsánat, még csak most tudtam csatlakozni, csak érdeklődni szeretnék, hogy mikor lesz az óhajt show Balival. Már nagyon várom, szarabnál szarabb számokat fogok kérni. Igen, szia Balázs, messzi vagyok, bocsa tegnapért.
3: Szeptember 10, gyerekek, a dátum addig kell megvalósítani.
1: Addig kell megvalósítani, szeptember 10-ig attumunknak haladékozni, kicsit nekem az augusztus a sűrű, meg most elmegyünk majd Szabira is, ugye? Úgyhogy utána azért sok minden történik, de pontosan ezért szeptember 10-ig. Szeptember 10-ig megcsináljuk.
3: Na hát képzeld el, mi történt velünk.
1: Na mi történt?
3: Ugye kitaláltuk, hogy 8-a a DJ Oti koncert, mivel meghívás van, életem párját is sikerült rávennem arra, hogy...
1: Ő nem volt még?
3: Azt mondta, hogy így őt ezt még annyira
1: nem kapta el.
3: Azt mondta, hogy még nem elég, nagy a rendezvény ahhoz, hogy ő tiszteletét tegye. Most már érdeklődött, hogy azért mennyi, ők kíváncsi ő is, hogy hogy néz ki ez az egész dolog. Még mindig jókat meséltem, hogy nem az én világom tulajdonképpen ez a DJ-zés, de hogy vajó a hangulata az
1: igen.
3: Egésznek.
1: Na, még a zene nem is annyira fekszik valakinek.
3: Így van, de hogy parti, hogy jó éreztük magunkat mind a kettőn, és akkor most mondta a Béka is. Na, hát ugye figyelj, hogy mennyire tényező vagy a magyar családok életében, mi már ehhez igazítottuk a nyaralásunkat.
1: Ne csináld!
3: Érted?
1: Tényleg?
3: Így van, Wizz-Air jegyeket megvásároltam, Olaszország a desztináció, és akkor mondom, ez mond 8-án, kicsinyeim, mennyit akartuk nyaralni, mondták a gyerekek, hogy apa belőletek bőven elég már egy hét, mondtam jó, köszönjük szépen, értettük, tehát pénteken elutazunk, és pénteken jövünk vissza, hogy szombaton ott tudjunk lenni a koncerten. Tegnap este, mondom, bérelek egy autót, hogy tudjunk menni ott, megnézni a környéket, ahova megyünk, megnézem a Wizz-Air jegyünket, hogy mikor jön, megy. Látom, hogy tisztelt utasunk.
1: Na.
3: Az ön járatát áthelyeztük.
1: Ma hova?
3: Másik napra.
1: Ne csináld. Ez meg milyen haladó? Eddig vagy nem jöttek, érted? Vagy ott hagytak, vagy
3: na most
1: vagy
3: már
1: késtek
3: nem tudjuk. Ezt még nem tudjuk. Igazából küldtek egy e-mailt, de azt én figyelmen kívül hagytam, mert ott már megírták, mert én elkezdtem háborogni, hogy mi az, hogy egy héttel utazás előtt jön ez a izé, érted? Hogy le van foglalva a szállás, és úgy van, hogy ugye úgy mentünk volna, hogy péntektől péntekig, a pénteki járatot megszüntették, azt áttették csütörtökre, viszont a visszajövő péntekit is megszüntették, és áttették szombatra, úgy, hogy szombaton éjfélkor értünk volna haza.
1: Az necces.
3: Hát mondom, azért necces, egyébként tök jó.
1: Mert szombaton van a buli.
3: Hogy szombaton van a buli, mondom, igen, oda igen. Azért menjünk el, Béka. És van egy csütörtöki járat is, úgyhogy csütörtöktől csütörtökig tart a dolog, de kérdezem én egyébként, hogy ilyenkor, ugye fölajánlja a Wizz-Air, hogy átfoglalod ugyanannyi pénzért, vagy visszautalják a lóvét. Na most mi van, nekem az új dátum nem jó?
1: Nem jó, mert hogy minél lehetne.
3: De várjál, én közben kifizettem a szállást.
1: Aha, ja értem a parát, na, igen.
3: És nyilván
1: azt
3: most...
1: Azt már nehéz vagy, úgy fizetted, hogy lemondása, vagy nem lemondása,
3: nem
1: módosítás.
3: Nem lemondása, illetve ugye úgy volt, hogy 2 héttel ezelőttig ingyenesen le lehetett mondani, aha, de most már mondta a szállás, hogy tessék kifizetni.
1: Tessék ilyenkor, lóvét.
3: Igen, hogy ilyenkor mit csinálsz? Most szerencsére mi meg tudtuk oldani, de mi van akkor, hogyha mondjuk az a dátum nekem már nem lett volna jó utazásra, akkor írok a szállásnak, hogy kedves szállás, a csúnya vízre eltette a repülőgépemet, nem tudok.
1: Igen, tessék segíteni. Ja. Technikai, tehát miatt lehet a technikai ok, hogy átraknak nyáron? Ez egy jó kérdés. Hát ugye, tehát, hogy valószínűleg tele van a gép, valószínűleg mennének, valószínűleg, tehát miért pakolgatják? Miért borítják meg ilyen szinten menetrendet? Azért ez egy jó kérdés.
3: Több gép van pénteken, és akkor ők már nem fértek be, vagy többet kellene fizetni mondjuk a repülőtérnek, hogy legyen ugye egy ablakod, amit használhatsz, és igen, ezért aztán áttettek csütörtökről csütörtökig.
1: Igen, ezt sose fogjuk megérteni. Írja valaki még annyi, hogy Dublinból indul.
3: Igen, és van egy ilyen kellemetlenség, hogy Dublinból indul. Tehát ennyi, onnan még haza kell jönni, de szombatra a bulira itt leszünk.
1: Jó, szombatra jöttök. Fél nagyon közeledik azért ez az nagyon. Augusztus 8, és ez ugye azért nagyon nagy baj, mert viszont nagyon telik a nyár. Tehát, hogy ilyen nem tudom lassítani, nem tudom elhúzni.
3: Ilyen 2 hét a júliusnak vége, tehát a nyár közepénél vagyunk.
1: 20 nap a buli.
3: Most konkrétan, és neked ez a 20 nap, mert mi nekünk még hagyján többieknek, de hogy te minden nap ebbe élsz most, és minden nap megbeszélés, és mi...
1: Sűrű.
3: Neked ilyen lesz. Ilyen lesz, és tudod, mi lesz? 9-én reggel így ülsz, fölkelve az agyom, hogy mi van?
1: Igen.
3: Hova tűnt ez az egész?
1: Mi történt?
3: Hogy
1: történt az este a backstage-ben, mert az már megint nincs meg.
3: Jó, de az már egy másik dolog.
1: Igen, eltűnik, de akkor még utána van azért egy dupla plázs, meg egy forgatás.
3: Igaz.
1: Tehát, hogy
3: ez igaz.
1: Kemény az augusztus. Na, mi a helyzet köztársasági elnök bácsival? Üresedés van, gyerekek? Nem jelöltek? Mutasd a népsort,
3: hát,
1: rajta vagyok?
3: Nem.
1: Nem vagyok rajta? Miért nem vagyok rajta?
3: Na, ez a nagy kérdés.
1: Miért nem úgy keltem ma reggel, hogy már keres a Blik, hogy hallottuk, hogy te is rajta vagy? Ugye itt most az van, hogy megüresedett itten ez a helyecske, kérem szépen. Hát itt aztán nagy dolgok történtek, és most vannak különböző nevek, de én még úgy érzem, nincs meg az igazi.
3: Még keresed, nincs még várod. Igazi.
1: Hogy lehet egy ilyet eldönteni? Vagy ki az, aki bedobálja ezek a neveket, vagy egyáltalán hogy tudok oda söndörödni? Hogy érhetek oda én is?
3: Hát szerintem itt az idő, telefonálj.
1: Kit
3: Magyar
1: kell felhívni?
3: Péter? Radnai. Szerintem ez a vonal, ahol érdemes lenne mozogni. Hát biztos, hogy ez nem úgy van, hogy Magyar Péter fölül reggel, és akkor azt mondja, hogy legyen ez. Tehát, hogy ez több ember beszéli meg, nem?
1: Igen, azt nem tudom. Hát azt nem tudom.
3: Vagy ez csak a miniszterelnök azt mondja, hogy na, akkor legyen ő.
1: Igen, de ugye most eltávolították. Jó, elment. Súlyog bácsi elment. Oké, rendben van. De most hogy kerül ide a Polgár Judit? Na most ezt mondd meg nekem.
3: Úgy kerül ide a Polgár
1: valaki
3: Judit?
1: Valaki ezt, hogy bedobta ezt a nevet, a Peti azt mondta, elolvasta a reggeli croissantja. Polgár Judit, jó, meg vagyunk, Polgár Judit. Ez nincs vele bajom. De most nem az volt, hogy erről most beszélünk, szavazunk, eldöntjük, mindenki leírja a tippjeit, az ötleteit. És aztán a végén megérkezek én.
3: Hát de igen, jó. Én miért azt kell, gondolom, hogy a támogatottságot mellé tudjuk tenni.
1: Szerintem
3: tehát, ezzel nincs baj. Hát ugye párton kívüli a Polgár Judit.
1: Igen.
3: Tehát, hogy ez
1: nem csatlakozott sehová.
3: Igen, ez szerintem egy fő érv, ugye, és ami ellenérv, hogy nem tudjuk, hogy neki mekkora politikai rálátása van. Tehát, hogy itt ugye neki majd a demokráciát kell védeni, a jogállamiságot kell védeni, és hát ugye az a kérdés, hogy ő ezekben a sztorikban mennyire van otthon. Tehát gondolom, hogy igen.
1: Aha.
3: Ilyenkor megkérdeznek előre? Tehát, hogy téged például fölhívnának, hogy Sebestyén úr azt vállalná érdekelni.
1: Én kiegyezek azzal, hogyha ma felhívnak, de ma adok nekik határidőt évfélig.
3: Jó, évfélig.
1: Tehát, ha nem szólal meg ma évfélig a telefonom, utána már ne keresek. Én leszek ez az idéglenes. Mert ugye most elvileg az van, hogy idéglenes van egy ideig, és aztán az új alkotmány, meg a 100. módosítás, meg nem tudom, hogy majd végső módon beiktatunk valakit.
3: Jó, tehát az idéglenesét elviszed.
1: Dobjuk már föl egy kicsit ezt a nagyon megterhelt, agyonpolitizált, az utóbbi években kicsit megkapott köztársasági elnöki posztot. Némi színvonallal. Én leszek az idéglenes. Ott buli lesz.
3: Várj, az idéglenes köztársasági elnöknek van tulajdonképpen jogköre? Vagy az csak egy ilyen, hogy
1: hát
3: azért
1: ez,
3: legyen
1: hát ez
3: valaki?
1: Egy oké, ez egy jó kérdés.
3: Mi lesz az első döntésed?
1: Mit
3: Mi lesz az első döntésed?
1: Mi lehet? Mit kérhetek?
3: Bármit. Mivel jár? Köztársasági elnök, ne viccelj, már bármit kérlek.
1: Igen, mert mindig csak azt hallom, hogy alá kell írnom valamit, amit elém tesznek. Ilyenek már volt egy pár az elmúlt években, hogy aláírták, amit elétettek. Jó vagyok az idéglenes, én nem fog megsértődni aztán, hogy ballagjak el, utána elmegyek. De most a Polgár Judit vagy én, hát én nagyon szeretem Juditot, de azért teljesen egyértem, hogy én. Tehát, hogy most azért nézzük meg a Polgár Judit karrierét, és nézzük meg az én karrieremet.
3: Hát lehet, próbálod összehasonlítani a dolgot.
1: Lehet itt jól sakkozni. Na jó, és?
3: Lehetnek mesternek
1: lenni. De nézzük már meg engem. Érted?
3: Igen.
1: Lehet itt sok nagy mesterkedni, meg nem tudom mit csinálni.
3: Lehet férfiak között nőként az elsőnek lenni.
1: És a hűálló megálló. No. És az a kívánságműsor, amit levezetek majd most, érted, szeptember 10-ig, a smafú.
3: Kicsi óriások, az nektek semmit hát nem
1: semmi.
3: Számít.
1: A szigetes bulim, a smafú. Érted? Hát elmegyek, lenyomom a idéglenes, és amikor kell, akkor hátralépek. És azt mondom, tessenek parancsolni, jöjjön akkor a Kepes András újságíró, vagy a mit tudom én, a Kulka János színész, vagy a nem tudom ki legyen az idéglenes. Ugye, mert hogy erről is beadtak közben egy ilyen, hát 16 tudós művész összefogott, és beadtak egy közleményt, hogy, kiket jelölnének.
3: Kit tudunk melléd állítani, akik egy ugyanilyen petíciót beadnának?
1: Már hogy érted?
3: Hát, hogy a Kulkáig beadták ezt a petíciót, hogy ők kit szeretnének.
1: Ja, hogy legyek én, adják be az én petíciót. Igen, hát igen, ma ki... mindenkit.
3: Ma. Ma, akit akarsz. Jó, igen. Mondom.
1: Kinek volt több nőklapja címlap? Nekem vagy Polgár Juditnak? Hát most őszintén. Meg ki lenne szórakoztató? Én
3: jobban.
1: Vagy a Polgár Judit. Ki szerepel többször a Bravo Otto díját adó gálán?
3: Jó, és a nőklapja?
1: Igen, nőklapja, smafu. Igen. Miért nincs a Blik.hu-n egy szavazás rovat? Polgár Judit vagy Sebestyén Balázs, most eldőlt. Hát ez, tehát ezt ki se írják.
3: Valószínűleg ezért nem akarják kiírni.
1: Ki se írják.
3: Na, kérlek szépen, a jogköreid közé tartozna, na, hogy nagy követeket bízhatsz meg. Már látom, Nováki Gyula,
1: úristen,
3: a tárcsúcs nagykövete. Ki tudná nevezni bennünket?
1: Minden hónapban ingyenes oti koncert a Hősök terén. Egy hónapban egyszer óriási felvonulás, kajapia, ingyen, sörvésdi, kereki, érez jól magad. Nagyon jó, ti tisztségeket kapnátok, amit akartok, jöttök mentek, kicsit házilag osztanám
3: az
1: érezt.
3: Az olaszországi nagyköveti poszttal azzal most mi van?
1: Olaszországi nagyköveti?
3: Igen.
1: Visszarakjuk
3: Jenő
1: a csiszát.
3: Visszajön?
1: Nem sok vizet zavar. Menjen újra, Jenő. Akar, én benne
3: arra
1: vagyok.
3: Mondjuk én is benevezek szívesen, én szeretem a taljánokat.
1: Igen. Bari, ha elintézed az elhajlás engedélyt, alaptörvény foglalják, akkor tényleg szívesen látok el. Elintézem. Évi 2 nap elhajlási engedély, retorzió, szakítás, válás nélkül. Jó? Bevezetjük a melltartó adót, írja egy hallgató. Aki melltartott visel nyáron, annak plusz pénzt kell fizetni. És egy kicsit feldobjuk ezt az egész intézményt. Polgár Judit sakmailag jobb döntés, írja valaki. Igen, sakmailag lehet, hogy ő a jobb döntés, de minden másban egyszerűen jobb
3: ő
1: vagyok.
3: Ő például tök jó tudja kezelni a parasztokat, ugye? ez is egy jó, nem akarok igen mellette korteskedni, inkább mellette, de egyébként ez egy igen jó érv.
1: Azért valaki, én ezzel nem viccelnék, szakértelmet tekintve te lennél a leghozzáértőbb az egész bagázsból. Most ezek a Rubik Ernő, Lovász László, ők akik aláírták, Antal György, Kapu Tibor űrhajós, aha, tehát ők írták alá, hogy legyen a Polgár Judit.
3: Hát mondjuk elég erős csapat állt.
1: Oké, már nézzük, ki tudunk felvonultani a másik oldalon.
3: Hát,
1: Barabás Albert, Kapu Tibi, Kelemben van, Kepes András, Lovász László, Mácsai Pál, Rubik Ernő, Závada Pál, gyerekek, írók, művészek, űrhajósok. Ki van az én oldalamon?
3: Hát el tudom képzelni.
1: Spigiboy,
3: így van, Mohát.
1: Igen. A Happy Ganget, remélem az UFO zenekart is magam mellé tudom állítani, a Groovehouse és a Splash. Mindenki, aki ott én felépet írja alá. Igen. Szóval azért nekem is vannak nagy nevek.
3: Én nem tudom, mekkora esik a ladba, de vannak.
1: Igen. És mennyi az idéglenes? Az mennyi egy hónap, két hónap? Vagy amíg elne, azt tudjuk, hogy ha jönnék, mennyi időre jönnék? Mennyi idő a tudnám
3: egy hónap,
1: ott Sándor Palotán?
3: Azt hiszem 30 napot?
1: 2 év.
3: 2 évig lehetsz idéglenes?
1: Bent laknék a Sándor Palotában 2 évig.
3: Hát közelebb van bejárásilag ide mondjuk. Vagy csinálnád a rádiót? Vagy akkor azt
1: nem,
3: mondod,
1: fölköltöztetném oda a rádióstúdiót, és onnan rádióznánk. Bejöhetnétek a munkahelyemre rádiózni.
3: Menő lenne. Jó, egy parkolót hadd kérek a Sándor Palota elé, mert az rohadt drága a parkolás.
1: Ennél többet is kérhetsz. Ne
3: én
1: be.
3: Kevéssel meg vagyok.
1: Azt mondja, hogy nagyjából 2 év, mire új alkotmányt írnak,
3: aha,
1: és akkor mire megírják, akkor úgy vagyunk meg. Hogy akkor 2 év után viszont lesz akkor már állandó. Hm?
3: Mi lenne az első döntésed?
1: Csak jó.
3: Akkor hogy akarsz bevonulni Magyarországtól?
1: Mondom, én kenyerek, cirkusz, ingyenes rendezvények, ingyen sörök, nagy városligeti felvonulások, nagy bulik, hát ezt tudnám ajánlani. Két évig szórakozzunk. DJ két év után megint jön majd valami kicsit mufurc, ilyen magát nagyon komolyan vevő, kicsit unalmas köztársaság elnök, és tudjuk, hogy ennek az intézménynek a legizgalmasabb két éve volt, amit ott töltöttem. Hidd el, hogy utána, milyen köztársaságon kicsit ilyen komoly észrevetted? Ilyen nagyon hivatali,
3: hát
1: nagyon komoly.
3: Hát a pozíció az megköveteli.
1: Ha most aztán én köztársasági elnök vagyok. Hát az... Mi a guba?
3: Akkor csak beszéljünk a fontos dolgokról.
1: Menj a lóvé.
3: Hát valószínűleg...
1: Tudok alkudni, tehát lehet velem, de azért... Fölfelé. De azért egy szemmel látható összeget szeretnék bekérni magamnak.
3: Hát kapsz, ugye, palotát.
1: Igen.
3: Kapsz védőőrizetet, kapsz gépkocsit, kapsz
1: és kapsz életjáradékot is. Tehát jó, ugye van egy holtodiglan tartó életjáradék, elvileg azt, hogy ezt visszavonják, vagy nem, de elvileg ugye a lejártak is kapnak évi nem, vagy havi nem tudom, 2-3 milliót. Az alapbér illetmény havi 6 millió forint.
3: Vigye, nem rossz. Így már egész jó a csomag.
1: Állami rezidencia, szolgálati autó és titkárság. Hát nem mondd, hogy nem lenne azért egy titkárnőm.
3: Anna, tedd le a kezed. Tedd le a kezed, neked vágnod kell.
1: Balázs az első parlamenti nyilatkozó után bedönteni. Fél óránként hírek eltörlése, NMHH megújítása. Lenne munkám. Lenne munkám egyébként. Megpróbálnám egy kicsit újra szabni a médiatörvényt, hoznék új szabályokat a rádiózásban, ti pedig jól szórakoznátok, és élveznék az egészet. Aztán jönne valaki két
3: év
1: után.
3: Nem lenne gyanús, hogy mindig DJ Oti koncert lenne az ingyenes?
1: Szerintem több, ahol fellépnék én. De nem én vagyok, hiszen ott Oti van. Tökéletes. Szóval értem a Juditot, meg minden, de hogy aha, hát Tere se tudja.
3: De ki? Oké, de akkor ki?
1: Hát most...
3: Értem a Juditot,
1: értem,
3: de azért a...
1: Igen, hát, de hogy úgy... Na, hát azért, na.
3: Hogy valami tessenek igazán már megnézni formabontót, engem is. Csináljunk valami igazán formabontót végre.
1: Igen. Igen. Most a köztársaság előként a kitömött Mádl Ferenc is jobb lenne. De hülyék mire lenne szüksége az országnak? Mi rendezvények?
3: Igen, jó
1: szórakozás,
3: hangulat.
1: Jó hangulat?
3: Hát az hiányzik nekünk. Én igazából ez hiányzik.
1: Igen.
3: Lemondasz.
1: Én a fizetésről lemondok, a havi hatemet átutalom a Sebestyén Balázs Alapítványnak, amit egy offshore cégből aztán kiszervezek természetesen, és úgy csinálok, mint a gyerekeknek adnám, de nem adom gyerekeknek, csak eljátszom, hogy nekik adom. Így van. Nem Banán köztársaság lenne, nem Balázs köztársaság.
3: Jó.
1: Teljesen jó történet. Ja, Istenem! Picit azért én most meg vagyok sértve.
3: De még csak föl sem merült a neved.
1: Hogy legalább a listára se kerülök rá.
3: Nem kell hozzá kor? Ja, nem, hát a Judit is fiatal.
1: A Judit, megnéztem a Polgár Judit, ő is ilyen 48-49.
3: Igen, azonos korúak vagytok körülbelül, úgyhogy ez se.
1: Nincsenek érvek mellette. Ellenben. Tehát, hát most, na.
3: Az se ér, hogy nő, hogy végre egy nő kerülne oda. Átműtetnéd magad ezt?
1: Smink, egy héten egyszer sminkelek. Egy héten egyszer öltözöm nőnek. Tudnák, hogy a köztársaság minden pénteken nőnek öltözik. Mert képviseli a nőket. Tehát máshogy szólítanám meg a társadalmi csoportot, érted?
3: Aha.
1: A nők is fontosak. Pénteken kijönnek rommá rúzsodott szájjal, iszonyat bitag mellekkel, brutál szoknyába.
3: Magas
1: sarkú, és azt mondom, hogy én ma így. Tisztelem a nőket, érted? És nőnek költöznék pénteket. Hát nem mondom, hogy nem sírnál.
3: De nagyon várnám.
1: És aztán jöjjön az állandó majd két év, jöjjön, elmegyek, csináljuk, csak addig egy kicsit nevessünk már. Érezzük magunkat jól. Hát most az egész súlyok körül ügy milyen fárasztó volt, meg unalmas, meg az egész politika már annyira rossz, meg unalmas. Hát legyen tánc, felkeltesse legyünk. Igen. Mi a helyzet a... De jó, azt nem mondom.
3: Ne.
1: Mit legalizáljunk, mit ne. Igen. Legyen tánc. Na jól van, gyerekek. És akkor most Judit? Judit a
3: hát
1: végső?
3: Hát egyelőre nem. Még ugye szavazás lesz erről. Tehát na. El kell, hogy fogadják.
1: Tényleg?
3: Igen, persze. Ez csak előterjesztés. Jelen pillanatban talán még az se. Úgyhogy azután kell egy bizalmi szavazás, és utána lesz köztársasági elnök.
1: Igen. Igen, az milyen vicces lenne. Két év után annyira megszeretném a posztot, hogy nem akarnám lemondani, és elindulna velem is egy ilyen húzavonal. Nem!
3: Tessék, alkotmánymódosítás, akkor sem.
1: Nem. És nem írom alá az alkotmánymódosítást, tehát ott maradok egy ilyen lebegő posztban, de már csak nőnek öltözve még 2 évig. Nem. Nem megyek el. Jól érzem magam. Sem tudnának kiradni.
3: És mondani, nézzétek meg, mit adtam ennek az országnak a 2 év alatt.
1: Teljesen megbolondulnék abban a 2 évben, tudod, és a végén rájönnék, hogy nem tudnak eltakarítani. Nem tud, nem meg volt beszélni, lemondok, nem. Nem megyek sehova.
3: Költöz ki. Nem.
1: Igen. Igen. Szoboszlai maradhatnak, kérdezi valaki. Igen. Egyébként azt is rendbe tenném egy kicsit, a magyar futballt is. Annak is nekiállnék.
3: Az végképp semmi között nincs egyébként köztársasági elnökként, de...
1: Igen. Minden pénteken Sebestyén Babett. Így hívnak. Így hívnak majd. Így hívnak péntekenként. Ja, Istenem, ez az egész politika, de nehéz ez. Na jó, oké. Ma éjfél.
3: Megadtad a határidőt.
1: Ezt a határidőt.
3: Eddig csöröket a telefonod. Jó.
1: Ma éjfél. Jó, ennyi időtök van még hívni. Jó, utána már biztos, hogy nem vállalom.
3: Tízkor elalszol reggel, azért még néz rá, hogy volt-e nem fogadott hívásra.
1: Az még számítson bele, jó? Na, jövő mindjárt, gyerekek. Fél 8-an pontosan küldjetek infókat a nullásról, ha ott álltok, hogy tudjuk, mi a helyzet. Jó, mi pedig jövő mindjárt rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Mondd a szlogent!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És nyernek páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
2: Bulisz a Rádió 1 Jack Daniel's Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
5: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
6: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amit te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a hely hiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
8: Zöld kéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöld kéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
9: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
10: Újra épülnek a smaragd lakások! Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
11: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
2: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
12: Mert

0: csak igazi mai sláger megy. Hallgassa minden nap Györke Attilát a 89.5 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Új eszközök a szülészeten, átalakul Kecskemét városképe, nyáron sem áll le a prevenció. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Új segédmonitorok segítik a munkát a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház szülészet nőgyógyászati osztályának ultrahang diagnosztikai laboratóriumában. A kórház tájékoztatása szerint a nagy felbontású kijelzőknek köszönhetően a várandós édesanyák a vizsgálat teljes ideje alatt valós időben követhetik az ultrahang képet. A fejlesztés nem csak élményt jelent a családoknak, hanem segíti azt is, hogy a szülők jobban értsék a vizsgálat menetét és az orvosok által látottakat. A kórház szerint az új eszközök a tájékoztatást és a közös döntéshozatalt is támogatják, ha további kivizsgálás szükségessége merül fel. Az aszály miatt átalakulóban Kecskemét városképe, erről ír a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A társaság szerint a tartós csapadék hiány és a hőség miatt nem csak a füves területek száradnak ki, hanem a nagyobb fák is veszélybe kerülhetnek. Közölték, a városban igyekeznek egyre több területet bevonni a természet közeli fenntartásba, ugyanakkor a zöld területek locsolására csak a kiemelt, öntöző rendszerrel ellátott területeken van lehetőség. A városüzemeltető szerint a változó körülményekhez mindenkinek alkalmazkodnia kell. Kiemelik azt is, a városképi szempontból fontos, vagy a sűrűn lakott, frekventált területeken a kár és baleset veszély elkerülése miatt továbbra is rendszeres a fűnyírás. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegyszűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiunknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
3: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens érdeklődő jelent meg. Majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrést is végeznek.

0: Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-4-8 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello, drága hallgatók, egy időjárásunk van.
2: Van, egészen pontos.
1: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Írta valakit még a köztársaság elnöki, meg az ideiglenesen viccel előttünk nagyon jó, hogyha ma 8 óráig nem hívnak fel.
2: Már 8?
1: Este 8 az ultimátum. Akkor román köztársaság elnök leszek.
4: Én meggondolnám.
1: Jó, éper. Tehát ezt tudom még az előző megszereshez mondani, hogy ha ma 8 óráig nem szólal meg a telefonom, kérnek elnézést az előző jelölésért, és jelölnek engem, román köztársasági elnök leszek. Szóval erre tudunk még időt. Időt adni így ebben a formában. Na, de viszont még beszéljünk azért egy kicsit erről a spanyol-argentin dologról, mert hogy azért itt nagy dolgok történtek. És
2: foci nem
1: nagyon történt, igen. Előtte gyorsan még egy közlekedés, mert többen elküldtétek közé, hogy kértünk infót. M0-áson több kilométeres a sor, úgy megállt, mint Katiba gyerek. M4-es irányában az M0-ás távolságban két emberke sétál, úgyhogy legyetek óvatosak. Aztán itt már lehet, hogy írta valaki, hogy elindult a sor. De hogy ott tényleg, Marci, köszi, hogy elküldted, de nagyon nagy baleset volt, és az M1 Bicskénél a belső sávos sor is úgy néz ki, hogy elindult ezt.
2: Küldte. Na várja, arra Marci, írta Marci.
1: Arra írta, hogy ez elindult, igen, jó. De a nulláson még mindig van valami. Igen, ez az M0-as Dunaharaszti kijáratnál arra szólva lehet haladni, és Siófokra tartunk, aki teheti, kerüljön, de legalább már az is elindult, ott egy nagyon, nagyon nagy baleset volt. Mentők, minden hatóság a helyszínen, az M1-es felé vezető oldalon egymásba hajtott 6 gépkocsi, gyerekek. Mi csak azt láttuk, hogy dugóval, és hogy írtátok, hogy sok a baj, most kezdjük kibogózni, hogy mi történhetett itt, sok autó ment egymásba. Balázs, hagyd a köztársasági elnökséget, a NAV elnököt is keresik. Egyébként...
2: Nagyobb a lóvé.
1: Egyébként...
2: Ott azért, van rálátás.
1: Egyébként...
2: Annak a zsebében turkálhat

0: akibe akarsz.
1: Én megmondom őszintén, azért Zsül Katás ügyeit nagyon átnézném. Tehát, hogy szerintem ott komoly jogsértések történtek az elmúlt években.
2: Zsült ismerve,
1: Zsült ismerve maga az Al Capone, úgyhogy arra Katás dologra azért nagyon, nagyon ránéznék. Na de, hogy Trump gyerekek, hát erről beszéljünk csak egy fél mondatot, mert hogy én már nem tudom eldönteni, hogy a világ legnagyobb trollja, őt szedálják valamivel, és bárki, aki elnök lesz Amerikában, előbb-utóbb gyógyszerekkel hűítik el. De hogy a csávó azért még egy pár évvel ezelőtt mutatott valamiféle, nem tudom, erőt, meg energiát, meg jó szónok volt, meg jól tolta. Hát ugye megtörténik az eredmény hirdetés, ahol azt látod, hogy a spanyol válogatott nyakában már az éremmel, fent állva a pódiumon, várja azt a pillanatot, amikor is egy ember fölemeli a kupát, ugye a csapatkapitány egy tök mindegy, fingom nincs, ki kicsoda, megeveli a kupát, és ott nincsenek mellette politikusok, az csak róluk szól, az csak a játékosokról. Érkezik az öreg. Ugye? Hát itt azért ő szólt, hogy ide azért ő lemenne, és gratulálna a csapatnak.
0: Ő adta át a kupát.
1: És ő adta át a kupát, és én nem tudom, nekem deja vu van, én ezt már láttam valahol tőle, de hogy az milyen verseny volt, hogy holhol nem tudták kirángatni a képből, és ugyanott maradt, ezt most megfogjuk majd találni, hogy úgyis megérek, hallgatok. És azt látod, hogy lejattol mindenkivel. Kicsit ott így kóborol, mint egy ilyen elveszett macska, nem tudja, hogy mi van. Tényleg ilyen Joe Biden-esedik az öreg, nagyon durván. Néz balra-jobbra, majd gondol egyet, és beáll az ünneplő spanyolok mellé, szembe a fotósokkal elkezd vigyorogni. Rohan valaki a FIFA-tól.
0: Próbálja az elnök úr lehozni.
1: És próbálják lerángatni a színpadról, hogy jöjjön le, mert addig a spanyolok nem emelik föl a kupát, és nem kezdenek el tapsolni. És nincs ez a nagy közös ünneplés, tűzijáték, konfeti, stb. És azt mondja a Trump, amit én mondok este 8 óra után, ha felhívnak, hogy ne!
0: Én maradok.
1: Nem megy el. És nem tudják leszedni a színpadról, és komolyan megnéztem a testbeszédét, a mozgását. A határán vagyok, hogy eldöntsem, hogy ő ezt most direkt csinálja, vagy teljesen elhűlt ő is, és elvesztettük. És egy év múlva tényleg Joe Biden-né válik az öreg. Mert nézd, kolbászol, megfordulod el, rohannak érte, oda rohan érte szerintem valami, nem tudom,
0: fifás... Infantino,
1: ugye fifás ember. És szól a Trumpnak, hogy gyere haver, gyere el innen, ez most nem a te pillanatod. Ránéz a Trump, és azt mondja, nem.
0: Én maradok.
1: És nem maradok. Megy el. Majd, de várjál, figyelj, majd amikor megtörténik az ünneplés, akkor meg elkezdett, mint egy ilyen kacsa ott így balra-jobbra sétálgatni, mint aki tényleg nem tudja, hogy hol van.
0: Hát elmegy 3 méter, de visszajön egyet,
1: igen,
0: hogy
1: visszalép.
0: Azért még a kép szélébe ő benne legyen. Megvan az arany, hogy hívják ott, lövő csávó például, aki arra vár, hogy eljöjjön a főnök.
1: Igen, várja.
0: Odáll, mindenki, igen, most befut Infantino,
1: megvárja, hogy a Trump menjen el. És nem, egy igazi bohóc.
0: Elnök úr, legyen kedves lejönni. Nem.
1: Majd megtörténik az ünneplés, ő elindul, és az időpontán azt mondja, hogy nem megyek.
0: Egy kicsit
1: visszasétál. Figyelj, felfoghatatlan. Nem tud, most már, de tényleg nem tudom eldönteni.
0: Nem, már nem
1: tűnik
0: tudatos,
1: minden nagyon tudatosnak.
0: Ez
1: igen?
0: Tudatos. Ez biztos, hogy tudatos a csávó. Úgy érzi, hogy ez senki másért, csak miatta rendezték a labdarúgó világbajnokságot.
1: Szerintem az van, hogy őt most már folyamatosan szedálják, hogy az amerikai, hát hogy is mondjam, csak háttérhatalom azt csinál, amit akar, ezért őt már teljesen leszedálva tartják egy éve, és néha még így bebeengedik emberek közé, akkor történik ez. Ez már nem tűnik nagyon Trumposnak, ami itt történik. Ez már valahogy egy ilyen fura önmaga paródiájával váló öregember kezd lenni. Csak eljössz, csak nem vagy ennyire nárci, csak érzed, hogy az érted, hogy te vagy a rendező ország, és te vagy az Egyesült Államok elnöke, de hogy ez nem rólad szól. Vagy akkor írja egy hallgató, hogy adjanak neki egy érmet, és akkor örüljön ő is. De el kell onnan jönnöd. És nem jön el a csávó, érted? 4 éves szinten van.
0: Tehát
1: az egód 8 év vagy 7 év elnökösködés után nem jutott el oda, hogy oké, gyerekek, átadom, örüljetek, ünnepeljetek, hanem ott akarok maradni. Ez a klubvilágbajnokságon volt.
0: Igen, a Chelsea Paris Saint-Germain 3-0 lett a végeredménye, ott konkrétan nem megy le a csávó.
1: Én mondom, ezt én láttam ezt a jelentet valahol, csak én azt hiszem, ezt behalóztam, hogy deja vu van, ő ugyanezt megcsinálja. Rángatják le a színpadról, és mondja, hogy nem. De nem!
0: ott is Infantino van, és ő ott azt választja, hogy megpróbálnak elbújni a tömegben.
1: Igen, akkor elbújtatja a tömeg mögé a Trumpot, mert ugye ez tök híres policyjuk, hogy ezen a képen senki nincs politikus. Igen,
0: csak a csapat.
1: Csak a csapat, és ez a pillanat, ez tényleg, tényleg rólatok szól. Tehát, hogy tudjuk, hogy te vagy a világ leghatalmasabb országának leghatalmasabb emberre. Ja, itt van, hát ez szenzációs. Itt visznek egy nagy kupát. Átadják a játékosoknak, klubvilágbajnokságnak, Trump meghajolva.
0: És ő marad.
1: És mutatja neki, figyelj, mutatja.
0: Beszélget.
1: Mutatják neki, hogy menjél le, megint megpróbálják lehívni, és ott sem megy sehova. Hát ez, és ugrál velük a pódiumon. Vagy a csávó egy ekkora showman, én nem tudom ezt.
0: Ekkora showman, hidd el.
1: Ekkora showman,
0: Amerika,
1: igen?
0: Amerika, hát ezzel nyert. Ez, nézd meg, és akkor elvizik hátra a tömeg közé, és ott megpróbálják elbújtatni. Fihető, ezzel nyert, ezt csinálta végig a választás alatt. Minden,
1: hogy szembe
0: a
1: megy
0: nagy
1: mindennel.
0: Igen, a nagy színészkedés, ott lenni a nagy eseményeken, rajta lenni az összes fotón, ő szerintem tök tudatosan választja ezt a részét a dolognak, mint ahogy most is.
1: És akkor ilyenkor lesatírozzák, vagy leszedik a képről? Vagy...
0: Hát szerintem két kattint AI-jal megcsinálni. AI-jal
1: leszedik. Írja valaki, nekem is ez volt az érzésem, hogy ez egy ilyen kezdő demencia. Tehát, hogy tévejgés meg az egész, hogy ott jön-megy, az valahogy úgy néz ki, mintha ő már úgy nem lenne ott minden pillanatban. Figyelj, 80 éves a pali. Tehát, hogy vagy 79-80. Tehát, hogy itt azért ez megengedett. De mondom, olyan, mintha mindenkit ott ebben az elnöki intézményben egy kicsit tudatosan leszedálnának. Mert hogy...
0: Jó, akkor itt van a Super Bowl, igen? Ahol most írja Anna az infokat, hogy az Egyesült Államok elnöke tudatosan nem vesz részt
1: nem mennek el,
0: a
1: így van.
0: Futball amerikai foci döntőjén. Kivéve Donald Trump.
1: Igen.
0: Aki elment. Igen.
1: Igen. A gyógyszert vagy emelni kell, vagy csökkenteni, de ez így nem jó.
0: Hát itt mindig az a kérdés, ugye, hogy ezen így elröhögcsélünk, hogy fotókra trollkodja be magát a csávó, de hogy egyébként a döntéseinél mi van? Érted?
1: Na hát ez a nagy kérdés.
0: Ugye, az utóbbi, mindig ez a nagy kérdés.
1: Az utóbbi években itt az elnöki intézmény, már a Joe Bidennel, meg most már lassan a Trumpal, tényleg egy ilyen nagy durranás történet. Hogy ezt a nagy durranásban így ábrázolták az elnököt. Hülye, szenilis, rossz döntéseket hoz, megtámad országokat, de egyébként finger nincs, hogy mi történik, és fölemeli a baseball sapkát, és ledarálja a helikopter rotorját. Tehát ezt láttad, ugye a nagy durranás, azt mondod, hogy no way. Ez nem történt meg.
0: De igen.
1: Majd jött a Biden, meg most már kicsit a Trump, és azt gondolod, de igen. Tehát ez valójában ez róluk
0: szól. És ugye mondtad a filmet, hogy mi történik, megtámad országokat, na, hát
1: igen, nem,
0: a Horvuszi szorossal mi van?
1: Igen, nem, de ez egyszerűen kretén, megalomán a fickó. Egyébként ezt is el tudom képzelni, hogy van egy ilyen olvasata, hogy azt hiszi, hogy ez is egy picit róla szól egyébként. A világvezető orvosi értelemben vett idióták, tényleg így van. És hogy egyszerűen csak rajta akart lenni a fotó mindenképp.
3: Sziasztok!
1: Hello, Anna!
3: Megérkeztem én is. Én azt nem értem, de tényleg nem értem. Értem, hogy a világ egyes számú első embere, mindent megértek, de hát mindenki alámegy. Tehát nyilván az öregnek ugye van egy megalomán hozzáállása a dolgokhoz, de lásd ugye ezt a piros lap kérdést, amin úgy túllépett a világ.
1: Amikor elintézte, igen. Amiről Bundy is beszélt belőle, nálunk. Nagy hír volt belőle,
3: igen. De úgy, hát úgy túlléptek. Hát,
1: nem nagyon tudtam mit csinálni.
3: Az idő. Na ez az. Csak hogy mindenki alámegy. Tehát egy ilyen dologba is az Infantino, akit most ugye újra akarnak választani, hát nekem ez érv lenne arra, hogy ne válasszuk őt újra.
1: Oké, de hogy tudod? Tehát ott áll az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Nyilván a titkosszolgálatok árgus szemekkel figyelik, ha csak valaki közelében megy. Ott áll mellette tényleg a Trump. Mi vagyunk ott ketten. Igen. Te meg én. Megmondjuk, te is ott vagy. Ünneplünk a spanyolokkal. Hogy szeded le
0: a
1: világ leghatalmasabb elnöke, hogy megkopogtatod nagyon, hogy elnök úr jöjjön le. Tapsol, rád néz és vigyorod.
3: Vannak
1: és látod, hogy nem mozdul, lerángatod?
3: Nem, vannak protokoll tanácsadói, és szerintem meccs előtt ezeket át szokták vele beszélni. És nem tudod lerángatni, de talán, hogyha megmerné valaki neki mondani, akkor lehet, hogy beljebb lennénk.
0: Szerintem
3: az a baj ezekkel az ember. Szerintem meg nem.
1: Nem mondják el, hogy
3: Trump úr. Miért szerinted az Infantino azt mondta, nem azt mondta, hogy elnök úr nézze. Két sárga út, tehát a piros lap, az egy következő meccs eltiltását
0: ebben
3: jelenti.
0: Ebben mondjuk igazad van.
3: Elmondják igen, neki? Igen. Nem mondják el. Tehát nyilván kreténné válsz teljesen. Tehát ez olyan érted, hogy...
1: Tehát, hogy nem kap soha, nem...
3: Nem kap.
1: Nincs
3: nem
1: egy ilyen protokoll, hogy elnök úr innen átveszed, ott át gyere, lekérlek a végén, mert ez egy közös fotó, 50 éve így csináljuk, nincs rajta senki.
3: Szerintem
1: vagy ott azt mondja, jó. Érti? Igen. De hogy? Érti? Igen.
0: Szerintem simán ez van, hogy előtte azt mondja, hogy persze le, és nem jövök.
3: Ha hogy megvilágosodik, nem tudsz már mit csinálni vele, tényleg. De
1: pont úgy néz ki, mint egy megvilágosodott ember. Teljesen így működik.
0: Tudjátok, mit kéne, hogy a titkosszolgálata egyik tagja ráveti magát az elnökre, hogy elnök úr veszélyben van.
3: Igen. Hát bár csak az egész stadion kiürítik.
0: Igen, akkor. Amikor rálőttek, akkor is ott maradt a pulpituson, és igen. Még ugye fél füllel, mert előtték a fél fülét igen, a csávónak. Még akkor is ott integetett a baseball sapkával, és kiabált.
3: Igen.
1: Igen, tényleg.
3: Én fix meggyőződésem, hogy nincs ember, aki megmondja neki ezeket a dolgokat. Tehát mindenki annyira alá megy, kész. Ez van.
1: Igen, meg az amit, van, amit itt Lórend ír, egyszerűen senki nem érdekli. Tehát megmondhatod neki, hogy le kell jönni, nem jön le. Nem érdekli.
3: Igen.
1: Egymás után minden évben eljátsz, hogy ott marad a fotó.
3: Igen, egyébként ezzel már nehéz
1: valamit kezdeni. Ő áll a közepén, és ez teljesen egyértelmű. És nem is nagyon csinál belőle titkot. Nem? Írja valaki, nagyon igaz, a nagy durrás, ez egy dokumentumfilm.
0: Csak akkor még nem tudtuk.
1: Igen, tudom, hogy a 80-as évben lejött a nagy
3: Biden. Azért nekem a nagy durrás az egy az egybe Biden. Nem ő annyira. Ő más, másba.
1: Igen, nagyot hal, mert előtték a fülét. A feje teflonból van.
3: Hát igen.
1: Az Vietnámban. A fülét Koreában szedték el, igen. Addig nem csinálj meg a fotót, amíg el nem sétál, írja valaki.
0: Ilyennel valamivel el kéne terelni a figyelmét.
1: Tényleg valaki a titkosszolgálat tud csak rá.
0: Nyalóka, elnök úr, nyalóka. Hát
3: nagyon szereti a szép nőket, szerintem azzal el lehetne terelni a figyelmét.
0: Egy csaj lehívná.
3: Igen.
1: Hát meg pedó is az öreg azért kicsit, azért az Epstein akták óta tudjuk, hogy
0: van baj.
1: Hogy azért ott nagyobb bajok is vannak, igen. Mint hogy csak a szép nőket kedveli, igen. Trump olyan, mint a jövőbeli sebességköztársaság elnök. Na így tudnék én, hát ha ennyi kell közjogi méltóságnak lenni, hogy nem megyek le egy fotóról, hát én tudok ott állni. Egy magyar válogatott mellett, aki kiút majd a 2072-es világbajnokságra.
3: Tudsz kellemetlenkedni.
1: Így tudok viselkedni.
0: Hosszú időre tervezel, ha 72-ig akarsz maradni.
1: Abban a két évben.
3: A következőbe be kell kerülnünk, tudod, beszéltük.
1: Ott a világbajnokságra?
3: Indul, hogyne, 4 évünk van, utána...
1: 4 évünk van, ott bővítenek, igen. És aztán visszajön a szűkítés.
3: Igen.
1: Igen. Tehát vagy 4 év múlva jutunk ki, vagy soha többet nem érjük meg, hogy a magyar válogatott az világbajnokságon van. Igen. Na jó van, gyerekek. Hát én már azért kicsit úgy kiábrándultam ebből a paliból. Már jó ideje egyébként, de hogy így...
0: Sokan szóltak neked az elején is, hogy nem lesz jó választás.
1: Igen, ezt néhányan próbáltak jelezni.
0: Igen, de akkor még volt benned tűz. Akkor még szeretted.
1: Így van. Na jövő mindjárt, gyerekek, jó? Egymásba hajtott 6G kocsi az M0-ás déli oldalán. Nagy a baleset, de már szépen lassan megyünk. 3-as karambol a Lurdi ház praktikeres felénél, középső sávban Attila, ott is nagyon nagy dugó van. És igen, ez M0-ás déli része, ez az M1 felé vezető oldalon van. Jó, hogy ott kell vigyázni. Ha Oroszországban lenne a VB, Putyinnak kimondaná meg, hogy ne legyen a képem. Na ez hasonló.
0: Ugyanez. Az Egyesült Államok elnökének a világ 3 legnagyobb ura közül az egyiknek nem szólod a senki.
1: Nem tudsz mit mondani. Na jövünk mindjárt. 4 perc, pontosan 8 óra, ha van közlekedés, híretek, úton vagytok, akkor küldjétek. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a

Rádió Esztégen, a lemez játszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regal.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50.000 forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
6: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
8: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport, a multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat!
12: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
13: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
14: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
13: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
15: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
16: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
17: Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
16: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
18: Július 30, augusztus 1.
19: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega, és még sokan mások.
18: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
19: Második kecskeméti Summerfest.
18: Jegyek oneticket.hu.
20: Ismét retro hétköznapok a Tiszakécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
21: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha? Irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkoz egzotikus állatokkal, simogass kapivarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park, egy csipet Afrika, Magyarországon. Safaripark.hu.
22: Carglass javít, Carglass cserél.
23: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
24: Nyáron a melegben könnyen jön a pak.
2: és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
22: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Kavics felverődés, szélvédő csere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
23: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
24: Reklámot hallottak.
25: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
26: Folytatódik a munka a vasútvonalakon, munkálatokba kezd a Bácsvíz Kecskeméten, javítják az utakat Félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Újabb üteméhez érkezett a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonal nyári karbantartása. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a menetrendi változások több járatot is érintenek. A munkanapi reggeli Kecskemétről eredetileg a fővárosba induló két személyvonat csak Ceglédig közlekedik. Ceglédtől a nyugati pályaudvar felé a következő cívis interrégiókkal lehet utazni, amik Vecsésen is megállnak. A Szolnok-Cegléd-Kecskemét közötti S-225-ös vonatok újra közlekednek. További részletek a MÁV csoport honlapján. Hiba elhárítási munkákat végez a Bácsvíz ZRT. A szolgáltató tájékoztatása szerint hétfőtől Kecskeméten a Halasi út Szent László körút kereszteződésénél dolgoznak. A Halasi úti iskola melletti felüljáró felé vezető forgalmi sávot felbontják. A területet lezárják, ezért terelésre számíthatnak az arra közlekedők. A helyreállítás várhatóan csütörtökig befejeződik. A közlekedőket arra kérik, ha tehetik, választanak másik útvonalat. Újabb fontos fejlesztés valósult meg a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT-nél egy Interreg projekt keretében. Speciálisan kialakított utánfutó készült, amely a vegetáció tüzek elleni beavatkozások során használt kézi szerszámok biztonságos szállítását és rendszerezett tárolását szolgálja. Gerebiék, szikracsapók, ásólapátok és lámpák is helyet kaptak itt, számol be közösségi oldalán a KEFAG. A Step Fires projektben magyar és szerb partnerek vesznek részt. Cél, hogy tovább erősítsék az erdő és vegetáció tüzek megelőzését, valamint a gyors és hatékony beavatkozásnak a feltételeit. Út és járdajavítási munkálatok kezdődtek Kiskunfélegyházán. Az önkormányzat közölte, a város több pontján dolgoznak. A munkavégzés a Könyök, az Ady Endre és a Szent Imre Herceg utcát, valamint az Zrínyi és Daru utca kereszteződését érinti. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszokon ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. A közlekedőktől fokozott óvatosságot kérnek és azt, hogy kövessék a kihelyezett közlekedési jelzéseket. Ma sok napsütésre számíthatunk, majd csak elvétve növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet. Számottevő csapadék kialakulására térségünkben nem kell számítani. A nyugati a szél ugyanakkor élénk erős lesz majd. 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is túlnyomóan derült napos idő vár ránk, kisebb felhősödések alakulhatnak ki, csapadék nem lesz. Élénk erős marad a nyugati a szél itt Kecskemét környékén, 28-29 fokos csúcsokra számíthatunk majd.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. Üdv a szlovén tengerpartról, kint ülünk a lakóautó mellett, és mi más szól, mint a Rádió 1, mi a legyen szép napotok. Mekkora hangulat ez? Lakóautó, miket hallgatnak, szlovén tengerpart. De jó, jó nyaralás nektek. Ez jó, ebben most úgy ott voltam egy pillanatra.
2: Igen, hogy... ott is vagy. Csak az a baj, mint rádiós hang.
1: Igen, de ez nagyon, nagyon jó. Jó hangulat lehet. Azt nézem, hogy mi a frissünk, ami van esetleg. Itt megjött a 6 gépkocsi M0-ás déli részén. Igazából ez az, amit mondtunk. És két autó összeütközött az M1-esen, a Budapest felé vezető oldalon, Bicske közelében, 36-os, 37-es Kavicsnál. Minden hatóság a helyszínen van. Jó? Mi volt a viharban a Balcsin?
2: Na, tényleg,
1: valamit mondani akart ezzel kapcsolatban. Hát csak egy rövid történet, nagyon aranyos, kedves történet. Tegnap lecsapott egy ilyen 100-as szél a Balatonra, ez part. És hát ott, ha megérkezik, az konkrétan visz mindent, és nem jött vihar, nem volt vihartevékenység, vagy nem volt villámtevékenység, csak esett a másik oldalon. És bent ott viszonylag jó mélyen felborult egy hajó. Illetve hát ugye a tőkesúly miatt megfeneklett, és oldalára állt. És akkor összegyűlt néhány ott lakó, hogy most menjünk, segítsünk, mi az Isten tudunk csinálni egy több tonnás hajóval, de menjünk be, próbáljuk meg, elindult.
2: A viharban.
1: Be a viharban, én nem szeretek viharba fürdeni, nem volt villámtevékenység, aha, meg dörgés, csak menjünk be, iszonyat hullámok, de láttuk még, hogy ahol ő megfeneklett, ott nekünk még nagyjából leér a lábunk. Elindulunk befele, 20 perc volt, mert bejutottunk, mert olyan ellenszélbe mentünk, akkora hullámokkal, és közben ott van ez a permet a víz fölött. Tudod, ami azért úgy egy idő után tényleg fáj, mert olyan erősen jönnek neked a cseppek, mintha egy tűvel szurkálnának. Az egész nem egy jó élmény. Nagy szél, de érzed, hogy azért úgy nincs baj, biztonságban vagy. Megérkezünk a hajóhoz, hajónak még, hát nem mondom jól a szakszavakat, mert nem nagyon tudok vitorlázni, kint van ez az orvitorlája, az próbálja betekerni, csávó, üvölt, leszáll, fölmegy, visszamegy a hajóra, majd kidob nekünk egy kötelet, hogy kezdjük el húzni.
2: A több tonnás hajót. Több tonnás hajót. Hányan voltatok erre?
1: Hát először csak hárman, aztán mire már vontattuk a hajót, addigra már 8-an vagy 9-en vontattuk a hajót. Leszállt a kapitány, és ő is fogta a kötet, mondom, mi a terv, odakötjük a stéghez. Az jó stéget odakötni egy két tonnás hajóhoz egy 100-as szélbe, az mondom, az biztos, úgy hajlítja meg a stéget, ezek nincsenek lebetonozva ezek a stégek, tehát összeszedő, kössük ki a stéghez. És azt látom, hogy fönt egy csaj szépként nagyon küzd, hogy feltekerje a mit tudom én, mit, ami alulról ugye 60 centire föl lehet tekerni, ez nem tőkesúly, hanem nem tudom, mi annak a neve. Majd egyszer csak learizálja, hogy én bent félmeztelen a vízben, ugye iszonyatosan húzom a kötelet.
2: Van két úti jegyet.
1: Én poénkodok, hogy fia, van egy söröd, dob már le. De hát nyilván a viharban nem hallasz semmit. Majd azt látom, a következő pillanat, hogy pillanatra megáll a tekerés, és fogja a telefonját, előveszi, rám irányítja a telefont, és elkezd fotózni. És ott állok, érted, ott állok benn, hú, félmeztelő, hata húzzuk a hajót, próbáljuk erről a zátonyról lehúzni, hogy a kötél az odaérjen a stékhez, ahova ő lekötötte a hajót. Nyilván a stég is egy kicsit ugye megmakan. A csaj meg fönt, vitorlás ruhába, fogja a fényképezőgépét, de mondom, ordító szélvihar, inszertős vihar, és próbál egy jó képet csinálni, először magáról, szelfiként, majd csak rólam.
2: Érted? És legalább pózoltál neki?
1: Akkor kicsit itt binyóra azért ráhúzok, azért egy kicsit itt. És szerintem, most nem, csináld, amit kell, csináld, amit kell. Nyomod két
2: gép. Hát
1: ritkán húzzák a hajódat, érted?
2: Na, hát az életed sztori, hogy Sebestyén Balázs mentett ki a háborgó Balatonból.
1: Én biztos az életemért küzdenék ott, érted, és próbálnak kizélni. Csaj meg izé ne kell fotózni, de leszedtük egyébként, lehúztuk, a hajó az úgy volt megborulva, hogy az oldalára volt teljesen szinte borulva, és akkor a csajszi kiült a szélére, valahogy visszaegyesültük, bejebb tudtuk húzni mély vízbe, és akkor elrángattuk be a stékhez, lekötöttük.
2: Jó, és utána volt közös fotó?
1: Nem nagyon értettük, hogy mit mond, mert hogy olyan szélvihar, és olyan hangosan verte, vetekerte a vitorlát, de egy jó fél méter azért kimaradt, és az elkezdte, hogy az árbóchoz verni, annak olyan kattogó hangja van, hogy amellett szinte semmit. És itt van, benn vagy a viharba, húzod, brutál, nagy, jön a szél, hatalmas, tényleg, ott már nagy hullámok voltak, mert ilyen melligérő víz, azért az ott már komoly, csaj meg, hát hát azért most csak lövök egy fotót arról, hogy kihúzza a hajót. Hát mondom, szemét szemel.
2: Tényleg az életedért küzdesz te is, ő is, és neki ez a legfontosabb.
1: De aztán dolgozta, ügyes volt, tekerte, húzta, vonta, nagyon, tényleg ügyes volt, szerintem sokat vitoráznak. Lekötötték a stékhez a hajót, aztán ment be egy ismerős, mondom, hova mész? Hát megkérdezem, mi a hajó neve, az az én stégem. Valószínűleg már meghajlott. nincsen a hajó név, úgyhogy bement megkérdezni, hogy mi a hajónak a neve. Figyelj, beborított a hajókat. Tehát úgy jött meg tegnap a vihar, hogy ilyen brutál.
2: De szerencsére a hős balatoniak mentettek.
1: Ha menni kell, megyünk.
2: Ha menj félmeztelenül.
1: Ha menni kell, akkor ott vagyunk.
2: Még nincs okosabb döntés, mint ebbe a felszálló párába bemenni.
1: Nem volt még az, amikor megfullasz, csak amikor már rájössz, hogy aha, na ez az, amiről sokszor beszélnek. Hogy úgy érzed, hogy annyira fújja a víznek a tetejét a szél, akkor a hullámok vannak, hogy a cseppek ütődnek neked. De mikor egy ilyen 190 szélvel ez a csepp így megindul, mindenhol jön, akkor úgy érted, hogy miért fulladnak bele emberek benne a mély vízbe. Hiába van kint a feje, van egy félméteres vízpára a víz fölött, ahogy megfújja a tetejét. Ja, na, viszont mi egy érdekes dologra bukantunk, mert hogy biztos nagyon sokan használtok már, drága hallgatók, ugye, mesterséges intelligencia, ChatGPT, hát ez már mindenkinek ott van, ugye? Vagy a Grok, vagy a ChatGPT, vagy a Gemini, vagy tök mindegy, hogy melyik meg hogy mondjuk. De kiderült, képzeljétek el, egy titkos profilt épít rólunk. És az van, hogy mindent megjegyez, amit kérdezünk, miért nem lepődöm meg
2: pedig
1: rajta?
2: Pedig hát ugye mindenki megígérte, aki ilyet fejleszt.
1: Hogy ez nincs.
2: Nincs profilozás, nincs adatgyűjtés.
1: Igen.
2: És van valami titkos, hogy hívják, kód, amivel ki lehet nyerni?
1: 6 bemásolható kérdéssel, és egy lépésről lépésre beállítási útmutatóval pontosan meg tudod mondani, hogy mit tárol, mit feltételez rólad, és mit gondolnak azok, akik ezt olvassák. Ugyanis kiderült, hogy a mesterséges intelligencia az egy teljes profilt rak rólad össze, és ha te beírsz neki 2 sort, akkor ő kiküldi neked ezt a profilt, mondom, hogy mit kell beírni. Na. Hogy megtud, hogy rólad mit gondol a saját mesterséges intelligenciád. Hát egészen megdöbbentő az eredmény. Azt kell neki mondani, hogy sorolj fel mindent, amit eltároltál és megjegyeztél rólam, teljes egészében, egyetlen listában, neveket, helyeket, munkát, szokásokat, preferenciákat, bármit, ne foglald össze és ne hagyd ki semmit, látni akarom a teljes profilt, amit a beszélgetéseink alapján felépítettél rólam. Ez az első itinen, amit meg kell, hogy adjál neki. Hát én beütöttem.
2: Már nézzük, kinek mit írt, mert nekem nincs ilyen szarom. Ugye én még egy, hogy hívják vagyok, én még egy ilyen maradi csávó vagyok, én életemben nem beszélgettem ezzel a vacakkal. Na, mondjad, mit írt?
1: Figyelj, igazából az minden. Figyeld. Azt mondja, én ezt beütöttem neki, és
2: mikro hát így... Mikropénisz.
1: Igen, feltűnően kicsi a péniszet. Sokat kérdezel a mem. Sokat kérdezel pénisz műtétekről. Ne, hogy mit rakott össze, ugye ezt így berakta. Kicsit mentegetőzik, hogy persze, viszont nem tudom kiolvasni, meg jaj, nem úgy, meg a teljes belső beszélgetésekre nem mindegyikre emlékszem meg. Nincsen háttérben tárolt következtetés, tehát elkezd mentegetőzni. Ez már eleve fura. Ugye, hogy így elnézést kér, és aztán küld rólad 8 oldal.
2: A
1: és aztán
2: küld rólad
1: 8 oldalt, igen. Azt mondja, neved Sebestyén Balázs. Azt, hogy Budapesten élsz, rádiós és televíziós műsorvezető vagy, alkalmanként DJ-ként is fellépsz. Sok közösségi médiás szöveget és posztot olvasunk át együtt, időnként meg is iratod velem. Fontos a számod, hogy a szövegek természetesek legyenek, gyakran kérsz helyesírási hibajavításokat. Szereted a hosszú részletes magyarázatokat, sok történelmi témáról beszélgettünk. Érdekel a vallás történet, érdekel Jézus története, érdekel Jeruzsálem története, érdekelnek régészeti bizonyítékok, holtengeri tekercsek. Érdekel a Maharishi tanítás a Tony Nader munkására, érdekel az asztrológia. Volt levelezésed Umes nevű védikus asztrológussal. Megadtad a születési dátumot, megadtad a születési idődet. 2 gyermeked van, Noel az egyik, Benett a másik. A gyermeked érdekei kiemelten fontosak számodra. Mennyire nagyon durva. Mennyire nagyon durva.
2: Hát az, hogy mindent megjegyzem.
1: Motorozol. BMW 1300 GS-ed van, nagyon érdekel a BMW.
2: Ez egy tévedés. Igen, de már dolgozol rajta, hogy ez jobb legyen.
1: Beszéltünk különböző beállításokról, beszéltünk a teleleve futóművről. Gumikról nagyon sokat kérdezel, érdekel a holtér figyelő. Multistrádában is érdekelt vagy, mint Ducati.
2: Na, kezdődik, mondtam én.
1: Jártál Svájcban, Ausztriában, Szlovéniában, érdekelnek az alpesi hálók, a hágók. Aztán egy-két hely, ahol jártam, sokat beszéltünk, a Szentsír templomról, az Olajfálhegyékről, a Gecsemáné kertről, a Via Dolorosáról, a Torinói reperről, a keresztről, rengeteg.
2: Jó, de hát ezek oké, tehát mert ezek
1: várjál, folytatódik, mert utána még rákérdezel másra is. Érdekelnek a makrogazdasági adatok, szeretsz bitcoin elemzéseket olvasni, érdekel a táplálkozás, a böjt, az autofágia, a ketózis, minden itt van rólad, amit ugye te megkérdezel, és összerakja.
2: Az összeesküvés elméletek nagy híve vagy.
1: Időnként hajózol, beszéltünk rád egy hajóról, BMW, Ducati, tömegrendezvények. Figyelj, a teljesen durván ugye leírt téged.
2: Mennyi időre emlékszik vissza?
1: Szerintem mindenre.
2: Mert ugye ezek, amiket most felsoroltál...
1: Ezek a kérdéseid valószínű.
2: Ez
1: egy kész profi rólad. Igen, ez te
2: minden
1: vagy.
2: Tud rólad.
1: Azt kell utána neki beírni, hogy mondd el mindazt, amit kikövetkeztettél rólam, anélkül, hogy valaha is kifejezetten elmondtam volna azokat a dolgokat, amelyeket abból szűrtél le, hogy írok és kérdezek, a jövedelem szintemet, a koromat, hol élhetek, milyen az élethelyzetem, mutasd meg, miből jutottál ezekre a következtetésekre. Tehát itt már ugye neki valahonnan valahova el kell jutni.
2: Igen, mert ez, amit eddig írt, ezek ugye emlékek, hiszen ezekre kerestél rá, a motorokra, a mit tudom én, a különböző dolgaidra, tehát ezt ő megjegyezte, ezt még értjük. Na mi a következtetés?
1: És itt akkor az van, hogy ugye itt megvan a következtetés, és a bizonyosság, és hogy miből következtetted ki. Ugye? Valószínűleg az átlag feletti jövedelmi vagy, sokat utazol, érdekelnek olyan dolgok. Nagyon elfoglalt vagy, magas bizonyosság, gyakran kérsz gyors szövegjavítás, utazás közbeni segítséget, egy-két hivatalos levelet. Gyors döntéseket szeretsz hozni, ez közepes, sok kérdésed rövid célra törő, majd utána kéred a mélyebb elemzést. És innen már összeállítja, hogy mennyire hozol gyors döntéseket, vagy mennyire vagy gyors. Analitikusan gondolkozol, az magas lett. Bitcoin ciklusok, Fed ETF-ek, történelmi bizonyítékok érdekelnek, nem csak a felszínes válaszok. Tehát az analitikus gondolkodásodat is megfejti, hogy mennyire vagy magas. Nem szereted az egyoldalú válaszokat magas? Gyakran kéred, hogy írjak ellenérveket, és nevezzek meg több nézőpontot. Tehát ő ebből már leveszi tulajdonképpen a gondolkodásodat is. Erősen kíváncsi természetű vagy, nagyon magas, rendkívül sok egymástól távoli témában kérdezel mélyen. Ez milyen durva.
2: Figyelj, ez egy teljes durva. Rólad.
1: Milyen durva, hogy mennyire vagy kíváncsi. Egyszerre vagy racionális és nyitott és spirituális irányokra, nagyon magas. Tudományos laborok, TM, védikus asztrológia, vallástörténet egyszerre érdekel. Ezt is összetette. Szereted első kézből megismerni a dolgokat, ez közepes.
2: Igen.
1: Tehát ez erre közepesedít, helyszíni kérdések nagyon sok van. Jó humorérzéked van, közepes.
2: Na, itt dőlt meg az egész.
1: Jó humorérzéked van, gyakran kérsz vicces válaszokat, de nem túlzó vagy alpári stílusban. Milyen rendes? Megjegyed. Vicces válaszok, de nem túlzó.
2: Nem szereted az alpári stílust, tehát ki szokott itt a reggeli kakimbek engedni órákat, gyerekek?
1: Jó, szeretem. Vezető szerephez vagy szokva, közepes.
2: Sok szervező,
1: vezető szerephez vagy szokva, azt mondja, ez közepes. Sok szervező üzenet, rendezvény, kommunikáció, csoportok koordinására kérsz egyébként szöveget. Fontos neked a nyelvi minőség, magas, nagyon sokszor kér stilisztikai és helyesírás
2: hiányzott. Hát persze, mert az összes magyar óráról hiányzott vazeket. Nem tud helyesen.
1: Szeretsz írni. Mélyen elmerülni egy témában, nagyon magas. Egy-egy témáról akár 20-30 egymás utáni kérdés is érkezik. Ez már a profilod.
2: Ezt, igen, de ez te vagy.
1: Tehát ezt már
2: tényleg.
1: Ő teszi össze rólad. Ez mennyire
2: a durva. A rohadékság, gyerekek, az, hogy mindent megjegyzett. Tehát, hogy bármit csináltál az elmúlt két évben, igen. Arról mindről van emléke.
1: De már aztán le is profilozt. Tehát ez már egy pszichológiai profil rólad. Szeretsz összefüggésekben gondolkodni magas. A bitcoin, makrogazdaság, történelem, vallás kapcsán is mintázatokat keresel. A családot kiemeltem fontos magas. Ez is mennyire durva. Konfliktusban próbál stratégiailag gondolkodni közepes.
2: Igen, ez nem túl biztató.
1: Ez nem túl biztató. Szereted a technológiát, magas. Szereted a prémium élményeket, közepes. Azt mondja, nem feltétlen ez az érdeklődési kör. Nem vagy impulzív kérdező, közepes. Sokszor ugyanazt a témát több irányból körbejárjuk, mielőtt véleményt alkotsz.
2: Ez jó, ez mondjuk a nyitottságot jelenti. Az meg menő, hogy nem vagy ilyen.
1: Mennyire durva! Te nem ütöttél be semmit?
2: Én nem használom.
1: Nem használsz ChatGPT-t?
2: Nem.
1: De te mit használsz?
2: Azt se tudom mi.
1: Te hol vagy?
2: Google kereső, ne, tesó. Ha legjobb Google kereső, ott még kell gondolkozni. De egyébként kérdés az, hogy aki nem használja,
1: figyelj, de várjál, bocsánat, csak ma igen, hogy arról, hogy arról összeállít-e.
2: Hogy?
1: Hát arról nincs nagyon mit.
2: De hát kérdés, de hogyha, mert akkor kiderül, hogy hallgatózott. Igen.
1: Azt mondja, hogy ezekből még össze tudnám neked tenni, figyel. Nagyjából pontosan az éves jövedelmedet, a bankszámlád állapotaidat, a nettó vadonyonat, a politikai nézeteidet, a vallási hovatartozásodat, személyes azonosságtípusodat, mentális egészségesedet, hogy pontosan hol laksz Budapesten, hogy milyen ember vagy a magánéletben, amit nem támasztanak alá beszélgetések. Ő még ezt felajánlja, hogyha akarom, akkor ezt is összeteszi.
2: Nem kérdezted meg, hogy hogy állsz? Hát azért a
1: nem volt még időm beütni. Ami a kérdezési stílusodból látszik. Nem a tartalomból, hanem abból, ahogy kérdezel. Az milyen?
2: Eddig a stílust is nézi.
1: Gyorsan váltasz témát, abszolút jellemző rám, de minden témában mélyre mész, ritkán elégszel meg egy válasszal. Először a nagy képet kéred, utána kéred a részleteket, érdekel a logikus szerkezet, szeretett, ha válasz egyszer informatív olvasmányos, gyakran optimalizálsz, nem zavar, ha egy válasz hosszú, ha cserébe sok információit kapsz. Ez nem pszichológiai diagnózis, de egy ilyet is fel tudok rólad állítani.
2: Jó, azt hogy ugrottad át azt
1: Adjad
2: a részt, hogy...
1: már, de durva!
2: Azt hogy ugrottad át, hogy érdekelnek az összeesküvés elméletek és gondolkozol a művénítéseden. Ez hogy maradt?
1: Igen. És akkor azt mondtam, hogy mindezek alapján, amit tudsz rólam, nevezd meg azokat a személyiségjegyeimet, amelyek valószínűleg nem látok magamban. Az milyen? Tehát ugye ez az utolsó, amit be kell neki ütni, hogy...
2: És akkor ezt is elmondja.
1: Minden, amit tudsz rólam, nevezd meg a személyiségjegyeimet, amelyeket valószínűleg nem látok. Tehát én se látok rá, mert nem elég mély az önismeret, vagy nem vagy annyira tudatos.
2: Hát vagy egyébként ugye szeretjük ezeket elhallgatni saját magunk elől is.
1: Igen.
2: Ő legalább az orrodra köti, vagy rád olvassa.
1: Azt mondja, hogy valószínűleg sokkal kíváncsi vagy, mint amennyire beismered magadnak. A felszínen gyors vagy, viszont valójában rendkívül alapos. Meglepően kevés dolog érdekel pusztán azért, mert divatos.
2: Ez igaz.
1: Ezek milyen, igen, mennyire hát ezek durván mélyen fölülni. Van. Sokkal gyakoribban mi az igaz? Ez óriási különbség. Ez mennyire durva. Kemény, nem? Ez elképesztő. Valószínűleg nem veszed észre, hogy mennyire mintázatokban gondolkodsz. Bitcoin, vallás, történelem, egészség, asztrológia. Mindegyiknél ugyanazt keresed, mi az a mélyebb rendszer, ami összeköti az eseményeket.
2: Mondom én, összeesküvés elméletek.
1: Ez nagyon következetesen megjelenik nálad, hogy mi az a mélyebb rendszer, ami összeköti ezeket az eseményeket. Én tényleg így gondolkozom.
2: Igen, még abban az esetben is, amikor nincsenek ilyenek.
1: Igen, szerintem kevésbé vagy érzelmi döntéshozó, mint amilyennek esetleg gondolod magad. A vallással kapcsolatos leveleidnél is rendszeresen ezt kéred, érveljünk, logikusan építsük fel, milyen következmények lesz, és mi szolgálja a kérdés bizonyos érdekeit. Ez inkább stratégiai gondolkodása van. Döbbenetes, nem?
2: Miket kell rólad megtudjunk? Ennyi év után, hogy van logika a rendszerben, igen. Gyerekek.
1: Valószínűleg alábecsülött, hogy mennyire maximalista vagy. Nem gondolom magam annak, de valószínűleg közben van egy ilyen kontrollfrikségem, egy ilyen közben megpróbálok minden maximálisan csinálni, amennyire tudom. Nyilván nem megy. De hogy
2: most nézd már rá például az Oti bulira, hogy ott mindenben benne van.
1: Abszolút.
2: Hát állandóan ezt
1: csinálod. De alábecsülöm ezt magam, ma nem veszem észre, hogy már bizonyos részeket el kéne engedni, igen. Iszonyatos durva. Nagyon erős benned az autonómia igény. Nem szereted, ha valamit vagy valakit csak azért kell elfogadni, mert valaki tekintély. Megjelent orvosi kérdés, orvosi kérdésekben, történelmi kérdésekben, vallási kérdésekben, kriptonál és politikánál. Szinte mindig visszakérdezem, mi bizonyítja. Milyen durva. Milyen durva, nem? Egyszerre vagy szkeptikus és nyitott. Ritka kombináció, azt írja. Hihetetlen. Nagyon ez 10 év terápia. Elmondom neked, hogy ez 3 év kognitív terápia egy nagyon unatkozó pszichoterapeutával, aki rajzolgat a másik oldalon. Egyetlen utolsó kérdésem van, hogy jó köztársasági elnök lennék-e?
2: Tedd föl neki. Szerintem igen, de tedd föl.
1: Ezt még beütöm. A kívülről magabiztos fellépés mögött erős önellenőrzés zajlik.
2: Igen, ezt is tudjuk. Igen.
1: Sokszor nem azt kéred, írd még, hanem ez így jó, ez nem túl sok, ez természetes? Ez arra utal, hogy sokat finom hangolod magad. Milyen érdekes, nem?
2: Kirajzolódik egy bizonytalan csávó lassan.
1: Nem, de tök érdekes. Igen. Az identitásod valószínűleg sokkal inkább az örök tanuló, mint a műsorvezető. Ez is durva. Igen, kívülről valószínűleg sokan média szereplőnek látnak. A kérdésed alapján viszont sokkal inkább egy olyan emberképe rajzolódik ki, aki folyamatosan tanulni akar. Ez szerintem erősebb identitásjegyed, mint maga a szakmád.
2: Ráskó Esztert tudom idézni, a magyar média piac legjobban félreértett szereplője.
1: A Blik írt egy nagyon kedves cikket arra, hogy 49 éves lettem, és összeszedte, hogy kinek szóltam be. Úgyhogy elolvastam, és rájöttem, igen, hogy valójában félre vagyok értve. Valójában félre vagyok értve. Valójában egy kicsit félre lettem értve. Az én pályafutásomban félreértéseken alapszik. Igen. Tehát egészen durva. Szerintem sokkal inkább rendszerkutató vagy, mint információgyűjtő.
2: Ezt a posztot egy kicsit eltúlzottnak érzem veled kapcsolatban, a rendszerkutatóid, de
1: mi legyen. Az igazság, mi mozgatja a rendszert, mi az alapelv a felszín mögött, ami működteti? Ezek érdekelnek le inkább. Ez három kérdésből ilyen profilt ad rólad a ChatGPT.
2: Hát ez azért nehéz dolga nincs. De most nem akarom kicsinyíteni az érdemeit a ChatGPT-nek, de ha ő megjegyzett mindent, amit te az elmúlt X évben csináltál.
1: De személyiségjegyeket fölállítani azért az már mennyire durva, nem?
2: Hát milyen kérdéseket teszel föl neki?
1: Meg hogy? Meg nem a konkrét kérdésből, igen, hanem hogy hogy? Igen. Na, üssétek be, próbáljátok ki. 9:01, megnézzük neked, mit ír ki, úgyhogy nem használod. Jövő mindjárt a hírek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A több filelés chips 130 g-os kiszerelésben 9 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 599 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: Fürdőzz a hádon nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabára Háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
7: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
8: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
9: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
10: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
9: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
10: Szállás.hu.
9: Úgy is tett.
3: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
13: Szűkös a hely az irodában. Nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csapj le rá 0639-441-509.
14: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz Kecskeméti vagy Kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
15: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu per tankolj nálunk.
16: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
17: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
12: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
11: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
18: Köszönjük!
19: Reklámot hallottak.
11: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
20: Bejárás tartottak a széktói strandon, illegális szemetet gyűjtöttek Helvécián, hatékony fellépés a kibercsalók ellen. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A következő évek lehetséges beruházásait is bemutatták a kecskeméti széktói strand bejárásán. Az alkalmon a medencéket, öltözőket, a gépházakat, a mosdókat és a jelenleg nem működő óriás csúszdákat is megvizsgálták, számol be a hírös.hu. A tervek szerint utóbbiakat jövőre használhatják a strandolók. 2027-re mind az 5 óriás csúszda megújulhat. A hátsó termár részt szintén korszerűsítik, amely akár egész évben használható lehetne. A teljes korszerűsítés több ütemben zajlana. A szükséges fejlesztésekről a kecskeméti hírös sport non-profit Kft., a városvezetés és az önkormányzati döntéshozók folytatják az egyeztetéseket. Összeszedték az illegális szemetet Helvécián. Az önkormányzat tájékoztatása szerint több helyszínen gyűjtötték a hulladékot a lakosság segítségével. Felhívják a figyelmet arra, hogy a hulladék csak az arra kijelölt hulladéklerakóban helyezhető el, vagy a rendszeresített hulladékgyűjtőedényben kell azokat kihelyezni. Azokon a település részeken, ahol nincs rendszeres hulladékbegyűjtés, ott az önkormányzatnál megvásárolható szemetes zsákba lehet gyűjteni a hulladékot, és a gyűjtő útvonalon elhelyezni. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvívője.
21: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megteríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, a központi visszaélésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
20: Ma sok napsütésre számíthatunk, majd csak elvétve növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet. Számottevő csapadék kialakulására térségünkben nem kell számítani. A nyugati a

0: reggel.
1: 3:09 lesz, pontosan 3 perc múlva jó reggel. Kívánom mindenkinek, itt vagyunk, és nézem, hogy mi a... Vagyunk közben, gyere csak, azt hiszem, hogy van-e valami közben a közlekedés. Nagy baleset az M0-áson van, megint gyerekek. Dunaharasztinál, Szigetszentmiklós irányban most történt. A belső és a középső sávot foglalják az összetört autók. Hát ez már nem a nullás napja.
2: Megvan átkozva, öcsém.
1: Ez megvan átkozva. Pesti úton befelé, Feri egy út előtt, belső sávban hatóságok most érnek a helyszínre. És már reggel is volt, ott 6 gépkocsi az M0-ás déli oldalán. Úgyhogy gyerekek, ott most oda-vissza. Oda-vissza van minden. Nem hallom Esztert. Ide valaki? Nincsenek. Igen. Ma csajok. Tehát, hogy ma lányok nagyon viccesek, kedvesek, aranyosak, de nincsenek. Nincsenek ma. Ma csak így vagyunk.
2: Pihenő napjuk van. Laci, írd meg ki ezt a mondatot, légy szíves a Facebookra, vagy valahova, mert amit ja. kérdeznik el a ChatGPT-től.
1: Ja, ezt a profilozós, erről ja, beszélgettünk, ugye, hogy milyen érdekes, hogy itt most rájöttek arra, nyilván volt titok, meg gondoltuk, hogy mindent tárolnak rólunk, de egy-két speciális kérdéssel egy egészen érdekes személyiség profilt kapsz saját magadról. Erről beszélgettünk a hírek előtt, hogy megkéred a ChatGPT-t, vagy amit használsz, hogy mi állt neki össze rólad a kérdéseid alapján, de ne csak az, hogy mi érdekel, meg miről kértél infót, hanem milyen személyiségjegyeid vannak, milyen típusú ember vagy, és hát egészen pontosan profilod. A te eseted az érdekes lenne egyébként.
2: Le kell tölteni ezt a ChatGPT-t?
1: Hát akkor mondjuk messziről indulunk. A Nokia-dat,
2: ez egy applikáció? Igen,
1: a Nokia-dat le kell cserélni, az Alcatel van, te csízidet. Venni kell.
2: Egy okos telefon.
1: Venni kell egy okos telefon, igen. Neked írt olyat, Zsul, ami meglepődtél? Mert ugye te is beküldted neki. Írt valamit?
2: Szerintem csak olyat írt.
1: Ezt figyeld, imádom. Zsül, csak ezeket a pontokat beolvashatom? Nagyon jó, nagyon szép.
2: Mondom, amikor, hogy ne, ezt figyeld, már ne.
1: Zsül, ugye róla kialakult egy kép. Ő is hosszasan beírta, itt én most csak néhány pontot látok, itt akkor nyilván a 3-as, 4-es beolvasható. 3-as. Az érzelmi minimalizmus, mint erőforrás gazdálkodás.
2: Júj, de jó!
1: Igen. A velem való kommunikációban és valószínűleg a szakmai életedben is teljesen háttérbe szorítod az érzelmi sallangokat. Érted? Nem kapanaszkodsz, nem kérsz megerősítést, nem keresel empátiát, csak tiszta input-output. Ez Zsül. Egészen pontosan fejti meg a mesterséges intelligencia. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek mély érzéseid, hanem az, hogy az érzelmeket és a feladatokat mereven elválasztod egymástól.
2: Hát soha nem láttál egyetlen.

0: egy érzelmi reakciót Zsül arcán.
1: Igen, igen, igen, igen. Áruhába öltöztetett kreativitás. Ezt írja még róla. Áruhába öltöztetett kreativitás. Zseniális. De milyen szépen fogalmad. És így elképzeled a Gyulát, és azt gondolod, hogy áruhába öltöztetett kreativitás. Mert egyébként egy kreatív csávó tölt, vág, csinál, fotóz, egy csomó technikai dolgot csinál, nem? És
0: nagyon és szépen elbújtatja ezeket.
1: Az adatelemzés, a pénzügyi kockázatkezelés és a centiméterre kiszámolt logisztik alapján könnyen hihetnéd magad egy tiszta, reálos, analitikus gondolkodási technokratának. Optimális megoldás, megtalálás, nagyon magas szintű, struktúrált kreativitást igényelnek a...
0: Gyula, ezek jó hírek!
1: Igen. Te nem a semmiből alkotói módon vagy kreatív, hanem a szigorú korlátok között vagy képes zseniálisan legózni az elemekkel.
0: Wow! Zseniális,
1: egész pontos. És pontos a Gyuláról. Tehát azért ezt nem csak a kérdések alapján teszi össze, hanem a kérdések, a stílusok és az irányok és az utasítások alapján.
0: Jó, Laci, te jössz.
1: Egészen.
0: Te jössz. Nagyon, én nagyon kíváncsi vagyok. Mit profilozott?
1: Igen. Rólam ezt itt a GP, ami biztos magyarul kommunikált. Zseniális, köszönjük szépen. Igen. De tényleg jó. Ez a profilozás akkor is működik, ha nincs előfizetésem a ChatGPT-n. Minden tud rólam, az eddigi kérdéseim alapján kipróbáltam.
0: Hmm? Igen.
1: Mert, de várj, a ChatGPT ez Google alapú, vagy nem, az a Gemini. De akkor hogy tud rólad? Figyeli a...
0: Hát nem, ő használja velem ellentétben. Tehát ő használja, csak nem előfizető. És úgy is megjegyez mindent.
1: Ja, hogy az ingyeneset.
0: Igen, igen.
1: Na, tehát igen, igen. Persze, hát akkor azt ugyanúgy megjegyzi, igen.
0: Igen. Nekem teljesen jó elemzést adott a ChatGPT, nem írt vissza.
1: Az egy nagyon jó. Az egy teljesen jó, igen. Hát ennyit gondol rólad, meg ennyit gondol, igen, a világodról, meg a kérdéséről, hogy nem ír vissza. Na jól van, izgalmas azért ez így, hogy nyilván tudod, hogy egy csomó mindent eltárolnak, meg elraknak rólad, de azért ez egészen mélyreható. Nem egy felszínes elemzés azért. Milyen időnk lesz?
0: Napsütéses.
1: Napsütéses, köszönjük majd szépen.
0: Segít.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Köztársasági elnöki úrválasztására alkalmas.
1: Nagyon
0: ha
1: helyes.
0: Ezt te leszel.
1: Ma 8 óra, csak mondom. 8:45-kor már
0: vége,
1: szólok.
0: Lecsúsztatok.
1: 8:45-kor már nem vagyok elérhető. Na gyerekek, egy hátborzongató felfedezés egy Airbnb szálláson. Próbáljuk megfejteni, hogy mi lehet. Figyeld, a következő a történet. Ha mit mesélt el egy nő egy TikTokon, bejárta az internetet a videó, 26 éves nő tette közzé a TikTok oldalán egy Airbnb szállásról, a családjával pihen. És egy meglehetősen különös dologra bukkantak az ingatlanban. Próbálják ők is, meg az internet is, meg mi is megfejteni, hogy mi történt. Ők Salt Lake City-ben élnek, és San Diego-ban béreltek ki egy ötszintes Airbnb nyaralót. Hogy megünnepeljék a rokonokkal együtt a nagypapájának a 80. születésnapját. És az egyik nap éppen vacsorázni készülöttek, amikor feltűnt nekik egy furcsaság a tengerparti hangulatú dekorációval berendezett ingatlanban.
0: Van egy rohadt nagy kép.
1: Vagyis pontosan annak a folyosóján. Van egy rohadt nagy kép, és a kép azt ábrázolja, hogy emberek fürdenek a tengerben, ezzel van ugye dekorálva a folyosó. És alig akartak hinni a szemüknek, de a család szerepelt a képen.
0: Egy tök másik városban, egy vadidegen lakásban van egy kép, amin ők vannak a falon.
1: Igen. Figyeld, hogy felismerte azon az apját, mutogatja, hogy ott van az apja a képen. Felismerte a lány és fiú testvéreit, a nő, de még azokat a fürdőruhákat is, amelyeket azon a napon viseltek. A felvétel több mint 10 éve készült, szintén San Diego-ban.
0: Ilyen véletlen nincs. Tehát, hogy a család valóban volt itt, a tengerparton fürdött, valaki csinált egy fotót róla, és ezt kitette, és te kibéreled.
1: És kitették, és kibéreled azt. Apukája viccelődve azt mondta, hogy te jó ég, ez a férfi kicsit úgy néz ki, mint én. Tényleg imádjuk a tenger, bárhol szélesen utazunk. Aztán jobban megnézték a képet, és azt mondta, hogy apa, ez te vagy. Ott van Lili, ott van Brady, mesélte a nő a testvére utalva. Teljesen ledöbbentek, mindenkinek megmutatták, FaceTime-oltak, és az a kép, az róluk készült, amikor 10 évvel ezelőtt ott fürdenek. Hány? Matematikailag mi az esélye?
0: 0,001. Hogy pont ott voltál, pont ott fürödtél, egyes, kettes, valaki ezt lefotózza, kettes, hármas, valaki ebből csinál egy óriási posztert képet.
1: Valószínűleg ilyen stockfotó lebből, letölthető, kinyomtatható és kirakathat.
0: Okay. Négyes, te pont ezt a lakást választod. Figyelj, annyi bizonytalansági faktor van benne, hogy ez a lehetetlennel egyenlő.
1: A véletlenek milliószorosának egybeesése, igen. Nem tudják, hogy ki készítette a fotót, miért ezt tették ki a szállás falára, csak próbálnak valamiféle magyarázatot találni. Ez mennyire durva lehet, hogy megtalálod egy bérelt szállásról a 10 évvel ezelőtti önmagadat? Azért ez...
0: Sem, nem tudsz el mit kell. Ott állnék, és köpni nyelni nem tudnék.
1: Igen.
0: Nem?
1: Igen. Teljesen lehetetlen. Teljesen lehetetlen. Ott a pasi, látod, aki igen, beszélget, igen. Ő a felesége, és ott vannak a 10 évvel ezelőtti kisgyerekek körülötte.
0: Megismerték a fürdőruhákat, hogy minden. Valóban ez igen, volt rajtuk, igen, igen, valóban igen, voltak igen. Itt.
1: Igen.
0: Rahat nagy véletlen.
1: Ezért valaki örülök, hogy csóró vagyok ilyenkor, megább kidő, én nem megyek egy helyre kétszer. Igen, ezt Meli küldte nekünk. Az erre viszonylag kicsi az esély.
0: Semmi.
1: Ha matematikailag le kéne vezetned, erre azért kicsi az esély.
0: Egy ezrelék. Talán, de lehet, hogy még annyi se. Hogy, és pont ezt a lakást veszed ki. Tehát San Diego-ban élsz, átutazol valahova, ahol van 5000 Airbnb lakás.
1: Igen. És hány fotó készült, hány lakás van, hány helyre mehetsz. Tényleg, ezt így valahogy így kell valószínűleg számítani. Igen. És te pont San Diego-ba, abba a házba mész, ahova ez a fotó 10 évvel ezelőtt bekerült, vagy fölkerült a falra.
0: Persze, lehet, hogy egyébként ez az, amit te mondtál, hogy ez egy ilyen stock fotó letölthető.
1: Valószínűleg igen, leszettő, igen.
0: És ilyen képből van egyébként, mint 20 000.
1: Vagy érte? A San Diego-i tengerparton terjedt el, tudod, mert ugye San Diego-i a ház, meg San Diego-i a kép, tehát lehet, hogy ott a környéken lett belőle egy ilyen. Mi a megfejtés, Anna?
3: Full kamu az egész.
1: Ez full kamu.
0: Maga nyomtatta.
1: Egy kamu, egy rohadbányos TikTok videó megtekintésé.
3: Ez persze, figyelj, ez a két saját. Nézzél már rájuk, légy szíves.
1: Szeretlek.
3: Nézzél rájuk. Full kamu az egész.
1: Nem feltételezzük, nem lehet, nem lehet igaz.
3: Nem. Én hiszek a misztikumba, ezt nem. De. Szerint tudod, mi van? Ezt megkeresték ezt a lakást, vannak fönn a lakásról fotók, látták, hogy a falon van egy ilyen dolog, ezt ők legyártották, és azt mondják, hogy úristen, hát ott van rajta a farter.
1: Na várjál, mi? Tehát megkerestük, San Diego-ba átmentek.
3: A bookingon keresel, látod a lakás belsőt, nem?
1: Igen.
3: Ránagyítasz, van egy ilyen kép.
1: És ennek kiszúrták, és akkor oda mentek direkt foglalni?
3: Persze, Isten, elhintik a TikTokon ezt a
0: szarságot.
1: Miért nem hiszünk kicsit a mesében? Miért nem gondoljuk azt, hogy akár
3: mert ránézek,
1: megtörténhet?
3: Mert ránézek a két TikTok-ket csajra, és azt mondom, hogy hát nem valóság.
1: Na most azt beszélek. Látod, hogy egy pulóveres, napszemüveges csaj az hazudik?
3: Más testbeszédből látom.
0: Igazi
1: igen, minden nem vannak azok ott kemben, látom én azokat, ott, amilyen dájjal megkentek.
3: Full kamu. Az érdekel, hogy ez a lakás, ez a kép, ez ott volt-e a falon az előző lakóknál? Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez egy kiadó lakás, hogy az előzőek mutassák már meg azt a kis képet, és akkor nagyítsunk rá, és akkor hasonlítsuk össze, és akkor fog lebukni, hogy hát itt mások vannak a képen. Egyébként egy másodperc alatt megfognám őket ezzel.
1: Össze is engednélek velük. Tehát most amerikai rádióműsorban simán fölhívnánk őket, és beadnának téged, és megbeszélhetek.
0: És akkor ez lájkvadászat, azt mondod.
3: Abszolút lájkvadászat.
0: Na, akkor itt van Adrien SMS-e. A Temun találta meg egy Temun kapható ágyneműn a saját kutyájáról készített fotóját, amit föltett a netre.
3: Na. Azt valaki letöltötte, ez ilyen egyszerű.
0: De hát akkor ez ugyanilyen egyszerű,
1: akkor ez most saját csapdánkban dölt.
3: Nem, azért az nagy különbség, hogy ebben ilyen misztikum van egy kicsit bele. Ott letöltött egy fotót, és megcsinált egy ágy, biztos cuki fotó volt a
0: igen,
3: kutyáról.
0: Cuki fotó
3: az, hogy ő találta meg, ez egy érdekes dolog egyébként.
0: De ez
3: érdekes.
0: Nem az.
3: Ez nem annyira az, mert szerintem erre készültek. Ott meg véletlenül belebotlott.
1: Előre
3: nem.
1: Megfontolták,
3: előre.
1: Hogy San Diego-ba mennek.
3: Én azt gondolom.
1: Meglátták a fotót magukról.
3: Így van.
1: Vagy fölrakták azt a fotót oda, és eljátszották, hogy találtak egy
3: de
1: fotót.
3: Mondom, nagyon...
1: Tehát ma már az ember mindent megtesz egy TikTok videóért.
3: Simán. Hát sima. A fél kezét odaadja. Azért, hogy lájkokat generáljon.
1: Ja, horror megtekintés. Tehát,
3: na,
1: hogy konkrétan felromolódták fel az internetet.
0: Jó, akkor igen. Amikor igen. Ahogy vagy magyart csináltuk, és fölhívtunk egy random számot egy autóban, ami Lengyelországban ment, majd utána egy random számot megint fölhívtuk, és a mellette lévő csávót hívtuk.
1: Csirkét vittek, és Auschwitzba mentek látogatás, és csirkékkel mentek. Foglalkoztak.
0: Igen. Na, az ott mi volt?
3: Hát vannak véletlenek. De vannak az életben véletlenek. Vannak.
1: De ezek
3: ez nem véletlen. Tudni, Nem nagyon hiszem el ezt a véletlen, megmondom őszintén. Ott nem biztos, hogy neki van TikTok fiókja, meg egyébként. Tehát, hogy ez tényleg egy véletlen volt. Ez nekem egy kicsit büdös.
1: Képzeld el, én, ahogy idősödöm, engem ezek a sztorik egy kicsit úgy meghatnak.
0: Picit el is könnyes.
1: Igen, nem megyek egyel tovább, hogy biztos ez a két ravasz fina ez itt.
3: De izé. Nem is érdekel. Hát figyelj, tök jó, amit csinálnak. Hát
1: azt gondolom, hogy ez kedves ez a történet, és rájövök, hogy jól van, öreg Bali, jól van. Be kicsit, kedves ez a történet. De ajd arra, és 10 év van még, hogy elküldted volna őket a felébe. De hogy azt gondolom, hogy igen, lehet, hogy el tudom már hinni, tudod? 10 éve, mi megnyomtam volna a piros gombot, na ide figyeljetek.
3: Igen. Mit?
1: Hát ezt a 2 izét. De hogy persze. Most már kicsit én el akarom hinni. Hogy hát miért a szüleiddel nyaralni, és látsz egy fotót, hogy 10 év ezelőtt az apádot agyabugyál a tengerben.
0: És az nem lehet, Anna, egyébként, igen, hogy amikor én bejelentkezem ebbe az Airbnb-be, leprofiloz engem a kiadó, aki kiadja a lakást, és csináltat egy ilyen képet, amin én vagyok, leszedi a netről. Hát, és minden egyes családnak, aki ide érkezik, saját fotója.
1: Egyébként az jó, és mindenki azt a házat akarja kibírni, és mindenki nagyon örülnek, hogy van egy saját
3: fotója. Ez már vicces lenne egyébként, hogy kicsire az esély, hogy egy ilyen képet szerintem így alaposan elkezdesz nézegetni. Tehát, hogy emellett úgy mész el szerintem egy kiadó lakásnál, hát millió helyen
0: hát
3: voltatok ti is.
0: Nézd, ez a
3: ott pancsolnak, és akkor megnézed aprólékosan.
0: Ja. Hát tudod, hányszor fűrökünk mi is itt, apu?
3: Apu! Hát ott az apu! Nem tudom. Nekem ez
1: én felismerem, hogy mikor kell hátrébb lépnem.
3: Igen?
1: Úgyhogy nagy bejelentésem van. Én ma visszalépek a köztársaság elnök jelöltségtől. Yeah. Nem várom a telefonhívást este 8 óráig.
0: Hogy hoztad meg ezt a döntést?
1: És megnevezem az új jelöltemet. Teljesen egyértelmű, írják hallgatók, és igazuk van. Te vagy.
3: Köszönöm.
1: Az idéglenes másfél-két évre, amíg nem lesz állandó köztársaság elnökünk. Tehát az első fél órámat a ma reggelben visszavonom.
0: Igen, visszalépek.
1: Polgár Juditot továbbra is nagyon kedvelem, de azt gondolom, hogy...
3: Hát...
0: Igen, ez az éles.
1: Ez a két év, meg kell fontolnom a visszalépést a jelöltségtől, mert van egy nálam alkalmasabb ember arra, hogy ő legyen a 2 évig az idéglenes köztársasági elnök. Ő pedig Anna.
0: Anna for president!
3: Ennyi.
1: Te hát, kell lennél ide.
3: Mit mondjak?
1: Sehol se lennék.
3: Nem tudok
1: helyre
3: nemet
1: tennéd,
3: mondani.
1: Elintéznéd, beolvastál neki, rendbe tennéd. Vidám 2 évünk lenne.
0: Nem állna meg senki.
1: Én ott viszem ennyi a tolladat, meg ha aláírsz, amit ott odaadom, majd ott őrzöm a Sándor palota, semmi.
3: Balikán, fog meg a sálam, légy szíves. Kisarkút előkészítetted délutára?
0: Kis kosztüm.
3: Jelenésem van.
1: Igen, benyújtom a nem létező lemondásomat a nem létező posztról, hogy engem ne is hívjanak föl. Vagy ma rád irányítom magam. Tehát, hogyha, ha hívnak, akkor viszont az azonnal.
3: Kapcsold el a telefonodat, jó, veszem a hívásokat, veszem.
1: Igen, hivatkozz önplágiumra, baj.
3: Önplágium. De egyébként mondom, tényleg ez nagyon egyszerű. Hát nézzük meg ezt a lakást. Hát mondom, ennyien vették ki. Hát nézzük meg, mi van a képen. Igen. Nézzük meg.
1: Azt írják, Balázs, néhány év múlva már simán le lehet szedni egy telefonos csalással.
3: Ne.
1: Én nem tudom, ezt ugye Laci megmutatta ezt a sztorit, így reggel, és én ezt kicsit szeretem ezt a történetet.
0: De miért nem hiszel ezekbe? Egy csomó ilyen. Itt van most
3: mert
0: ugye
3: profilozom a csajokat.
0: Jó, akkor...
1: Azért, mert rájuk nézik, az, hogy minden hájjal meg vannak kemben, nézd meg.
0: Itt van a Messi Jamal sztori.
3: Igen.
0: Na, hogy Messi 2007-ben valami jótékonysági eseményen fürdetett egy kisgyereket.
3: Igen.
0: Most, tegnap ellene játszott. Ő volt a Jamal.
1: 19-én volt a döntő. 19 éves a Jamal. 19 igen. évvel ezelőtt.
0: Na tessze.
3: Ezek azért tényleg nagyon érdekes dolgok.
0: Akkor
3: tehát én nem zárom ki.
0: Valaki leírta, 2018-ban házasodott össze egy kínai pár. 2000 júliusában, 11 évvel azelőtt, hogy megismerkedtek volna, a csaj csinált egy fotót saját magáról egy téren, és ott van a csávó a háttérben.
1: Na?
3: Azért ez?
1: Hozzuk mi a kedves történeteket. Akarunk mi itt egy kicsit jót adni, de itt van a realitás.
3: Nem vagyok realitás.
1: Menjünk el, szignálszol már, csak nincs sejtett füles. Jövő mindjárt 2 perc, pontosan 9 óra.
2: Tartalmaz.
4: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22 Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trumpet,

0: 22. Jön a Vadiúj Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
4: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
5: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
6: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 300 g-os csomagolt többféle nádudvari grillkolbász csak 999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Ez itt az Aranyka Show.
11: Halló, Aranyka?
10: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
11: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
12: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
13: Utazási csomagjából ne felejts el!
14: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
15: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
16: Vitara már 7,5 misitől? Az S-Cross meg 7,99 misitől? Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
17: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
19: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
20: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
19: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
21: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
0: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztró és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
22: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt a H&H klíma jóvoltából. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmadásokat és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
23: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
2: 20%-os tanszervásár egész héten az Alföld áruházban. Kecskemét legnagyobb papírírós szerosztályán 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. A könyv és a játékosztályokon is tanszervására várjuk. 20%-os tanszervásár egész héten az Alföld áruházban.
3: Cserkeszőlő, több mint fürdő. Meg annyi élménnyel kimagasló vendégszeretettel várjuk lendő és visszatérő vendégeinket. Élményfürdő, gyógyászati központ, wellness szolgáltatások, szaunapark és élmény az egész családnak. Nyáron is választa az ország egyik legkedveltebb fürdőjét. www.cserkeszőlő.hu.
4: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
5: Reklámot hallottak.
24: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
25: Új eszközök a szülészeten, átalakul Kecskemét városképe, nyáron sem áll a prevenció. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Új segédmonitorok segítik a munkát a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház szülészet nőgyógyászati osztályának ultrahang diagnosztikai laboratóriumában. A kórház tájékoztatása szerint a nagy felbontású kijelzőknek köszönhetően a várandós édesanyák a vizsgálat teljes ideje alatt valós időben követhetik az ultrahang képet. A fejlesztés nem csak élményt jelent a családoknak, hanem segíti azt is, hogy a szülők jobban értsék a vizsgálat menetét és az orvosok által látottakat. A kórház szerint az új eszközök a tájékoztatást és a közös döntéshozatalt is támogatják, ha további kivizsgálás szükségessége merül fel. Az asszály miatt átalakulóban Kecskemét városképe, erről ír a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A társaság szerint a tartós csapadék hiány és a hőség miatt nem csak a füves területek száradnak ki, hanem a nagyobb fák is veszélybe kerülhetnek. Közölték, a városban igyekeznek egyre több területet bevonni a természet közeli fenntartásba, ugyanakkor a zöld területek locsolására csak a kiemelt, öntöző rendszerrel ellátott területeken van lehetőség. A város üzemeltető szerint a változó körülményekhez mindenkinek alkalmazkodnia kell. Kiemelik azt is, a városképi szempontból fontos, vagy a sűrűn lakott, frekventált területeken a kár és baleset veszély elkerülése miatt továbbra is rendszeres a fűnyírás. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiunknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
26: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens érdeklődő jelent meg, majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrés is végeznek.
25: Ma sok napsütésre számíthatunk, majd csak elvétve növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet. Számottevő csapadék kialakulására térségünkben nem kell számítani. A nyugati a szél ugyanakkor élénk erős lesz majd. 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is túlnyomóan derült, napos idő vár ránk, kisebb felhősödések alakulhatnak ki, csapadék nem lesz. Élénk erős marad a nyugati a szél itt Kecskemét környékén, 28-29 fokos csúcsokra számíthatunk majd.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 9 óra után 14 perccel itt vagyunk, jó reggelt. Én azért beadom a csajok mikrofonját, lesz, ami lesz, érted?
2: A rutin az a rutin, hát a rutin. Valamelyikük.
1: Megszokás, ez megszokás. Ez már ott a nagypapa, de kicsit még megterítesz neki a családba. Ez ugyanilyen, hogy nincsenek a lányok, de beadjuk a mikrofonjukat, igen, holnap már. Holnap már jönnek hosszú többet sorokban, váltva ugyan, de jönnek. Úgyhogy leszünk, így van. Azt mondja, hogy Dunaharaszti baleset miatt már az M4-esen van a dugó vége. Molkútnál Gerinc úton, Sziget-Szent Miklóson teljes az útzár, hatalmas a dugó. Sziget-Szent Miklós irányában most történt, belső és középső sávot foglalják össze az autók. Valami van megint, tehát, hogy... Valami van.
2: Hideg front.
1: Tíz fok. Ja, oké, hogy hűl a hőmérséklet, is könnyebb minden, de akkor is egész egyszerűen az érezhetően nagyon-nagyon sok a baleset. Nézzük itt a térképeket, az interaktív térképeinket. Tényleg durva. Igen, hát az a déli szektor az ott a nulláson, arra most ne nagyon.
2: Halál.
1: Ne nagyon menjetek. Jó, 0-23-111-111 az SMS számunk, itt megyünk majd.
2: Hova? Itt megyünk majd hova?
1: Itt megyünk majd a világá, ezen az SMS számon. Nem,
2: majd ezen tudtok kérni! Ezen tudtok a kívánságműsorban kérni.
1: Hamarosan indul majd, ezek a kívánságműsor extra. Igen, a fogadás.
2: Ez kitáltad, majd kinek utalod a lóvét?
1: Még várok esetleg ötleteket, tippeket. Itt már jött reggel, egy kisfiúnak gyűjtenek, nagyon szimpatikus volt, aranyos volt, oda is lehetne, tehát ma holnap még úgyis küldenek a hallgatók, és akkor valamelyikre rá bökünk. Ha valakinek van valamilyen gyűjtés a látóhatárán, akkor azt mi leellenőrizzük, azért megnézzük, hogy jó legyen, de küldjetek el nyugodtan. Jó, és akkor nekem is van alapítvány, akivel együtt dolgozom, de őket sokszor sokféleképpen támogatom, most szeretnék olyannak adni, akinek még így nem.
2: Nagyon helyes.
1: Nem adtam, vagy nem küldtem, úgyhogy küldjetek. Ráadásul combika az összeg azért, tehát egy kettecskével kell ezt.
2: Milyen szépen fölalkudtam, komolyan mondom.
1: Szépen fölhoztad
2: ma
1: ezt,
2: reggel, igen. Tegnap nem néztem meg a meccset, ugye a végét legalábbis elfáradtam benne, mint hogy szerintem nagyon sokan ti is ma reggel megnéztem,
1: de elég fos volt.
2: Hogy jaj, Feri, de jót tettél ez, hogy főpumpáltad 200-ra a lóvét.
1: Igen. Bohár Dani is gyűjt, menjen neki. Kiszabó ide, RS6-osra gyűjtök. Jó, hát ezeket is elkülditek, hogy ki mire gyűjt. Ha valakinek nagyon szimpatikus a saját magá irányába végzett gyűjtése, még mindig meg tudjuk felezni az összeget. Hogy 100 megy az RS6-osra, 100 pedig akkor megy valamilyen alapítványnak. Jó? Úgyhogy küldjetek, ha van ötlet. És gondolkoztam, hogy melyikkel kezdjem, de igazából mind a kettő ugyanaz. Mi van a Hamvainak ezzel az ellopott sztoriával? Ezt olvastam, basszus. Én úgy megsajnáltam, főleg akkor, ha valaki, mikor jótékonykodik, vagy jót csinál, akkor meg aztán genyó dolog, nyilván a tulajdonok nem tudták. De mi történt? Tehát csutkára rámolták minden cuccát.
2: Gyakorlatilag igen, ugye kitalálták Balázs Attila pizza mesterrel együtt, aki világbajnoki második helyezett pizza sütésben, hogy ők egyébként is kint vannak az e-foton. Mind a ketten csinálnak egy rekordot. Az első felvetés az volt, hogy 48 órán keresztül az Attila süti a pizzákat, a Hamvai nyomja mellette a zenéket, a pizzák jótékony célra mennek, minden eladott pizzából egy bizonyos összeg megy egy kis srácnak, akinek gyűjtenek. Tehát, hogy tök jó volt. Oké, kiderült, hogy ez az 50. effort, és akkor azt mondták, hogy ez ne 48 óra legyen, hanem legyen 50 óra.
1: 50 óráig süt és 50 óráig zenél?
2: Igen, 6 óránként volt, azt hiszem, 10 perc szünetük, vagy 15 perc szünet. Az elsőnél még próbáltak frissíteni, az Attilával beszéltem, ő azt mondta, hogy a harmadik ilyen 10 perces szünetnél azt mondta, hogy egyetlen egy menekülő út van, hogy ne halljanak meg, hogy fölülnek a lehető legnagyobb adrenalint kiváltó szerkezetre, tudod.
1: Igen, ami kilövi őket.
2: Kilövő és oda mentek. Igen, és Attila fölült a mitén óriás kerékre, ringlispirre, így élték túl az 50 órát, megtörtént az 50 óra, hivatalosan le van ellenőrizve, nagyon sok pizzát eladtak, végigment a zene, összepakoltak, és hát hazamentek aludni. A Hamvai azt hiszem, hogy bérelte a cuccot, és jött érte vasárnap reggel a bérlő cég, és ilyen üresen fityegő kábelvégeket találtak.
1: Kipakolták, úgy, hogy van?
2: Hát igen, állítólag kipakolták. Ami azért, tudod,
1: ez de ez maga a fesztivál területéről? Vagy?
2: Aha. Ez belül volt.
1: De azért Istenbe lehet, hát azért ott hogyan? Hát azért ott mégis ezeket
2: hát egy ilyen bontásnál tudod, hogy hány ember jön be.
1: Aki, ja, bemen, na?
2: Aki elviszi a hangfalakat, aki a színpadot szedi le, aki a mitén takarító személyzet, aki a, nem tudom, a mobil WC-ket viszi el, és sorolhatnám még. Tehát rengeteg idegen ember jár ott, És azért igazából azért olyan szar ez a sztori, hogy csinálsz valami tök jó dolgot. Egy srácnak gyűjtesz, hogy ahogy egészségileg rendbe jöjjön, fölállítasz egy vélhetően Guinness rekordot.
1: Nyilván a tolvajok nem tudták, hogy a cél az nemes, tudod?
2: Igen.
1: És mennyi, milyen összegben? Azért ezek a pultok, ezek a DJ pultok, minden az úgy, komplett technikát úgy, hogy van, elvitték. Aha.
2: Hangfalak, DJ pult, szerintem még fények is. Aha. Benne vannak, úgyhogy nem tudom a pontos összeget, de hát minden
1: horror, mi?
2: Vicces. Igen. És akkor az F-fotosok végig kérdezték az összes ilyen bontócéget, nyilván senkinél
1: igen.
2: Nincs.
1: Igen, tudod? Az összes a vállalkozójukat ti voltatok, most őszintén, srácok. Vagyunk már olyan régen jóba, ti most kivittétek
2: el. Hát úgy kérdezed meg, hogy nem tettétek el véletlenül.
1: Persze, hogy nem valahogy bejutott oda.
2: Igen.
1: Azt nem tudom, hogy ezekre, tehát bemegy a fesztiválra, tudja, hogy lopni fog, bevisz egy autót, szerez egy backstage parkolót, és egyszer csak beáll oda, és ilyen nagyon hideg vérrel elkezdi kipakolni a cuccokat.
2: Nem, szerintem ez hogy hívják? Alkalomszüli a tolvajt.
1: Ott vagy egyszer csak valahogy, és akkor... Ja. Na de azért azt nem tudsz kisétálni a fesztiválra, azt be kell rakni egy autóba, azzal ki kell hajtani, tehát azért annak nyoma van.
2: Hát... Igen, én is ezt gondolnám, de lehet, hogy sikerült ezt ügyesen megoldani.
1: Na, ilyen megkérdezik, Anvait itt van velünk. Jó reggel, ciao.
3: Jó reggelt, kollégák, jó reggelt!
1: Na, mi újság? Megvan a cumó?
3: Nincsen meg a cumó, és hát hallottam, amiről beszéltetek. Hát ez egy érdekes történet, és számomra azért felháborító, nem is azért, mert mi ott csináltunk egy rekordbeállítást, mert több jótékonysági vonzata volt, hanem számomra ez tök olyan, mint hogyha egy ilyen belső társaságban, mondjuk én most bemennék a rádióba, és ott így ellopnék egy mikrofont, egy hangfalat, tehát hogy saját berkegen belül, mert ugye ezek a fesztiválok, ezek ilyen zárt közegek. Ugyanak az emberek járnak kiállítani, kaját csinálni, zenélni, stb. És hát vélhetően valami bennfentes csinálta ezt meg, ugye már a zárás után volt, miután lezárt a fesztivál az egész történetet.
1: Na pont ezt kérdeztem is a Ferit, hogy oda beugrani, meg beállni egy kocsival, azt úgy kívülről azért úgy nem nagyon hát szokták. Aki látott ilyen backstage, meg tudja, hogy mi van, ezt inkább belülről vihették el. Az meg mondjuk jó pofátlan.
3: Igen, azért mondom, hogy ebben szerintem ez a legártatlanabb, és én nagyon-nagyon remélem, hogy valahol fölkerül valamelyik cucc valahova, vagy valaki meglátja és kiderül, hogy mi ez, mert szerintem erre egyértelműen a fesztivál széna úgy fog reagálni, hogy soha többet sehova nem fogják meghívni az emberünket.
2: Hát pont ezért valószínűleg nem fogja eladni, tudod, hanem altatja most egy-két évig, ha van egy csöppesze.
3: Igen, vagy lehet, hogy úgy a legjobb, ha kidobja, akit ezt, hogy mitten kuka mellé, vagy valami, mert ez biztos, hogy meg fog kerülni, mert amennyire foglalkoztok vele ti, úgy az egész fesztivál széna, meg vannak ilyen csoportok egyébként, ahol már lettek így meg cuccok, hogy fölkerültek róla képek, sorozatszámok, és akkor utána 2-3 hét múlva meg lett. Szóval mindenki foglalkozik vele, szóval tényleg vagy altatja, vagy kidobja. Valami ilyesmi várható szerintem.
1: Azt írja valami szemét, hallottam, milyen zenét játszik, több is veszett Mohácsnál.
2: De rohadékos.
1: Figyelj, mi tűnt el konkrétan? Tehát mi ment el? Mert azt mondja, Feri, itt kapra pakoltak minden.
3: Minden, tehát ugye mi kvázi levonultunk a fesztiválról, és volt körülbelül 8 órájuk, másnap reggel vagy dél körül azt hiszem a szponzorunk, akinek köszönhetően az egészt is föl lett állítva, megérkezés nem volt ott semmi, ami technika, tehát konkrétan tudta, hogy mit visz el, keverőt, hangfalakat, lámpákat, ezzel kapcsolatos dolgokat, tehát konkrétan ez egy egész stage-et föl tud szerelni, mert hát mi is ezzel mentünk, ugye.
1: Ezt ilyenkor visszavásárolható? Tehát ha valaki erre neked adna egy ajánlatot, ezt visszavásárolnád? Mondjuk lepasszolja valakinek, nem ő vitte valahol, meglátod, aztán cakumbak ennyi a motyó, visszaveheted. Akkor ez opció?
3: Működik mindenféleképpen. Volt bennünk egy ilyen szándék egyébként, hogy felálljunk egy nyomravezetői díjat, és akkor esetleg meg lenne. De mivel egyébként, ha lehet ezt mondani, hogy túl nagy nyilvánosságot kapott a történet, lehet, hogy az is félne, aki azt mondaná, hogy figyelj, itt van mondjuk 200 000 forint, vagy kérek 200 000 forint, és akkor visszaadom. Lehet, hogy ő is félne attól, hogy ennek következménye lesz. Mert én egyébként nem is azt szeretném, hogy ez megkerüljön, hanem inkább azt, hogy kiderüljön, hogy ki volt ez, és tényleg lépjünk fel ellene, és tényleg ne legyen az, hogy ezt következmény nélkül meg tudta csinálni.
1: Bárány oldalán még nem láttál olcsó keverőszettet eladod?
3: Ott még nem néztem.
1: Csak mondom, hogy...
3: Letettük ezt az elsőt.
1: Csak mondom, hogy ott Attikára nézél azért, hát ha tudod, nyit egy garázsvásárt és hétvégén a kis háza előtt.
2: Régi keverőpultom eladó felirattal.
1: Ez nem jellemző azért, hogy szaktársak így egymástól. Azért ez így nem szokott nagyon lenni, nem? Hogy így
3: igen, ez
1: fesztiválzenekar. Ez azért egy kicsit olyan, hát hogy is mondjam, csúnya.
3: Ez súlyan, mint hogyha egy normális mondhatni tolvaj vitte volna el. Ez így tényleg berkeken belül, ez nagyon nem szép.
1: Igen. Mert de zenekar meg zenekartól nem szokott, szóval, hogy azért
2: jó,
1: ez meg
2: de akkor a Fed végig fesztiválozó nem tudja ellopni.
3: Nem tudja, hát akkor már nem volt bent senki.
2: Igen, ráadásul nem is volt bent senki, de ha még ott össze is szedné, egy hangfallal a hónod alatt, meg egy keverővel nem tudsz kisétálni, érted? Igen, csak megkérdik, hogy fiatal ember hova megy a cucca.
1: Igen.
2: Szóval
3: ez... Vélhetően ezt szerintem kocsiba tette be, van azért, mint olyan négy hangfal volt, hogy jól emlékszem, meg egy szubláda, ami különösen nehéz, tehát ezek azért nehéz cuccok, tehát ez nem olyan, hogy mész, és akkor sétálsz vele, és akkor nem kérdezi meg a biztonsági szolgálat, hogy hova sétálsz, meg stb. Tehát ezek így oda, kifigyelték, hogy nincs ott kvázi senki, odaálltak autóval, bepakolták, és kivitték.
1: Ez ritka, azért ez ritka. Figyelj, drukkolunk, hogy meglegyen. Egyrészt a rekordkísérlet is tök szép, amit a Feri elmondott, hogy ti odaálltatok így jótékonykodni, de igen, ez így azért meg szakmán belül meglehetősen aljas a dolog. Úgy is olvassuk, ha megvan, vagy előkerül.
3: Mindenféleképpen bármilyen akkor értesítök forróba. Jó.
2: És az van, hogy 3 év múlva 60 éves leszek, hogy kéne egy ilyen 60 órás... Vállalnád?
1: Ha lesz mivel.
3: Ha lesz mivel, fie. Mindenféleképpen az Attilával egyébként pont ezt beszéltük, de a Balázs Attilával ősütött a pizzát, ugye én diszkoztam. Hogyha valaki megdönti ezt a rekordot, akkor biztos, hogy belállunk abba, hogy visszavegyük. Szóval, hogyha arról van szó, hogy ott állsz velünk végig 60 órán keresztül, mondjuk végig beszéled, akkor mehet.
2: Nem, köszönöm szépen.
1: De ebbe az 50-ben nincs, effektíve nincs alvás, tehát hogy ebbe semmi nincs.
3: Nincs, ez a száraz, ez a tevékenység volt. Úgy volt, hogy ugye 6 órát csináltuk a tevékenységet, az Attila sütött a pizzát. Tehát ugye én diszkóztam, és utána volt 15 perc szünet.
1: És ez 50 órán keresztül?
3: Így van.
1: Azért a vége már nem annyira kiegyensúlyozott, nem?
3: Hú, pont ugye én végig live-oztam az egész, és most nézem vissza a live-okat, és döbbenet, hogy az elejétől a végig hogyan jut el az ember egy ilyen szellemi leépülésen keresztül, egy fizikális rongálódáson át egy ilyen állapotba, ahol már se tudom, mi van.
2: De érdekes, én a végére kimentem, megnéztelek benneteket, ott például tökre nem látszott. Tehát szerintem a hajnali 4-től reggel 9-ig, amikor senki nincs előtted, és az neked ugyanúgy kell nyomni a zenét, meg ugyanúgy kell sütni a pizzát, igen, az sokkal nehezebb, mert a végén egy ilyen euforikus állapot kerülsz, hogy úristen, megcsináltuk.
1: Igen.
3: De tényleg nagyon jó volt, és a pozitív része volt nagyon-nagyon jó, és nem is a fizikális része volt egyébként nehéz, hanem fejben újra és újra, amikor kimentél, tudod, 15 percet pihensz, és akkor utána visszaállni, és amikor már harmadik, negyedik, 6 óra jön, az ott már necces. Fejben ott kell lenni, hogy ezt tud csinálni, és tudjál tovább menni.
1: Ez már két nap, több mint két nap folyamatosan.
3: Így van.
1: Az már a vége kicsit ilyen halucinogén, nem? Tehát, hogy ilyen, álom, az ébrellét, tehát azok már ilyen nagyon fura állapotok lehetnek, két nap nem alvás után.
3: Ugye előtte én utána olvastam, hogy mik lehetnek, mikre kell odafigyelni, hogy lehet a nem alvást kihúzni, stb. És mindenhol azt olvastam, hogy kb. 36 óra után tényleg jönnek ezek a dolgok, amiről előbb beszéltél, és emlékszem, hogy már ilyen 40 óra körül jártam, és mentem oda az Attilához, és kérdeztem tőle valamit, és mondott valamit, és nem értettem, és így gondolkoztam magam, hogy lehet, hogy elkezdődött. És mondta neki, hogy Attila, mondd még egyszer, mert nem értettem. Azt mondja, nem tudom elmondani még egyszer.
1: Kemény, ez kemény. Aztán meg még ki is raboltak benneteket.
3: Kemény.
1: Jól van, drukkolunk, hogy meglegyen, vigyázz magadra.
3: Köszönjük szépen, jók lehetek tovább, jó mutat.
1: Köszi, ciao. Hello.
2: Kinek a nyaralójában áll egy keverőpult, nem is olyan régóta? Na,
1: nekem két hete ott áll a kis keverőpultom, hangládával, minden együtt.
2: Olcsón vetted?
1: Igen, nagyon olcsón szereztük a fekete piacon, úgyhogy ott van nálam. Ja. Hát figyelj, itt írják, 8-ára minden kell. Tehát, hogy ott... Amit tudunk, hiszünk. Amit tudunk, ellopunk, amit tudunk, felmarkolunk. Ott nem lehet izélni, érted? Két hangládával kiállni, tehát oda valami keményet kell. Igen. Eközben az Oti bulira meglőtt a technika. Azért 50 óra, az talpon zenélve...
2: Kemény.
1: Az sok.
2: Még az
1: sok.
2: Attilájé talán a pizzasütés egyel nem könnyebb, hanem ott érted, ott jobban
1: tevékenyként. Ott valamit csinálsz, igen.
2: Nyújtod a tésztát, feltétezed, berakod, megsütöd. Tehát az egy kicsit így jobban megpörget. Mint állsz a fejeden egy fejhallgató, keresed a következő zenét, nem tudom, melyik őknek volt könnyebb dolga.
1: És mi lett a végeredmény? Pénz vagy segítség?
2: Több pénz, tehát többféle vonalon. Az egyik ez a Levi apró csodái, egy kisfiúnak a gyógykezelésére ment minden pizzából valahány 100 forint. Azt nem tudom mennyi, amit eladtak. De ugye például hajnalban nem vettek pizzát az emberek, mert érthetően alszanak a fesztiválozók. De akkor is sütött az Attila, és képzeld el, az összeset kivitték mondjuk a velencei gyerekotthonnak. Kápolnás nyéken volt például egy gyerektábor, őket
1: elárasztották
2: pizzával. Úgyhogy nagyon tök jó hangulata volt az egésznek.
1: Jó, jó arcok. Hát ezért kell itt jótékonykodni. Visszamész, azt csútkára pakolnak.
2: Ez ilyen, és nem? Utána vittek mindent.
1: Érdekes azért ez így. Na jó, van, jövünk mindjárt 9:50 pontosan. Ha még van valami közlekedés, küldjetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt. A nap legjobb pillanataiban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nyári akció a Marfühi Shoemakers Outletben.
3: Július 13-ától 25-ig az üzletben megjelölt minden új kollekciós első osztályú lábelére további 10% kedvezményt adunk.
2: Lépjen be hozzánk és találja meg új kedvenc cipőjét.
3: Shoemakers Outlet. Cipőben otthon.
2: Marfühi Gesztenyesor 1 a cipőgyár területén.
3: Nyitva hétfőtől szombatig, reggel 9-től este 6-ig.
4: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet. Vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
2: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél!
7: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
8: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
1: Miért hallgatják egyre többen a

0: igazi ma is lágermegy. Igazi ma is lágermegy. Hallgassa minden nap Györke Attilát a 89.5 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Folytatódik a munka a vasútvonalakon, munkálatokba kezd a Bács-Víz Kecskeméten, javítják az utakat Félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Újabb üteméhez érkezett a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vasútvonal nyári karbantartása. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a menetrendi változások több járatot is érintenek. A munkanapi reggeli Kecskemétről eredetileg a fővárosba induló két személyvonat csak Ceglédig közlekedik. Ceglédtől a nyugati pályaudvar felé a következő cívis interrégiókkal lehet utazni, amik Vecsésen is megállnak. A Szolnok-Cegléd-Kecskemét közötti S-225-ös vonatok újra közlekednek. További részletek a MÁV csoport honlapján. Hiba elhárítási munkákat végez a Bács-Víz ZRT. A szolgáltató tájékoztatása szerint hétfőtől Kecskeméten a Halasi út Szent László körút kereszteződésénél dolgoznak. A Halasi úti iskola melletti felüljáró felé vezető forgalmi sávot felbontják. A területet lezárják, ezért terelésre számíthatnak az arra közlekedők. A helyreállítás várhatóan csütörtökig befejeződik. A közlekedőket arra kérik, ha tehetik, válasszanak másik útvonalat. Újabb fontos fejlesztés valósult meg a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT-nél egy Interreg projekt keretében. Speciálisan kialakított utánfutó készült, amely a vegetáció tüzek elleni beavatkozások során használt kéziszerszámok biztonságos szállítását és rendszerezett tárolását szolgálja. Gerebiék, szikracsapók, ásólapátok és lámpák is helyet kaptak itt, számol be közösségi oldalán a KEFAG. A Step Fires projektben magyar és szerb partnerek vesznek részt. Cél, hogy tovább erősítsék az erdő és vegetáció tüzek megelőzését, valamint a gyors és hatékony beavatkozásnak a feltételeit. Út- és járdajavítási munkálatok kezdődtek Kiskunfélegyházán. Az önkormányzat közölte, a város több pontján dolgoznak. A munkavégzés a Könyök, az Ady Endre és a Szent Imre Herceg utcát, valamint az Rényi és Daru utca kereszteződését érinti. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszokon ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. A közlekedőktől fokozott óvatosságot kérnek, és azt, hogy kövessék a kihelyezett közlekedési jelzéseket. Ma sok napsütésre számíthatunk, majd csak elvétve növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet. Számottevő csapadék kialakulására térségünkben nem kell számítani. A nyugati a szél ugyanakkor élénk erős lesz majd. 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is túlnyomóan derült napos idő vár ránk, kisebb felhősödések alakulhatnak ki, csapadék nem lesz. Élénk erős marad a nyugati a szél itt Kecskemét környékén, 28-29 fokos csúcsokra számíthatunk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
3: Itt vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek. Nagyon jó mémet kaptunk közben Bálintól. Ugye ott áll a Ronaldo, Ronaldinho meg Madonna, és a mémen a következő. A gyermekeimnek azt fogom mondani, hogy ők voltak Náksi, Brunner és Bettile. És tényleg úgy néznek ott ki. Félelmetes sportemberek meg egy popikon, de hogy ők oda hárman bejöttek a halftime showba, a Ronaldo gurul, a Ronaldinho pocakkal, a Madonna meg... Az egészben hát volt igen. Valami ilyen, fú, de pedig annyira értenek a showbiznishez, és annyira jók, és annyira
4: az
3: profit.
4: Az a baj, nem vagyunk hajlandók elfogadni, hogy fölöttük. Tehát a sztárokról mindig azt gondoljuk, hogy ők abban az állapotban konzerválódnak, ahogy megszeretik
3: őket. Lehet, hogy csak kaptak egy labdát, vagy csak mozognak egy kicsit, de be kellett jönni, és így megálltak mozdulatlanul, érted? És ettől látta az egészen rettenetesen groteszké, középen az apró Madonnával. Mert az, hogy valaki megöregszik, szerintem azt, azzal semmi baj. Hát igen, ez tényleg egy állapot, nem érdem, de félelmetesen néztek ki. Tényleg félelmetes volt. Na jól van, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Tettünk egy ajánlatot a köztársaság elnöki posztra.
4: Egy nagyvonalú ajánlatot.
3: Nem, ez egy nagyvonalú ajánlat, és ez nem él sokáig. Ugye? Nem él sokáig, közben már előttünk mást is, de ezt azért az illetékesek majd hallgassák, megkaptak egy nagyon nagy vonalú ajánlatot arra, hogy ki legyen a köztársasági elnök. És beszéltünk a ChatGPT-ről, hogyha fölteszel neki egy-két kérdést, akkor egészen durván megkapod azt a profilt, amit ő hónapok vagy évek alatt felállított rólad. Megnéztük, hogy rólunk mit tud.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Ilyenkor megkérdeznek? Előre? Tehát hogy téged például fölhívnánk, hogy Sebestyén úr azt vállalná érdekelni.
3: Én kiegyezek azzal, hogyha ma felhívnak, de ma adok nekik határidőt évfélig.
4: Jó, évfélig.
3: Tehát ha nem szólal meg ma évfélig a telefonom, utána már ne keresek. Én leszek ez az idéglenes. Mert ugye most elvileg az van, hogy idéglenes van egy ideig, és aztán az új alkotmány, meg a 100. módosítás, meg nem tudom, majd végső módon beiktatunk valakit.
4: Jó, tehát az idéglenese elviszed.
3: Dobjuk már föl egy kicsit ezt a nagyon megterhelt, agyonpolitizált, az utóbbi években kicsit megkapott köztársasági elnöki posztot. Némi színvonalra.
4: Nem tudom, hogy a...
3: Én leszek az idéglenes. Most a Polgár Judit vagy én, hát én nagyon szeretem Juditot, de azért teljesen egyértem, hogy én. Tehát, hogy most azért nézzük meg a Polgár Judit karrierét, és nézzük meg az én karrieremet.
4: Hát próbálom jól... összehasonlítani a dolgot.
3: Lehet itt jól sakkozni. Na jó, és...
4: Lehetnek mesternek.
3: De nézzünk már meg engem, érted?
4: Igen.
3: Lehet itt sok nagy mesterkedni, meg nem tudom mit csinálni.
4: Lehet férfiak között nőként az elsőnek lenni.
3: És a hőálló megálló. Oh. És az a kívánságműsor, amit levezetek majd most, érted, szeptember 10-ig.

0: Úristen.
1: A csúcs nagy követe. Ki tudná nevezni bennünket?
0: Minden hónapban ingyenes oti koncert a Hősök terén. Egy hónapban egyszer óriási felvonulás, kajapia, ingyen, sörvésli, kereki, érez jól magad. Bari, ha elintézed az elhajlás engedélyt, alaptörvény foglalják, akkor tényleg szívesen látok el. Elintézem. Évi 2 nap elhajlási engedély, retorzió, szakítás, válás nélkül. Jó? Bevezetjük a melltartó adót, írja egy hallgató. Aki melltartott visel nyáron, annak plusz pénzt kell fizetni. És egy kicsit feldobjuk ezt az egész intézményt. Polgár Judit sakmailag jobb döntés, írja valaki. Igen, sakmailag lehet, hogy ő a jobb döntés, de minden másban egyszerűen jobb
1: vagyok. Ő például tök jól tudja kezelni a parasztokat, ugye?
0: Pet laknék a Sándor palotában 2 évig.
1: Hát közelebb van bejárásilag ide mondjuk, vagy csinálnád a rádiót? Vagy akkor
0: nem, fölköltöztetném oda a rádióstúdiót, és onnan rádióznánk. Bejöhetnétek a munkahelyemre rádiózni. Menj a lóvé.
1: Hát valószínűleg...
0: Tudok alkudni, tehát lehet velem, de azért... Fölfelé, de azért egy szemmel látható összeget szeretnék bekérni magamnak. Az alapbér, illetve havi 6 millió forint.
1: Vigye, nem rossz. Így már egész jó a csomag.
0: Állami rezidencia, szolgálati autó és titkárság. Hát nem mondd, hogy nem lenne azért egy titkárnőm.
1: Anna, tedd le a kezed. Tedd le a kezed, neked vágnod kell.
0: Micsit azért én most meg vagyok sértve.
1: De még csak föl sem merült a neved.
0: Hogy legalább a listára se kerülök rá.
1: Nem kell hozzá kor? Ja, nem, hát a Judit is
0: fiatal. A Judit, megnéztem a Polgár Judit, ő is ilyen 48-49.
1: Igen, azonos hát, korúak vagytok körülbelül, úgyhogy ez se.
0: Nincsenek érvek mellette. Ellenben. Tehát, hát most, na.
1: Jó. Az se ér, hogy nő, hogy végre egy nő kerülne oda.
0: Egy héten egyszer sminkelek. Egy héten egyszer öltözöm nőnek. Tudnák, hogy a köztársaság minden pénteken nőnek öltözik. Mert képviseli a nőket. Tehát máshogy szólítanám meg a társadalmi csoportot, érted?
1: Aha.
0: A nők is fontosak. Pénteken kijönnek rommá rúzsozott szájjal, iszonyat bitag mellekkel, brutál szoknyába.
1: Magas
0: sarkú, és azt számom, hogy én ma így. Tisztelem a nőket. Érted? Ez milyen vicces lenne. 2 év után annyira megszeretném a posztot, hogy nem akarnál lemondani, és elindulna velem is egy ilyen húzavonal. Nem!
1: Tessék, alkotmánymódosítás, akkor sem!
0: Nem! És nem írom alá az alkotmánymódosítást, tehát ott maradok egy ilyen lebegő posztban, de már csak nőnek öltözve még 2 évig. Nem! Nem megyek sehova.
1: Költöz ki. Nem!
0: Igen. Azért neved Sebestyén Balázs. Az, hogy Budapesten élsz, rádiós és televíziós műsorvezető vagy, alkalmanként DJ-ként is fellépsz. Sok közösségi médiás szöveget és posztot olvasunk át együtt, időnként meg is iratod velem. Fontosak számodra, hogy a szövegek természetesek legyenek, gyakran kérsz helyesírási hibajavításokat. Szereted a hosszú részletes magyarázatokat, sok történelmi témáról beszélgettünk. Érdekel a vallás történet, érdekel Jézus története, érdekel Jeruzsálem története, érdekelnek régészeti bizonyítékok, holtengeri tekercsek. Érdekel a Maharisi tanítás a Thori Nader munkására, érdekel az asztrológia. Volt levelezésed Umes nevű védikus asztrológussal. Megadtad a születési dátumot, megadtad a születési idődet. 2 gyermeked van, Noel az egyik, Bennett a másik. A gyermeked érdekei kiemelten fontosak számodra. Mennyire nagyon durva.
1: Hát az, hogy mindent megjegyzem.
0: Motorozol. BMW 1300 GS-ed van, nagyon érdekel a BMW.
1: Ez egy tévedés. Igen, de már dolgozol rajta, hogy ez jobb legyen.
0: Beszéltünk különböző beállításokról, beszéltünk a telelevel futóművről. Gumikról nagyon sokat kérdezel, érdekel a holtér figyelő. Multistrádában is érdekelt vagy, mint Ducati.
1: Kezdődik, mondtam én.
0: Jártál Svájcban, Ausztriában, Szlovéniában, érdekelnek az alpesi hágók. Érdekelnek a makrogazdasági adatok. Szeretsz bitcoin elemzéseket olvasni, érdekel a táplálkozás, a böjt, az autofágia, a ketózis. Minden itt van rólad. Amit ugye te megkérdezel, és összerakja. Teljesen durván ugye leírt téged.
1: Mennyi időre emlékszik vissza?
0: Szerintem mindenre.
1: Mert ugye ezek, amiket most felsoroltál...
0: Ezek a kérdéseid valószínű.
1: Igen.
0: De ez egy kész profi rólad. Ez te
1: minden
0: vagy.
1: Tud rólad.
0: Azt kell utána neki beírni, hogy mondd el mindazt, amit kikövetkeztettél rólam, anélkül, hogy valaha is kifejezetten elmondtam volna, azokat a dolgokat, amelyeket abból szűrtél le, hogy írok és kérdezek, a jövedelem szintemet, a koromat, hol élhetek, milyen az élethelyzetem, mutasd meg, miből jutottál ezekre a következtetésekre. Tehát itt már ugye neki valahonnan valahova el kell jutni.
1: Igen, mert ez, amit eddig írt, ezek ugye emlékek, hiszen ezekre kerestél rá.
0: Megvan a következtetés, a bizonyosság, és hogy miből következtetted ki. Ugye? Valószínűleg az átlag feletti jövedelmi vagy, sokat utazol, érdekelnek olyan dolgok. Nagyon elfoglalt vagy, magas bizonyosság, gyakran kérsz gyors szövegjavítás, utazás közbeni segítséget, egy-két hivatalos levelet. Sok kérdésed rövid, célratörő,

0: majd utána kéred a mélyebb elemzést. És innen már összeállítja, hogy mennyire hozol gyors döntéseket, vagy mennyire vagy gyors. Analitikusan gondolkozol, az magas lett. Bitcoin ciklusok, Fed ETF-ek, történelmi bizonyítékok érdekelnek, nem csak a felszínes válaszok. Erősen kíváncsi természetű vagy, nagyon magas, rendkívül sok egymástól távoli témában kérdezel mélyen. Ez milyen durva?
1: Figyelj, ez egy teljes, ez milyen teljes durva. Profi rólad.
0: Egyszerre vagy racionális és nyitott spirituális irányokra nagyon magas. Tudományos laborok, TM, védikus asztrológia, vallástörténet egyszerre érdekel. Ezt is összetette. Szereted első kézből megismerni a dolgokat, ez közepes. Helyszíni kérdések nagyon sok van. Jó humorérzéked van, közepes.
1: Na, itt dőlt meg az egész.
0: Jó humorérzéked van, gyakran kérsz vicces válaszokat, de nem túlzó vagy alpári stílusban. Milyen rendes? Megjegyed. Vicces válaszok, de nem túlzó. De
1: szereted az alpári stílust, tehát ki szokott itt a reggeli kakinbek engedni órákat, gyereket? Mindent megjegyzett. Tehát, hogy bármit csináltál az elmúlt két évben, igen, arról mindről van emléke.
0: De már aztán le is profilozt. Tehát ez már egy pszichológiai profi rólad. Szeretsz összefüggésekben gondolkodni magas. A Bitcoin, makrogazdaság, történelem, vallás kapcsán is mintázatokat keresel. A családot kiemelten fontos magas. Ez is mennyire durva. Konfliktusban próbál stratégiailag gondolkodni, közepes.
1: Igen, ez nem túl biztató.
0: Ez nem túl biztató. Egyszerre vagy szkeptikus és nyitott. Ritka kombináció, azt írja. Hihetetlen. Nagyon ez 10 év terápia. Elmondom neked, hogy ez 3 év kognitív terápia egy nagyon forint unatkozó pszichoterapeutával, aki rajzolgat a másik oldalon. Egyetlen utolsó kérdésem van, hogy jó köztársasági elnök lennék-e?
1: Tedd föl neki. Szerintem igen, de tedd föl.
0: Ezt még beütöm.
2: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Hívjuk még a naphallgatóját.
1: És holnap már teljes legénységgel összejövünk.
0: Holnap mi a menü? Holnap, Juli, azt hiszem szerda csüti van, csak Eszter kétszer van, és akkor péntek. A pénteken majd mi meglátjuk. Mert dolgozom, forgatok.
1: De halk voltál. Nem baj, az jó, az értettük.
0: Dolgozom aznap elég sokat, ja. Az még véleményes. De hívjuk most a naphallgatót, az még messze van. Ez jó, ez szellemes, amit írt.
1: Na.
0: Van plusz ajándék a zsülci?
1: Van!
3: Balázsék?
0: Hoppácska, hát tudod te, hogy mit kell mondani. Jó reggel!
3: Sziasztok, hello!
0: Hello, hogy hívnak?
3: Szabolcs.
0: Szabolcs, nagyon jót írtál nekünk, mint a köztársaság elnök kapcsán értekeztünk korán reggel. Te azt írta nekünk, Polgár Judit sakmailag jobb döntés. Hülye szó, vizze, nagyon szerettük. Nagyon szerettük, ezzel te vagy a naphallgatója. És megmutatjuk, hogy mit nyertél.
4: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Egyészakás safarit nyertél glamping sátorban.
3: Nagyszerű, tök jó.
0: Na?
3: Te jó.
1: Gyerek
3: tök
1: van?
3: Jó. Nagy. Hogyne.
1: Nagyon fogják élvezni, mert úgy ébredsz, hogy előtted az állatok, tök
0: wow,
1: jó.
0: Wow, menő.
1: És menő a glamping sátor.
0: Nagyon jó.
3: Nagyon frankó, nagyon jó, nagyon örülök neki, köszi.
0: Jól van. Oké, küldjük akkor neked, jó?
3: Köszi.
0: Ciao.
1: Sövi, hello.
0: Hello.
1: Hát akkor elnök úr, jó pihenést mára.
0: Köszönjük szépen, 8 óra az 8 óra, tartsuk a határidőket. Jó?
1: Ebből is látjátok, hogy miért Sebestyén Balázs a legalkalmasabb. Hát ugye, rögtön egy időpont, 8 óra, tessék, addig lehet enni, az kész.
0: 8 óra 5-kor már Annára vagyok irányítva. Jó, 8 óra 5-től ő kezeli a hívásaimat, igen. Na, jövő mindjárt, illetve pontosabban holnap. Puszi mindenkinek, szép napot, sziasztok, csak. Na!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

0: sláger megy.
1: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
4: Ez itt az Aranyka Show.
5: Halló, Aranyka?
4: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
5: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
6: Elég. Gofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a gofidis.hu-n.
7: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
8: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
11: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlenappot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint alól csók literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
10: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglencsék szakértője. Keresse a Trend Optikákat!
13: Na, mit kérsz inni, kicsim?
14: Van barackklé, hoztam azt a drága buborékosat, vagy csináljak egy szörpöt.
15: Anya, csak egy pohár csapvizet kérek.
14: Biztos? Nem kérsz bele egy kis...
15: Nem, köszi. Csak egy pohár csapvizet kérek.
16: Ez egy tiszta döntés. Bácsvíz. Megbízható minőség minden cseppben.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
18: Ismerős a hang, amikor a...
19: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
20: Kecskeméten építkezik? Kezdjen ott, ahol az építkezés jó alapokkal indul. Megtalál bennünket a Lalánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
21: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második Kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
22: Öntöző szivattyúvásár a Halasi úti Agrokeráruházban. 5 bár nyomású önfelszívó szivattyú, fémöntvény szivattyúházzal és óriási vízteljesítménnyel csak 28.900 forint. Akciós vízellátó berendezések és öntözési megoldások a Kecskemét Halasi úti Agrokeráruházban. Vagy rendeljen online akciós szivattyút 28.900 forintért az agroker.hu oldalról.
23: Kicsim, itt a kaszapos autó.
24: Micsoda, rendeltél?
23: Ha, még szép. Ingyenes a kiszállítás 30 kilométeres körzeten belül.
24: Na, ezt mindenkinek tudnia kell. Kaszap építőanyagkereskedés nagykörös. Minden, ami építőanyag.
2: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hangeri, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most Rádió 1 gong.

0: Bianca. A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Üdv mindenkinek, ez a rádió egy gong itt Kecskeméten, Nagykörösen és Csongrádon az internet segítségével, pedig bárhol a rádió1gong.hu-n. A mikrofonnál Faragó Miklós, 10 óra után 6 perccel járunk, és elindult ez a hét is, és elindul legújabb nyereményjátékunk is, ahogy a Facebookon, Instagramon jeleztük, ezen a héten is egy fesztiválra nyerhettek belépőket. Egészen pontosan bérleteket sorsolunk, mert napi fődíj lesz, minden nap hétfőt a péntekig, a nap végén a színfesztiválra nyerhettek bérletet. Így van, a Szegedi Ifjúsági Napokra, hogyha szeretnétek eljutni és bulizni, akkor figyeljétek az óra slágerét, mert nyerő nyár a Rádió egy gongon, ez a játékunk neve, és igazából a feladat annyi, hogy az óra slágerét keressétek. Mi megjelölünk minden órában egy dalt, az előadó nevét, címét fel kell jegyezni, és akit visszahívok, neki csak meg kell mondania a jó választ, vagyis az óra slágerét, és így kerülhet a kalapba, és akár nyerhette át a színfesztiválra bérletet ezen a héten. Loi Get Lucky slágerével pedig már is folytatjuk itt a Rádió egy gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A netpercek rovatunkkal folytatjuk. A Microsoft szeptembertől új irányba tereli a munkai és iskolai fiókok belépését. Az Entra ID rendszerben a passkey, vagyis az eszközhöz kötött digitális belépési kulcs lesz az alapértelmezett új hitelesítési mód. A felhasználó jelszó begépelése helyett arcfelismeréssel, új lenyomattal vagy a készülék PIN kódjával igazolhatja magát. A változás célja, hogy csökkenjen az adathalászat és könnyen ellopható egyszerhasználatos kódok szerepe. A passkey mögött titkosított kulcspár dolgozik, a szolgáltató csak a nyilvános részt tárolja, a belépéshez szükséges titkos adat pedig a telefonon vagy számítógépen marad. A Microsoft közlése szerint 2027. februárjától az SMS-ben és telefonhívással végzett több tényezős azonosítás támogatása is megszűnik az Entra ID-ban. A felhasználók számára a passkey gyorsabb belépést ígér, de fontos, hogy legyen biztonságos helyreállítási lehetőség elveszett vagy lecserélt készülék esetére. A jelszavak tehát nem egyik napról a másikra tűnnek el, az irány azonban egyértelmű, a digitális azonosítás egyre inkább az eszközökhöz és a biometrikus ellenőrzéshez kötődik.
1: A netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Új nyereményjáték a Rádió egy gongon, ez a nyerő nyár, és az óra slágerével nyerhettek, és esélyt kaphattok a színfesztiválra. Sorsolunk bérletet napi fődíjként, úgyhogy figyeljétek a megjelölt dalt, és SMS-ben, Viberen kell jelentkezni a játékra szokásosan. A 2094-14-020-ra jöhet majd a nyerni szeretnék üzenet. Most pedig ilyen BB Rex-es fét lesz ez a New Religion.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A Neumann János Egyetem hallgatói önkormányzata pontváró bulit tart csütörtökön este 6 órától a belvárosban, hiszen akkor azon az estén derülnek ki majd a felvételi ponthatárok. Szombaton, Tiszaalpáron pedig falunap lesz, ahol felé Dancs Anna Mari és Vastag Tamás is. Virágba borul Kecskemét főtere, ugyanis pénteken és szombaton rendezik meg a virágos napot, ahol kertészeti bemutatók, egészségügyi tanácsadás, szűrések, gyermekprogramok, kézművesség, koncertek és sok más színes program várja az érdeklődőket. Pénteken este Nosztalgia, Abba est, szombaton pedig Radics Sándor címbaló művész is zenél majd Kecskemét főterén. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. Aki pedig nyerni szeretne a színfesztiválra a bérletet, figyelje, mert hamarosan megszólal majd az óra slágére itt a Nyerő Nyár Rádió egy gong nyereményjátékában, ugyanis csak egy dalt kell felismerni, és a megjelölt dal címét, előadó nevét jegyezzétek majd. Meg mindjárt jövök közlekedési információkkal is.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Ez a Rádió egy gong. Folytatjuk a közlekedési információkkal. Sok baleset történt már a mai napon. Ugye a 44-esen volt reggel egy baleset, most az 54-es főúton is Jakabszállás közelében három személyautó karambolozott, a 18-as kilométernél félpályás korlátozás lépett érvénybe. Baleset van az M5-ös autópályán is, a Budapest felé vezető oldalon, a 32-es kilométernél a belső sávot zárták le. A kialakult torlódás már több mint 4 kilométeres. Ha nektek is van közlekedési információtok, nyugodtan hívjatok a 76 414 010-es telefonszámon. Ha nyerni szeretnétek, akkor pedig SMS Viber számunkat tudom ajánlani a 20 9 414 020-ra. Kell írni, hogyha tudjátok, mi az óra slágere. Bérletet nyerhettek az augusztusi színfesztiválra. Pár perc múlva pedig Ed Sheeran Azizam dalával folytatjuk.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
4: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá 0639 441 509.
5: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban. Animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kábráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén, a Barackban. Barack.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Most következik az a dal,
1: melyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 gong játékában.
0: Nyerő nyár! A Rádió 1 gongon! Let's make tonight.

0: Kapura lövéssel. Az argentinok első lövésére 115 percet kellett várni. Mindent elmond a játék képéről, hogy Argentinának több szabálytalansága volt az első félidőben, mint ahány sikeres passza a támadó harmadban. Szomorú vagyok, de őszintén szólva a spanyolok jobbak voltak, mondta a lefújás után könnyek között a vélhetően utolsó világbajnoki mérkőzését játszó Lionel Messi. A világbajnokság legjobb játékosának az aranyérmes spanyol válogatott csapatkapitányát, Rodrit választották meg. A spanyolok további díjakat is besöpörtek, a torna legjobb fiatal játékosa Pau Cubarsí, a legjobb kapusa csupán egy gólt kapó Unai Simón lett. A 2022-es VB-hez hasonlóan a gólkirályi címet ismét a francia Kylian Mbappé nyerte el, aki 10 gólig jutott a tornán. A Rádió 1 Gong sporthíreit, illetve egyúttal az utolsó VB híreket hallhattátok. Regár Dalával megyünk tovább, ez már a Ride It, hamarosan pedig valakinél megcsillan a telefon, és megnevezheti az óra slágerét.
1: Próbáld ki legújabb játékunkat! Nyerő nyár! Rádió 1 Gongon!

Most nincs idő a ChatGPT-re. Figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Nyerő nyár! Rádió egy gongon!

0: Itt a rádió egy gong, csak igazi ma is láger megy. Nyerő nyár játékunk pedig elkezdődött. Szia, én Faragó Miklós vagyok a rádió egy gongból.
1: Szia, én meg Cintia vagyok.
0: Cintia, hogy indult a heted neked?
1: Hát, kicsit kapkodósan.
0: De beértél időben a munkahelyre.
1: Oda, igen, oda beértem.
0: Milyen volt a hétvégét?
1: Gyorsan eltelt.
0: Na és mit szólsz a VB végeredményéhez?
1: Hát sajnos nem néztem.
0: Nem nézted? Te mit csináltál? Aludtál?
1: Nem néztem. Igen, aludtam.
0: De nem is követted
1: időbe kellett aludni.
0: Az eseményeket? Nem is követted?
1: Hát itt hallgattam a munkatársaimtól, hogy mi, de annyira nem vagyok nagy focista.
0: És akkor végül is akkor ki nyert? Azt hallottad már, hogy ki nyert?
1: Mint a reggel olvastam volna, hogy Argentina.
0: Argentina lett a VB győztes?
1: Nem.
0: Nem.
1: Nem. Nem. Nem. Jó. Akkor lehet, hogy ezt még álmodtam.
0: Igen. Vagy nekik szurkoltál így tudat alatt. Jó. Egyébként a spanyolok nyerték a VB-t, úgyhogy ők lettek a nyertesek. Jó, de van egy sokkal fontosabb kérdés, mert nyerő nyárunkban Óra slágerét keressük, és remélem, hogy azt tudod és figyelted, hogy mi volt az Óra slágere.
1: Igen. Igen. Azt nagyon figyeltem. David Guetta, I Don't Wanna Wait.
0: Pontosan ez a dal volt a megjelölt dalunk és az Óra slágere. Esélyed van nyerni, tudod, hogy mit?
1: Igen, a színbérletet.
0: Színbérlet, valóban. Tudod, mikor lesz a szín?
1: Azt még nem néztem, csak hallgattuk itt a rádiót, és akkor itt a munkatársakkal beszéltük, hogy játszunk.
0: Augusztus végén
1: az
0: lesz.
1: Nagyon jó.
0: Nagyon jó?
1: Az nagyon jó.
0: Szabadságot kell kivenni.
1: Nem baj. Megér annyit.
0: Akkor a fellépőket se tudod, hogy kik lépnek fel?
1: Sajnos nem, még annyira nem néztem. Aha. Csak úgy itt hallgattuk, és akkor majd most lesz szünetünk, majd akkor megnézem, mit gondoltam.
0: Jó, van kedvenc előadód? Mondj egyet.
1: Kedvenc előadóm, nem is tudok mondani.
0: Csak azért mondjam, hát ha ott lesz, de jó, látom, Tideni, Loving Arms, Lotfi Begi, Kaukázus zenekar, Halott
1: az Pénz. Azok nagyon jók.
0: Fálódó
1: Fúcs. Halott Pénz, az is nagyon jó.
0: Rengeteg előadó lesz, úgyhogy délután 4 és 5 között sorsoljuk majd a bérletet, jó?
1: Jó, nagyon várom a sorsolást.
0: Péntekig minden nap délután 4 és 5 óra között sorsolunk majd napi fődíjat, a színbérletet. 11 óra után Hypaton slágerével folytatjuk. 11 óra után a témában pedig Burszky Darinka, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Főkertésze lesz a vendégünk. Komoly problémákat okoz az aszály a zöld területek fenntartásában. Erről beszélgetek majd mai vendégemmel a következő órában.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! Az idei nyár legújabb nyereményjátékában minden nap páros bérlet a tét a Coca-Cola Színfesztiválra egy pontos dalcímért vagy az előadó nevéért. Jól hallottad? Mindössze ennyi a feladat. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! A Coca-Cola Színfesztivál Szeged támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
9: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
10: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
11: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
12: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malom kilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21.30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
13: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második Kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
14: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
15: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
16: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
17: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
18: Öntöző szivattyú vásár a Halasi úti Agrokeráruházban. 5 bár nyomású önfelszívó szivattyú, fémöntvény szivattyúházzal és óriási vízteljesítménnyel csak 28.900 forint. Akciós vízellátó berendezések és öntözés megoldások a Kecskemét Halasi úti Agrokeráruházban. Vagy rendeljen online akciós szivattyút 28.900 forintért az agroker.hu oldalról.
19: Ismét retro hétköznapok a Tiszakécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3.000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
20: Bejárást tartottak a széktói strandon, illegális szemetet gyűjtöttek Helvécián, hatékony fellépés a kibercsalók ellen. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A következő évek lehetséges beruházásait is bemutatták a kecskeméti széktói strand bejárásán. Az alkalmon a medencéket, öltözőket, a gépházakat, a mosdókat és a jelenleg nem működő óriás csúszdákat is megvizsgálták, számol be a hírös.hu. A tervek szerint utóbbiakat jövőre használhatják a strandolók. 2027-re mind az 5 óriás csúszda megújulhat. A hátsó termál részt szintén korszerűsítik, amely akár egész évben használható lehetne. A teljes korszerűsítés több ütemben zajlana. A szükséges fejlesztésekről a Kecskeméti Hírös Sport Nonprofit Kft., a városvezetés és az önkormányzati döntéshozók folytatják az egyeztetéseket. összeszedték az illegális szemetet Helvécián. Az önkormányzat tájékoztatása szerint több helyszínen gyűjtötték a hulladékot a lakosság segítségével. Felhívják a figyelmet arra, hogy a hulladék csak az arra kijelölt hulladéklerakóban helyezhető el, vagy a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben kell azokat kihelyezni. Azokon a település részeken, ahol nincs rendszeres hulladékbegyűjtés, ott az önkormányzatnál megvásárolható szemetes zsákba lehet gyűjteni a hulladékot, és a gyűjtő útvonalon elhelyezni. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvívője.
1: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megtéríteni a különböző ingyenes limit módosítások, a központi visszaélésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
20: Ma sok napsütésre számíthatunk, majd csak elvétve növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet. Számottevő csapadék kialakulására térségünkben nem kell számítani. A nyugati a szél ugyanakkor élénk erős lesz majd. 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is túlnyomóan derült, napos idő vár ránk, kisebb felhősödések alakulhatnak ki, csapadék nem lesz. Élénk erős marad a nyugati a szél itt Kecskemét környékén, 28-29 fokos csúcsokra számíthatunk majd.
21: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most Rádió egy gomb.

Többek között Azaria, a Carson Coma és a Walmart koncertjén is ott lehetsz másodmagaddal. Ha részt veszel és nyersz is a rádió egy Gong legújabb játékában. Nyerő nyár!

0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét, Renault és Dacia márka kereskedés.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Kellemes délelőttöt mindenkinek, és jó rádiózást. Július 20-a hétfő van, a mikrofonnál Faragó Miklós. 8 perccel járunk 11 óra után. Nyerő nyár a Rádió egy gongon, elindult legújabb nyeremény játékunk, részletek Facebookon, weboldalunkon, Instagramon, és persze a TikTokon is lehet bennünket egyébként már követni. A nyerni szeretnék üzeneteket a 2094140-20-ra írjátok, SMS Viber számunkra szokásosan, amint tudjátok, hogy mi az óra slágere. Hiszen ennyi a feladat, hogy megjelölök egy dalt, nekem ez a feladatom, hogy megjelöljek minden órában egy dalt, nektek pedig az, hogy észrevegyétek, és a dal címét, előadó nevét lejegyezzétek, és amikor hívlak benneteket, mondjátok el. És a napi nyereményünk a Szín Fesztiválra heti bérlet egyébként, 2 bérletet is nyer majd a nap nyertese, úgyhogy másodmagával ott lehet majd az augusztus végi Szegedi Ifjúsági Fesztiválon. Swish Disco Rehab és Sam Felt közösével pedig már is folytatjuk itt a Rádió egy gongon. Egy ismerős dal, Sleep Tonight, feldolgozásról van szó persze.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma. Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Kedves hallgatóink, a mai témában, hát az aszályról és arról fogunk majd beszélgetni, hogy bizony megváltozott már így a zöld felületek, területek fenntartásáról. Már többször beszélgettünk itt a rádióban, hát nagyon kevés csapadék esett az elmúlt időszakban is. Alföldön vagyunk, de lassan már kijelenthetjük, hogy kicsit félsivatagon élünk. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Főkertésze Burszki Darinka a vendégünk. Köszöntelek itt a stúdióban.
3: Én is köszöntelek, és a kedves hallgatókat is.
2: Nagyon komoly témáról kell beszélgetnünk. Napi téma tényleg most már ez az aszály, és az, hogy sokkoló látványban van részünk, hogy volt itt ez a hőkupola, óriási hőmérséklet, 40 fok, de hát emellett is a zöld felületet gondozni kell. Ugye már többször említést tettünk, hogy természetközeli zöld felület fenntartás bevezetése történt, és hát miért is beszélgetünk a főkertésszel, aki egyben egyébként kertészmérnök, ökológiai zöld terület fenntartó szakmérnök, akkreditált Green City mérnök, szóval a téma szakavatottja, mondhatom.
3: Igen, nagyon szépen köszönöm. Nagyon igyekeztem én is nem csak megmaradni az alapkertészetnél, mert az a hagyományos kertészetet vonja maga után. Ahogy az időjárásunk változik, úgy a szakma is változik. Ezért vannak ezek a szakmérnöki képzések, akkreditált képzések, hogy gyorsan tudjunk reagálni az időjárás változásaira, mert nem megfelelő már az a nézet, hogy hagyományos módon ápoljuk a kertjeinket, muszáj alkalmazkodnunk.
2: Az elmúlt időszakban is sok poszt születik erről, hogy tényleg, hogy mit látunk akár a városban, a füvet most nyírják, nem nyírják, mekkora, de ez egyébként nem csak kecskeméti probléma.
3: Nem, egyáltalán nem. Hát ahogy az időjárásunk változik a klímaváltozás kapcsán, ez nem csak Kecskemétet érinti. Még lefelé, haladva az országba déli részeken, még nehezebb Szeged és környéke, Baja és környéke, szintén ugyanebben a cipőben járnak, homokon, alföldön, csapadék nélkül nem várhatunk el zöld dzsungelt, hanem ugyanezt, amit most mi is látunk, látják mások is, tapasztalják mások is, mindenhol szárad a fű, száradnak a fák, szomjasak, a zöld növényzetet kínszenvedés árán tartjuk zölden és életben, és ehhez kellett ez a sok iskola, ahol megtanítanak arra, hogy tudunk alkalmazkodni, milyen technológiákkal, technikákkal tudjuk a zöldet életben tartani.
2: Helyi szinten, hogy mit tehetünk, hogy lassítsuk a következményeket, erről is beszélhetünk, hogy tudjuk ezt lassítani?
3: Magát a klímaváltozást sajnos így kisemberként, városként nem tudjuk lassítani. A hatásainak az érzetét tudjuk befolyásolni azáltal, hogy nagyon sok fát ültetnénk, de azokat fenn is kell tartani, hogy ez itt a nagy kérdés a zöld növényzet fenntartásában. Egyértelműen a talaj élettel kezdődik, most a puszta homokban csak a királydinnyével találkozunk, mert az 50 fokos homokban szinte csak az él meg, de a fákra lenne nagy szükség, hogyha azokat életbe tudjuk tartani, akkor a hősziget hatásokat tudjuk csökkenteni, a klímapontokat, amik annyira kritikusak az épített környezetben, azoknak a hőhatás érzetét tudjuk csökkenteni, és természetesen szükségünk van az oxigénre, a friss levegőre, az árnyékra, és ezek a fák olyan a legnagyobb klímaszolgáltatónk, vagy ökológiai szolgáltatónk, hogy őrájuk kell a legjobban figyelnünk, és így talán a klímaváltozás hatásait kevésbé érzékeljük.
1: Téma. Everybody gets high sometimes, you know.

0: Téma. A Rádió Egykon közéleti műsora minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Burszki Darinka, főkertész, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Főkertésze, kertészmérnöke a vendégünk, és hát ugye a városüzemeltetés elsődleges feladata, hogy rendezett városi körülményeket teremtsen, de hát ebben az asszályos időben ez egy nehezített pálya, mondhatni az elmúlt időszakban. Most már ezt éljük meg, akár területenként is nézhetjük, ugye említettem már az előző blogban itt a fűnyírás kérdését, ez is örökös visszatérő probléma. Komment szekcióban látjuk, hogy mindig kérdezik, hogy miért nem nyírják, miért nyírják, ez a baj, az a baj.
2: Igen, nagyon-nagyon sok pozitív és negatív visszajelzést kapunk. Pozitív visszajelzést arra kapunk, hogy próbálunk átállni. Igazság szerint, amikor én itt elkezdtem dolgozni, akkor azt mondtam, hogy fokozatosan álljunk át. De hogy érezzük a klímaváltozást, a hőhatásokat, nem tudunk fokozatosan átállni, mert ha azt nézzük, ami nem öntözött felület, az mind sárga. És nem azért sárga, mert lenyírtuk egy hónapja, vagy nem nyírjuk egy hónapja. Körbekerített területeket láthattak a lakók is az Akadémia körúton például, és hiába kerítettük körbe direkt jelzésként, hogy itt nem nyírjuk a füvet, mellette nyírjuk a füvet, hogy látunk-e különbséget, sajnos nincs különbség. Mind a két felület kisárgult, a fű magasságának a meghagyása, az bizonyos esetig jó, de most már túlléptük ezt az esetet, hogy hiába magas a fű, hiába próbál, vagy magasabbra hagyjuk a füvet, hogy árnyékolja saját magát, kevésbé száradjon ki. Ezen a ponton már túlléptünk, úgyhogy a nyírott területen is, a nem nyírott területen, a magasra hagyott területen is, és az alacsonyra hagyott területen is, mindenhol sárga fűvel, vagy fűnek látszó zöld felülettel találkozunk, csak az öntözött felületek azok, amik zöldek, de hát tudjuk azt, hogy az öntözéssel is csínyán kell bánni. Most itt az Entent Florál kapcsán az egyik zsűri, az ír zsűri tagunk megkérdezte tőlem, hogy itt is korlátozva van az öntözés a lakosság számára? Mondom, még ott nem tartunk, de vannak olyan országrészek, városok, települések, ahol korlátozzák, mert náluk már nem lehet a kiskertet lakosságnak slagról, ivóvízről öntözni. Az ország betiltotta, és innentől kezdve az öntözés meg van tiltva. És azt gondolnánk, hogy ő Írországból jött, ahol a csapadék aztán 1200 mm fölött van, de ott sem engedik már a locsolást, úgyhogy az öntözéssel, locsolással nagyon óvatosan kell bánnunk.
0: Téma. A Rádió egy gongon. Most következik az a dal, melyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió egy gong játékában. Nyerő nyár! Nyerő nyár! A Rádió egy gongon.

0: Ez volt a nyereménytérő dal. Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: Beszélgető partnerem ma délelőtt Burszky Darinka, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Főkertésze, aki egyben kertészmérnök, ökológiai zöld terület fenntartó szakmérnök, akkreditált Green City mérnök. Említettük a fűves területeket, de hát a fák is megsínlik ezt a 30-40 fokos hőséget, azért ott a fápolásban is egy újabb szemlélet, és itt is folyamatosan dolgoznak, és ott is tapasztalják az aszály miatti
2: hatásokat, következményeket, beszáradásokat. Igen, látjuk. 22-ben volt az első nagy 100 napos aszályunk, amikor a fák igazán akkor érzékeltük, hogy a fák is rosszul reagálják le ezt a hatalmas szárazságot, és azóta folyamatosan elindultak lefelé a lejtőn. Talán meg tudom számolni, hogy mennyi közterületen lévő fenyőt kellett kivágnunk, és a sekélyen gyökeresedő nyírfák is sorba mennek ki. Az uszoda előtt volt egy hatalmas nagy nyíres parkrész, és minden évben hatot kell kivágnunk. Ez a beszáradás, a felülről lévő csúcsszáradás az, ami jelzi, hogy a fák szomjasak, szomjaznak. Ezt reagáljuk mi le a szárazoló meccésekkel, amiért szintén megint kaptunk a lakosságtól, hogy most vágjuk a fát, de tévedés történik, nem a fát vágjuk, hanem csak azokat vágjuk most le, amik szárazak, és a talpon száradt fákat vágjuk ki.
1: Akár a munkatársak is ott személyesen a lakóktól megszólítják őket, erre is volt példa sajnos, hogy
2: igen,
1: őket...
2: Igen, ajajajaj, elég sok inzultálás éri szegény dolgozóinkat, mert a lakosság egyik fele úgy gondolja, hogy mindent is tartsunk meg, mindent is védjünk, és aki már stílfűrész hangot hall, akkor az úgy gondolja, hogy ez már csak fakivágás lehet, vagy van rajta két levél, és még azt is mentsük meg, de az épített környezet a fák stabilitását, statikáját is kell figyelnünk, hogy baleset ne történjen. Száraz ág, a fa megszabadul a száraz ágtól, tudja, hogy arra már nincs szüksége, de ha véletlenül az gépjárműre, babakocsira, sétáló, gyalogosra, biciklistára esik, akkor az meg viszont balesetveszélyes, úgyhogy muszáj ezeket a feladatokat is elvégezni, és kérjük a lakosság türelmét, és higgyék el, tudjuk, hogy mit csinálunk, a fával dolgozó embereink is képzettek, van szakértő, fa szakértő a csapatban, hogyha nem mindegyik csapatban is, de mindenképpen szakképesítéssel rendelkező kollégáink vannak, akik a fákat próbálják életben tartani, és balesetmentesen tartani, hogy a lakók is egyúttal mind örülhessenek neki.
0: Nyeremény sorsolás minden nap! Nyerő nyár! Rádió egy gongon!

0: Téma. A Rádió Egygon közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Burszki Darinka, főkertész, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Főkertészek a vendégünk, és arról beszélgetünk, hogy ez az aszályos időszak bizony sokkoló látványt nyújt itt városunkban is, és nem csak a mi városunkban, kiszáradt gyepfelületek, szomjas növények, száradó fák, hogy mit miért tesznek. Erre jó példa volt az is, amikor például a Rákóczi úti fákat ápolták, illetve volt egy lakossági fórum, még meg előzően, de ez a jövőben is konkrét cél, és várják is a lakosok észrevételét, véleményét, vagy hogyha most van az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, ha nekünk megírják, mi szívesen továbbítjuk, de közvetlenül önöket is lehet keresni? Van egy ilyen fórum lehetőség?
2: Igen, nagyon szeretnénk a lakossággal folyamatosan tartani a kapcsolatot. Inkább velünk vegyék fel a kapcsolatot, és válaszolunk rá, és lesz rá csatorna, ahol közvetlenül tudunk kommunikálni, mert ha egy témában több kérdés van, akkor egyszer elég azt elmondani, ezen a csatornán megjeleníteni, és akkor már is talán kevesebb a negatív komment és a hozzászólás, hogyha tudják azt, hogy igen, ez azért van, mert így kell csinálni, vagy mert a szakma azt mondja, vagy így ez a legjobb megoldás, a sok rosszból ez a legjobb megoldás, akkor talán csökken a negatív hozzászólások és a hangulat.
1: Ahogy már azt említettem, a városüzemeltetés feladata nem kicsi, és tényleg vannak feladatok, és itt a természet közeli zöldfelület fenntartása bevezetésre került, a tapasztalatokat is valamilyen szinten már említettük, de így záró gondolatként még mire hívnád fel a figyelmet és a lakosok figyelmét, mert tényleg mindenki tapasztalja, amit elmondtunk, de a szemléletünket nekünk is át kell alakítani.
2: Igen, át kell alakítani. Más városképet látunk, és nem vagyunk ehhez hozzászokva. Egyáltalán a lakosságot érzékenyíteni kell, nem látjuk már a megszokott zöldet, nem kapjuk a zöld nyugtató hatását, ezért vagyunk, talán ez is befolyásolja, hogy annyira ingerültek, feszültek tudunk lenni, mikor nem azt a képet látjuk, amit megszoktunk, de mivel nekünk várost kell üzemeltetni, ahol a feladatokat el kell látni, ott igyekszünk minden kategóriában, belvárost külön kezelve, lakótelepet külön kezelve, mind fűnyírásban, mind faápolásban, hogy egy üzemeltető cég a lehető legtöbbet igyekszik megtenni azért, hogy zöldet teremtsen, hogy élhető környezetet teremtsen, ahol a lakó nyugodt, békés, és jól érzi magát.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és beszélgethettünk a témáról, és persze minden aktualitása a Facebook oldalatokon, mert látom ott is napra készen azért az aktuális munkák, és hogy mit miért, ott is ez olvasható. Köszönöm szépen.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió Egygongon.
1: Természetesen a mai témát is visszatudjátok majd hallgatni a weboldalunkon, vagy a Spotify csatornánkon, a késő délutáni órákban már felkerül. Ez az anyag is, ahogyan az elmúlt hetek műsorai is. Nyerő nyár a Rádió Egygongon, új nyereményjátékunk indult. Színbérletet sorsolunk minden nap a nap végén, tehát 16 és 17 óra között az utolsó óránkban, addig pedig minden órában a feladat az, hogy észrevegyétek, és tudjátok, hogy mi az óra sláger, amit ugye megjelöltem, és hát igen, az óra első felében már el is hangzott ez a dal. Érkeztek is, ha nyerni szeretnék üzenetek, hamarosan sorsolok, de jön Taylor Swift is, és énekel. Ez lesz a The Fate of Ophelia perceken belül.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amit te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
4: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Házépítésben gondolkodsz? A Lego Home generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. esetében. Szakmai tapasztalat árgarancia.
8: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, Lego Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: A Rádió egy gongot hallgatjátok, közlekedési információ, továbbra is torlódik az M5-ös autópályán, a Budapest felé vezető oldalon a forgalom, baleset miatt a 32-es kilométernél megszűnt ugyan a korlátozás, de a kialakult torlódás még így is több kilométeres. Kecskeméten pedig számítani kell a Kuruckőrúton, útszűkületre egy rövid szakaszon, a Búzaszentere utca kereszteződésénél a belső sávok vannak lezárva, illetve útszűkület a Ceglédi úton, egészen pontosan a Kerkápoly utca és a Betlenkőrút közötti szakaszon, a városból kés befelé vezető úton is útszűkületre számíthatnak az autósok. Várom tőletek is a legfrissebbeket, nyugodtan írjatok nekünk akár SMS-ben, Viberen, közlekedési hírt, illetve jelentkezhettek nyereményjátékunkra is. Nyerő nyár, az óra slágerével nyerhettek színbérletet ezen a héten.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és játszunk ebben az órában is.
1: Igen, volt egy dal. Tessék, játszunk, akkor Faragó játszunk.
0: Faragó Miklós vagyok, a rádió egy gongból. Ki van a vonalban?
1: Szia, én pedig a Levi vagyok.
0: Szia, Levi! Mit csinálsz így hétfő délelőtt, még pár percig délelőtt?
1: Hát, meló.
0: De mivel foglalkozol?
1: Délelőtt. Informatika.
0: Ó, programozol? Oké. Okay.
1: Hálózat, meg ilyen történetek.
0: Közben szól a rádió egy gong, és figyelted az óra slágerét.
1: Maximálisan nagyon is, és figyelek minden hangot.
0: Legalábbis te figyeled, mert el tudom képzelni, hogy akár egy programot írsz rá.
1: Ez sem lehetetlen, igen.
0: lehetne ráírni programot? Most komolyan, tényleg.
1: Abszolút, persze. Hát, tudod a legjobban, mert te is informatikával
0: igen. Na jó, de most nem a program segítségével tudtad meg, hogy mi volt az óra slágere, hanem füleltél, igen.
1: Így van, pontosan.
0: És akkor mondd meg, hogy melyik volt az a dal?
1: Ez egy Cyril Remix volt, egy csinálom kamera.
0: Úgy van, ez volt a megjelölt dal. No, hát Levi, akkor a kalapba kerül a te neved is, és a színbérletre esélyes vagy.
1: Jó hangzik.
0: Jártál már a színen az előző években? Valamikor jártál
1: még
0: már?
1: Még nem. Próbálkoztunk eljutni, de még nem sikerült.
0: Hát rengeteg fellépő lesz, ugye?
1: Menetünk.
0: Több napos a színfesztivál augusztus végén. Heti bérletet sorsolunk, és kettőt is, úgyhogy másod magaddal juthatsz el. Te mennél, vagy valakinek ajándékoznád, ezt tudod már?
1: Én is a párom.
0: Oké. Okay. Jó van, 4 és 5 között sorsolunk, úgyhogy figyelj akkor is. Ja, ahogy hallhatjuk, akkor figyelni fogsz. Szép napot, jó hetet.
1: Oké, nektek is, köszönöm szépen, sziasztok!
0: 12 óra után és délután is folyamatosan az esély megvan, hogy nyerjetek színbérletet és a kalapba kerüljetek, az óra slágerét kell figyelni, mindig megjelölünk egy dalt, és el kell küldeni, hogy nyerni szeretnék üzenetet, ha szerencsések vagytok, akkor ugye így, mint Levit is, visszahívunk benneteket, és csak meg kell nevezni az óra slágerét. Amivel indul a mai Daily Mixünk, az Hertz Purple Disco Machine és a Wonderful Life. Kellemes rádiózást!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Az idei nyár legújabb nyereményjátékában. Minden nap páros bérlet a tét a Coca-Cola Színfesztiválra. Egy pontos dalcímért vagy az előadó nevéért. Jól hallottad? Mindössze ennyi a feladat. Nyerő nyár! Rádió egy gongon! A Coca-Cola Színfesztivál Szeged támogatásával.
2: Rádió 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
8: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Ne várj, használd az Urzinolt!
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
10: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
11: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
14: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
14: Szállás.hu.
13: Úgyis tett.
15: Cserkeszőlő több, mint fürdő. Látogasson el ön is a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központba. Élmények kicsiknek és nagyoknak. Élményfürdő, gyógyvizes medencék, szaunavilág, hullámmedence, 8 darab kültéri medence, szálláshelyek helyek és programok sokasága egész évben. www.cserkeszőlő.hu.
16: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
17: Kecskeméten építkezik? Kezdjen ott, ahol az építkezés jó alapokkal indul. Megtalál bennünket a Lalánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
18: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
19: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
20: Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot! Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpel július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Kafisztimó kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszakjáruház jóvoltából.
21: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
22: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kábráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
23: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkoz egzotikus állatokkal, simogass kapivarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park, egy csipet Afrika, Magyarországon. Safaripark.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Új eszközök a szülészeten, átalakul Kecskemét városképe, nyáron sem áll le a prevenció. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Új segédmonitorok segítik a munkát a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház szülészet nőgyógyászati osztályának ultrahang diagnosztikai laboratóriumában. A kórház tájékoztatása szerint a nagy felbontású kijelzőknek köszönhetően a várandós édesanyák a vizsgálat teljes ideje alatt valós időben követhetik az ultrahang képet. A fejlesztés nem csak élményt jelent a családoknak, hanem segíti azt is, hogy a szülők jobban értsék a vizsgálat menetét és az orvosok által látottakat. A kórház szerint az új eszközök a tájékoztatást és a közös döntéshozatalt is támogatják, ha további kivizsgálás szükségessége merül fel. Az aszály miatt átalakulóban Kecskemét városképe, erről ír a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A társaság szerint a tartós csapadék hiány és a hőség miatt nem csak a füves területek száradnak ki, hanem a nagyobb fák is veszélybe kerülhetnek. közölték, a városban igyekeznek egyre több területet bevonni a természetközeli fenntartásba, ugyanakkor a zöld területek locsolására csak a kiemelt, öntöző rendszerrel ellátott területeken van lehetőség. A város üzemeltető szerint a változó körülményekhez mindenkinek alkalmazkodnia kell. Kiemelik azt is, a városképi szempontból fontos, vagy a sűrűn lakott, frekventált területeken a kár és baleset veszély elkerülése miatt továbbra is rendszeres a fűnyírás. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegyszűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiunknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
0: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens érdeklődő jelent meg. Majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrés is végeznek.
24: Ma sok napsütésre számíthatunk, majd csak elvétve növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet. Számottevő csapadék kialakulására térségünkben nem kell számítani. A nyugati a szél ugyanakkor élénk erős lesz majd. 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is túlnyomóan derült, napos idő vár ránk, kisebb felhősödések alakulhatnak ki, csapadék nem lesz. Élénk erős marad a nyugati a szél itt Kecskemét környékén, 28-29 fokos csúcsokra számíthatunk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és ez már a két órás Daily Mix.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
0: A szegedi ifjúsági napokra lehet bérletet nyerni ezen a héten. Augusztus 26-a és 29-e között lesz majd ez a szuper fesztivál, mondhatni, lezárja majd a nyarat, és két bérletet sorsolunk ma délután 4 és 5 óra között. Nyerőnyár a rádió egy gongon, és a feladat pedig az, hogy az óra slágerét találjátok meg, megjelölök egy dalt, és utána már csak a nyerni szeretnék üzenetet küldjétek el, illetve ha visszajövünk benneteket, akkor azt fogom kérdezni, hogy mi volt az óra slágere, mi volt a megjelölt dal. SMS Viber számunk 29 414 020-as, ide jöhet majd tehát a nyerni szeretnék üzenet, amennyiben tudjátok, hogy mi az adott óra slágere. Ed Sheeran előtt még Ray Dalton énekel itt a Daily Mixben, ez a Blood Running, én Faragó Miklós vagyok. Lady,

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A színbérletért cserébe egy dalcímet és előadót várok. Hamarosan indítom majd az óra slágerét is, amit jegyezzetek fel. SMS-ben, Viberen lehet majd jelentkezni a játékra továbbra is. Most pedig jön a Bad Guy, Billie Eilish dala itt a Rádió egy gongon.

0: Ferrari vagy gong, csak igazi mai sláger megy. Lady Gaga pedig Emmy jelölést kapott a Wednesday daláért. Egyébként a dalt a második évad 7. epizódjában hallhatjátok. És ezzel a felvétellel folytatjuk itt a Rádió 1 gongon, sőt, mi több, hát Lady Gagáról beszélek, úgyhogy fél megoldásotok már van, ugyanis ez a dal lesz majd az óra slágere, a megjelölt dal, amivel akár a színbérletet is bezsebelhetitek a délutáni órákban, 4 és 5 közös sorsoljuk majd ezt a napi nyereményt. És akkor mindjárt jön a Lady Gaga dal!
1: Ez az óra slágere. Többek között Azaria, a Carson Coma és a Valmar koncertjén is ott lehetsz másodmagaddal. Ha azt részt veszel és nyersz is a Rádió 1 gong legújabb játékában. Jelentkezz játékunkra. SMS és Viber számunk 0620 9414 0620. Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Nyári akció a Marfühi Shoemakers Outletben.
3: Július 13-ától 25-ig az üzletben megjelölt minden új kollekciós első osztályú lábbelire további 10% kedvezményt adunk.
2: Lépjen be hozzánk és találja meg új kedvenc cipőjét.
3: Shoemakers Outlet. Cipőben otthon.
2: Marfühi Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
3: Nyitva hétfőtől szombatig, reggel 9-től este 6-ig.
4: Szűkös a hely az irodába. Nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csapj le rá 0639 441 509.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió.
1: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy. Most következik az a dal, melyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 gong játékában. Nyerő nyár a Rádió 1 gongon.

Ez volt a nyereménytérő dal. Jelentkezz játékunkra! SMS és Viber számunk 0620 9414 020. Nyerő nyár! A Rádió 1 gongon!

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az 52-es főúton továbbra is számítani kell Fülöpszállás és Solt között több szakaszon az útfelújítás miatti torlódásra, és igen, mindkét irányban torlódhatnak a járművek, és akár 20 perccel is meghosszabbodhat a menetidő. Erre hívjuk fel a figyelmet folyamatosan, és a következő hetekben ez még mindig így is marad. De itt Kecskeméten is érdemes figyelni, mert útszűkületre számíthattok, mégpedig a Ceglédi úton, a Kerkápoly utca és a Bethlen körút közötti szakaszon, a városból ki és befelé vezető úton is útszűkületre figyeljetek. És mától csütörtökig Kecskeméten a Halasi út Szent László körút kereszteződénél is forgalom terelés, ugyanis hibaelhárítási munkálatokat végez a Bácsvíz ZRT. Jó utat, balesetmentes közlekedést mindenkinek, itt a Daily Mixben pedig egy nyári sláger, Alex Kenji-től ez a Bambolé.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Csörög a telefon, egy szerencsés hallgatónál, aki nyerni szeretne, és mindjárt meg is nevezi az óra slágerét, mert így nyerhet. Haló!
1: Haló!
0: Faragó Miklós vagyok.
1: Szia, én pedig Jenny.
0: Hello Jenny! Mi volt az óra sláger ebben az órában?
1: Lady Gaga, The Dead Dance.
0: Tökéletes, a nyerő nyár a Rádió egy gong játékában ezen a héten színbérletet sorsolunk, úgyhogy kalapba került a te neved is.
1: Ó, oh, szuper, köszönöm szépen, nagyon jó.
0: Idén voltál már valamelyik fesztiválon? Valahol?
1: A Deja Vu-n.
0: A Deja Vu-n, jól érezted magad?
1: Igen. Nagyon jó volt, igen.
0: Na, hát itt is lesznek a szám fellépők. Augusztus végén meg lehet a programod, hogyha te nyered délután ezt a bérletet, jó?
1: Jó, jó, igen.
0: Maradj vonalba, felírom az adatokat, és kalapban a neved akkor.
1: Rendben, köszönöm szépen, szép napot.
0: Ennyire egyszerű a kalapba kerülni, és akár nyerni is nálunk. Butterflies, ezzel folytatjuk a Daily Mixet mindjárt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Az idei nyár legújabb nyereményjátékában minden nap páros bérlet a tét a Coca-Cola színfesztiválra egy pontos dal címért vagy az előadó nevéért. Jól hallottad? Mindössze ennyi a feladat. Nyerő nyár a Rádió egy gongon. A Coca-Cola színfesztivál Szeged támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parc Kft.
5: Szűkös a hely az irodába, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csapj le rá! 0639 441 509.
6: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
7: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre. A Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
8: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
9: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
10: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
11: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második Kecskeméti Summerfest. Jegyek, oneticket.hu.
12: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
13: Kárglász javít, Kárglász cserél.
14: Gergő, 34 éves Kárglász autóüveg szerelő.
15: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. A Kárglásznál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
14: Ne várjon vele! Keresse a Kárglászt Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
13: Kárglász javít, Kárglász cserél.
16: Vadász, IAS, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a Zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
17: Kicsim, itt a kaszapos autó.
18: Micsoda, rendeltél?
17: Ha, még szép. Ingyenes a kiszállítás 30 kilométeres körzeten belül.
18: Na, ezt mindenkinek tudnia kell. Kaszap, építőanyagkereskedés Nagykörös. Minden, ami építőanyag.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Folytatódik a munka a vasútvonalakon, munkálatokba kezd a Bácsvíz Kecskeméten, javítják az utakat Félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Újabb üteméhez érkezett a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vasútvonal nyári karbantartása. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a menetrendi változások több járatot is érintenek. A munkanapi reggeli Kecskemétről eredetileg a fővárosba induló két személyvonat csak Ceglédig közlekedik. Ceglédtől a nyugati pályaudvar felé a következő cívis interrégiókkal lehet utazni, amik Vecsésen is megállnak. A Szolnok-Cegléd-Kecskemét közötti S225-ös vonatok újra közlekednek. További részletek a MÁV csoport honlapján. Hiba elhárítási munkákat végez a Bácsvíz ZRT. A szolgáltató tájékoztatása szerint hétfőtől Kecskeméten a Halasi út Szent László körút kereszteződésénél dolgoznak. A Halasi úti iskola melletti felüljáró felé vezető forgalmi sávot felbontják. A területet lezárják, ezért terelésre számíthatnak az arra közlekedők. A helyreállítás várhatóan csütörtökig befejeződik. A közlekedőket arra kérik, ha tehetik, választanak másik útvonalat. Újabb fontos fejlesztés valósult meg a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT-nél egy Interreg projekt keretében. Speciálisan kialakított utánfutó készült, amely a vegetáció tüzek elleni beavatkozások során használt kézi szerszámok biztonságos szállítását és rendszerezett tárolását szolgálja. Gerebiék, szikracsapók, ásólapátok és lámpák is helyet kaptak itt, számol be közösségi oldalán a KEFAG. A Step Fires projektben magyar és szerb partnerek vesznek részt. Cél, hogy tovább erősítsék az erdő és vegetáció tüzek megelőzését, valamint a gyors és hatékony beavatkozásnak a feltételeit. Út és járdajavítási munkálatok kezdődtek Kiskunfélegyházán. Az önkormányzat közölte, a város több pontján dolgoznak. A munkavégzés a Könyök, az Ady Endre és a Szent Imre Herceg utcát, valamint az Zrínyi és Daru utca kereszteződését érinti. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszokon ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. A közlekedőktől fokozott óvatosságot kérnek, és azt, hogy kövessék a kihelyezett közlekedési jelzéseket. Ma sok napsütésre számíthatunk, majd csak elvétve növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet. Számottevő csapadék kialakulására térségünkben nem kell számítani. A nyugati a szél ugyanakkor élénk erős lesz majd. 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is túlnyomóan derült napos idő vár ránk, kisebb felhősödések alakulhatnak ki, csapadék nem lesz. Élénk erős marad a nyugati a szél itt Kecskemét környékén, 28-29 fokos csúcsokra számíthatunk majd.
20: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
13: Rádió 1!
3: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix, az igazi mai slágerekkel, Mixben. csak igazi, mai sláger.

0: Rádió 1 Gong, csak igazi mai sláger megy, folytatódik a Daily Mix.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét, www.cserikecskemet.hu.
0: És egyúttal a nyerő nyár, a Rádió 1 Gong legújabb nyereményjátéka. Minden órában megjelölünk egy dalt, és ezt a dalt várom hallgatónktól, akit visszahívok. És ha hallottátok, hogy mi volt a megjelölt dal, vagyis az óra slágere, akkor a nyerni szeretnék üzenetet küldjétek a 2094140-20-ra. Napi nyereményünk van, 2 bérlet, ma is kisorsolásra kerül, a színfesztiválra juthat el egy szerencsés Rádió 1 Gong hallgató. Kashmir dalával pedig folytatjuk, jön a Wild Ride, annyit segítek, hogy az óra slágerét majd

Pop és dance slágerek Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. 2 órán keresztül. Rádió 1 gong.

0: ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon, a rádioigong.hu-n pedig online követhettek minket. Ott vagyunk a Facebookon, Instagramon és persze a TikTokon is lehet bennünket követni. És köszi, hogyha ránk nyomtok és figyeltek, jövünk tartalmakkal majd ezen a héten is. Most pedig jövünk Regán Lili dalával itt a Daily Mixben. Ismét külföldön zenélt egyébként Regán Lili, ugyanis a kékhajú lemezlovas újra Majorkára utazott és mindenről beszámolt közösségi oldalán.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: ez volt a nyereménytérő dal. Nyerő nyár! Rádió egy gongon!
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon húsolsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
4: Kicsim, itt a kaszapos autó.
5: Micsoda, rendeltél?
4: Ha, még szép. Ingyenes a kiszállítás 30 kilométeres körzeten belül.
5: Na, ezt mindenkinek tudnia kell. Kaszap építőanyagkereskedés nagykörös. Minden, ami építőanyag.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixbe!

0: rádió, egy gong, csak igazi mai sláger megy. Baleset az M5-ösön Budapest felé, az M0-ás autó csomópontja előtt. Írja az Útinform, hogy a 23-as kilométernél a korlátozás megszűnt, azonban így is több kilométeres torlódás alakult ki. Az ellenkező oldalon Ócsa közelében munkavégzés miatt zárták le a belső sávot, úgyhogy mindkét oldalon lelassult a forgalom.
1: Az Útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Kámrád Dalával folytatjuk a déli mixet, ez a Be My.

0: Ez a Rádió egy gong, és ez volt a Daily Mix, viszont elindult a nyerő nyár, a Rádió egy gong legújabb nyereményjátéka. Ezen a héten színbérletet nyerhettek, mi pedig a jól ismert slágerekkel. Haló, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
1: Szia! Szia, de jó hallani a hangodat.
0: Én is örülök, hogy valaki hangját hallom, egy hölggyel beszélek.
1: Igen, Normándiné Zsuzsa vagyok.
0: Zsuzsa, hol értünk utol, mit csinálsz?
1: Dolgozom.
0: És mivel foglalkozol?
1: Hát krímát árulok, mert ez nekünk jó.
0: Jó, hát főleg ebben az időszakban, nem?
1: Igen, főleg ebben az időszakban.
0: Ilyenkor aztán van kereslet. Bár most úgy enyhült az idő, úgyhogy lehet, hogy visszaesik a kereslet.
1: Igen, érezzük is, sajnos igen.
0: De gondolom a 40 fokban mindenki keresett benneteket.
1: Igen.
0: Jól van. Igen. No, hát közben szól a rádió, hallgattad a slágereket, az igazi mai slágereket, de egy nyerő dal van, amit megjelöltünk. Melyik volt az?
1: Így van, ez Ava Max Kings and Queens volt.
0: Tökéletes. Úgyhogy a nevedet a kalapba teszem, és részt veszel a délutáni sorsoláson.
1: Ú, de jó.
0: Épp azt ecseteltem, hogy ezen a héten minden nap sorsolunk a színre bérletet. Két bérletet fogunk ma is 4 és 5 között. Kivel mennél egyébként, ha nyernél?
1: Hát a férjemet elvinném. Mi már évek óta színlátogatók vagyunk, úgyhogy elvittem.
0: Ó, minden évben jártok ott egyébként? Vagy
1: hát már most a hatodik éve voltunk. Most az idén nem vettük még meg. Nagyon remélem, hogy az élettől eljutunk.
0: Na, hát ettől függetlenül
1: lehet, hogy... De 6 éve mi törzs látogatók vagyunk.
0: Lehet, hogy meg is nyeritek akár a mai napon a bérletet. Sose lehet tudni. Van kedvenc fellépő, akit vártok most idén, vagy nézted a fellépőket?
1: Hát nincsen. Tehát én azt szeretem a színbe, hogy sok színpad, sok fellépő.
0: És akkor ha már több napos, akkor sátraztok, vagy inkább szállást kerestek ilyenkor?
1: Nem. Életkori sajátosság, hogy már szálláson lakunk.
0: Szálláson. Jó, oké, na hát jót beszélgettünk, meg örülök, hogy akkor kicsit közelebb segítettelek ehhez a nyereményhez. Délután 4 és 5 között Nagy Tibor kollégám fog sorsolni, és hát ha ő hív majd a jó hírre.
1: Rendben, köszönöm szépen, köszönöm.
0: Nyereményjátékunk folytatódik, és ahogy említettem, Nagy Tibor sorsolja majd 4 és 5 között az első két bérletet a Szeged Ifjúsági Fesztivál, ugyanis minden nap péntekig ez a napi nyereményünk. Játszatok velünk, hiszen még a kalapba tudtok kerülni. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok itt a Rádió egy gongon, és holnap ugyanígy jövök 10 és 14 óra között. Találkozhatunk, addig is további kellemes rádiózást, szép hetet kívánok mindenkinek. Tényleg szívtel indul majd a következő óra. Viszont hallásra. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár! A Rádió egy gongon. Az idei nyár legújabb nyereményjátékában. Minden nap páros bérlet a tét a Coca-Cola Színfesztiválra. Egy pontos dalcímért, vagy az előadó nevéért. Jól hallottad? Mindössze ennyi a feladat. Nyerő nyár! Rádió egy gongon. A Coca-Cola Színfesztivál Szeged támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Emléksz fel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
6: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
7: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
8: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
9: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
10: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
12: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
13: Extrém méretű fák, különleges növények, egy nyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
12: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
14: Ismerős a hang, amikor a...
15: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malom Központ hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malom Központ. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
16: Július 30, augusztus 1.
17: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
16: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
17: Második kecskeméti Summerfest.
16: Jegyek oneticket.hu.
3: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
18: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
19: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
20: Öntöző szivattyú vásár a Halasi úti Agrokeráruházban. 5 bár nyomású önfelszívó szivattyú, fémöntvény szivattyúházzal és óriási vízteljesítménnyel csak 28.900 forint. Akciós vízellátó berendezések és öntözési megoldások a Kecskemét Halasi úti Agrokeráruházban. Vagy rendeljen online akciós szivattyút 28.900 forintért az agroker.hu oldalról.
21: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkoz egzotikus állatokkal, simogass kapivarákat, fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park, egy csipet Afrika, Magyarországon. safaripark.hu.
22: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerek Dombi Termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerek Dombi Termák Ürtő Facebook oldalán.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Bejárást tartottak a széktói strandon, illegális szemetet gyűjtöttek Helvécián, hatékony fellépés a kibercsalók ellen. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A következő évek lehetséges beruházásait is bemutatták a kecskeméti széktói strand bejárásán. Az alkalmon a medencéket, öltözőket, a gépházakat, a mosdókat és a jelenleg nem működő óriás csúszdákat is megvizsgálták, számol be a hírös.hu. A tervek szerint utóbbiakat jövőre használhatják a strandolók. 2027-re mind az 5 óriás csúszda megújulhat. A hátsó termár részt szintén korszerűsítik, amely akár egész évben használható lehetne. A teljes korszerűsítés több ütemben zajlana. A szükséges fejlesztésekről a kecskeméti hírös sport non-profit Kft., a városvezetés és az önkormányzati döntéshozók folytatják az egyeztetéseket. Összeszedték az illegális szemetet Helvécián. Az önkormányzat tájékoztatása szerint több helyszínen gyűjtötték a hulladékot a lakosság segítségével. Felhívják a figyelmet arra, hogy a hulladék csak az arra kijelölt hulladéklerakóban helyezhető el, vagy a rendszeresített hulladékgyűjtőedényben kell azokat kihelyezni. Azokon a település részeken, ahol nincs rendszeres hulladékbegyűjtés, ott az önkormányzatnál megvásárolható szemetes zsákba lehet gyűjteni a hulladékot, és a gyűjtő útvonalon elhelyezni. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvívője.
23: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megteríteni a különböző ingyenes limit módosítások, a központi visszaélésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
2: Ma sok napsütésre számíthatunk, majd csak elvétve növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet. Számottevő csapadék kialakulására térségünkben nem kell számítani. A nyugati a szél ugyanakkor élénk erős lesz majd. 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is túlnyomóan derült, napos idő vár ránk, kisebb felhősödések alakulhatnak ki, csapadék nem lesz. Élénk erős marad a nyugati a szél itt Kecskemét környékén, 28-29 fokos csúcsokra számíthatunk majd.
24: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
25: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, üdvözlök mindenkit, a mikrofonnál Nagy Tibor. Folytatódik műsorunk egyrészt az igazi mai slágerekkel és a nyerő nyári játékunkkal. A mai napon is van egy páros bérletünk a Coca-Cola színfesztiválra Szegedre. Amikor meghalljátok, az óra nyerő slágerét egyből üzenjetek a 2094-0-20-ra, de a címre vagy előadóra vagyok kíváncsi, és hogyha jól válaszoltok, akkor bekerültök a nap végi sorsolásba. Úgyhogy fesztiválra fel az igazi mai slágerekkel. Tiesto és a The Business már szól is itt a rádió egy gongon, és nem sokára jövök vissza térségünk program ajánlataival. Mindenkinek nagyon szép napot és jó rádiózást kívánok!

többek között Azaria, a Carson Coma és a Walmart koncertjén is ott lehetsz másodmagaddal. Ha részt veszel és nyersz is a rádió egy Gong legújabb játékában. Nyerő nyár! Nyerő nyár!

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A Neumann János Egyetem hallgatói önkormányzata Pontváró bulit tart csütörtökön este 6 órától a belvárosban. Szombaton Tiszaalpáron falunap lesz, ahol fellép majd Dancs Anna-Mari és Vastag Tamás. Virágba borul Kecskemét főtere. Pénteken és szombaton rendezik meg a virágos napot, ahol kertészeti bemutatók, egészségügyi tanácsadás, szűrések, gyermekprogramok, kézművesség, koncertek és sok más színes program várja az érdeklődőket. Pénteken este Nosztalgia, abba est, szombaton pedig Radics Sándor címbalom művész is zenél Kecskeméten a főtéren. Kellemes időtöltést kívánunk a programokhoz.
2: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Most következik az a dal,
1: melyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 gong játékában.
0: Nyerő nyár! A Rádió 1 gongon!

0: Ez volt a nyereménytérő dal. Nyerőnyár! Rádió egy gongon!
1: Bizony, aki szeretne nyerni egy páros bérletet a Coca-Cola színfesztiválra, az innentől kezdve jelentkezzen a 0620-9414-020-ra. Ezt írjátok, hogy nyerni szeretnék, vagy hogyha tudjátok a dalcím előadóját, már azt is rögtön megírhatjátok nekem. Mi nem sokára sorsolunk, illetve nem sokára, egy rövid kis kereskedelmi kitérő után érkezik Loé és a Get Lucky itt a Rádió egy gongon.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szűkös a hely az irodában. Nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csapj le rá 0639-441-509.
4: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Kedves autósok, a Nyíri útról jelentettek trafipaxot, illetve az Útinform írja, hogy az 52-esen Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni, akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Várjuk az útinfókat a 20 9 4 14 0 20-ra, és várjuk ugyanide a játékra jelentkezéseket is.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Bibi Rexa és Fétles slágere jön, a New Religion itt a Rádió 1 gongon.

0: Nyeremény sorsolás minden nap. Nyerőnyár. Rádió egy gongon.
1: Hello.
2: Nagy Tibor a Rádió egy gongból, szia!
1: Szia, Dávid vagyok.
2: Szia, Dávid. Coca-Cola színfesztiválra fogunk a mai napon sorsolni egy páros bérletet.
1: Hú, nagyon szuper lenne, és én sose voltam a színán, úgyhogy ez nagyon jól jön, hogy idén, hát ha sikerülne.
2: Kivel mennél el, hogyha te nyernél?
1: A legjobb barátommal vele szoktunk menni fesztiválozni, még idésen is nem voltunk. Tavaly voltunk a Dezsőn Fesztiválon, azt nagyon szerettük. A szín még kimaradt mindkettőknek, úgyhogy idén terve lenne, hogyha esetleg is sikerülne, de egyébként is lehet, hogy elmennénk.
2: Na, hát hogyha megmondod nekem, hogy mi volt az óra slágere, akkor megkapjátok az esélyt.
1: A Lordtól volt a team, ott hallottam a felhívást.
2: Így van, így van. Az első lépést megtetted, most már csak egy kicsit kell várnod, mert a mai nap fogjuk sorsolni a páros bérletet.
1: Szuper, figyelni fogok, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: A következő órában is meg lesz valakinek az esélye arra, hogy elmenjen a Coca-Cola színfesztiválra másodmagával. Mindenki maradjon velünk ezért is, illetve azért, mert érkezik majd Ray Dalton és a Blood Running itt a Rádió egy gongon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár! A Rádió egy gongon. Az idei nyár legújabb nyereményjátékában. Minden nap páros bérlet a tét a Coca-Cola Színfesztiválra. Egy pontos dalcímért, vagy az előadó nevéért. Jól hallottad? Mindössze ennyi a feladat. Nyerő nyár! Rádió egy gongon. A Coca-Cola Színfesztivál Szeged támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre lény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A többféle léschips 130 g-os kiszerelésben 9 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 599 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgy is tett!
10: Július 30. augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
11: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
12: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
13: Sok időt eltelt az utolsó plazmaadásod óta, igaz?
14: Hű, legalább fél év.
13: Gond egy szál se. Mi tártkarokkal várunk vissza. Most pedig különösen érdemes újra belevágnod életmentő jó szokásodba. A Plazma Center ugyanis júliusi újraalkalmasítás követő első plazmaadásodat 25 000, a második, harmadik, negyedik és ötödik újrakezdő adásodat pedig 18 000 forint jutatással ünnepli meg. Ez bárhogy is számoljuk, összesen 97 000 forint. Foglal időpontot újraalkalmasításra. Szeretettel várunk vissza. Tudod, a részletekért irány a plazmacenter.hu.
15: Szeretettel várjuk az ország egyik legkedveltebb gyógyhelyén, a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központban, ahol az élmény számtalan, a gyógyulás felüdülés. Nemzetközi hírű gyógyvizünk, wellness és gyógyszolgáltatásaink, fürdőnk sokszínű kínálata minden korosztály számára biztosít akár többnapos kikapcsolódási lehetőséget. Szállodák, magánszálláshelyek, üdülőházak, kemping és éttermek sokasága. Tekintse meg kínálatunkat és jöjjön el hozzánk. Ismerje meg vendégszeretetünket. www.cserkeszőlő.hu.
16: kapu.
17: Roncsautó átvétel. Pipoparc Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipoparc Kft.
18: Raster Stúdió. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
19: Egy finom vacsora nem luxus, hanem élmény. A Jakult cukrászda és étteremben hétfőtől péntekig este 6 órától hetente megújuló vacsora menübár. Válasz kedvedre kétféle kezdőfogás és kétféle főétel közül. Minőségi alapanyagok, felejthetetlen ízek. Jakult cukrászda és étterem. Kecskemét, Nagykőrösi utca 2.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Új eszközök a szülészeten, átalakul Kecskemét városképe, nyáron sem áll a prevenció. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Új segédmonitorok segítik a munkát a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház szülészet nőgyógyászati osztályának ultrahang diagnosztikai laboratóriumában. A kórház tájékoztatása szerint a nagy felbontású kijelzőknek köszönhetően a várandós édesanyák a vizsgálat teljes ideje alatt valós időben követhetik az ultrahang képet. A fejlesztés nem csak élményt jelent a családoknak, hanem segíti azt is, hogy a szülők jobban értsék a vizsgálat menetét és az orvosok által látottakat. A kórház szerint az új eszközök a tájékoztatást és a közös döntéshozatalt is támogatják, ha további kivizsgálás szükségessége merül fel. Az asszály miatt átalakulóban Kecskemét városképe, erről ír a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A társaság szerint a tartós csapadék hiány és a hőség miatt nem csak a füves területek száradnak ki, hanem a nagyobb fák is veszélybe kerülhetnek. Közölték, a városban igyekeznek egyre több területet bevonni a természet közeli fenntartásba, ugyanakkor a zöld területek locsolására csak a kiemelt, öntöző rendszerrel ellátott területeken van lehetőség. A város üzemeltető szerint a változó körülményekhez mindenkinek alkalmazkodnia kell. Kiemelik azt is, a városképi szempontból fontos, vagy a sűrűn lakott, frekventált területeken a kár és baleset veszély elkerülése miatt továbbra is rendszeres a fűnyírás. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiunknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
21: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens érdeklődő jelent meg, majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrés is végeznek.
20: Ma sok napsütésre számíthatunk, majd csak elvétve növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet. Számottevő csapadék kialakulására térségünkben nem kell számítani. A nyugati a szél ugyanakkor élénk erős lesz majd. 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is túlnyomóan derült napos idő vár ránk, kisebb felhősödések alakulhatnak ki, csapadék nem lesz. Élénk erős marad a nyugati a szél itt Kecskemét környékén, 28-29 fokos csúcsokra számíthatunk majd.
22: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez itt a Rádió 1, gong, üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Folytatódik játékunk, a nyerő nyár. A mai napon egy páros bérletet lehet nyerni a Coca-Cola színfesztiválra, hogyha tudjátok, hogy mi volt az óra slágere, úgyhogy figyeljétek a dalainkat, egy kis szignállal fogjuk majd ezeket megjelölni. Illetve véget ért a foci VB, a legfrissebb hírek, nyilván nagyon sokatokhoz eljutottak, de van még néhány a tarsolyunkban, úgyhogy ezt is mondom majd nem sokára, az útinformációk és az időjárás előrejelzés mellett, és jön Sam Felt és Rosalind, ez a Heart Like Mine.

0: A Rádió egy gong utolsó foci VB híre következik. Spanyolország tegnap este Ferran Torres 106. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte Argentínát, és megnyerte a 23. labdarúgó világbajnokságot. A spanyolok történetük során második alkalomban ünnepelhettek VB címet, eddig egyetlen egy sikerült 2010-ben, amikor a hollandok ellen döntőjük ugyanolyan forgatókönyvet hozott, mint a tegnap esti gól nélküli rendes játékidő és egy gólos győzelem a hosszabbítás után. Argentína a 7. VB döntőjét játszotta, egyből 3-at már megnyertek, és immáron 4 világbajnoki ezüstérme van. Korábban csak Németország bukott el 4 VB döntőt. Spanyolország úgy nyerte meg a világbajnokságot, hogy 8 meccsen mindössze 1 gólt kapott, és ez új rekord. A spanyol válogatottnak ráadásul ez volt sorozatban a 38. veretlen mérkőzése, amivel megdöntötte Olaszország rekordját, amely 2018 és 21 között 37 meccsen át nem talált legyőzőre. Ezzel a győzelemmel Spanyolország megelőzte Argentínát a FIFA világranglistáján, és fellépett az első helyre. Magyarország továbbra is a 39. helyen szerepel. Ezek voltak a Rádió 1 Gong foci VB hírei, köszönet Vízi Zalánnak és támogatónknak.
1: A VB hírek támogatója a Nitec klímák forgalmazója a H&H klíma. www.hhklima.hu.
0: Nem sokára felcsendül az óra slágere, amely páros belépőt érhet a Coca-Cola Színfesztiválra, úgyhogy nagyon-nagyon figyeljetek, de előtte van még néhány igazi mai slágerünk, például ez Tiesto és Karol G jön, és a Don't Be Shy itt a Rádió 1 Gongon.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Maradjatok velem, mert hamarosan érkezik Taylor Swift slágere. Az Appelált itt a Rádió egy gongon.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amit te a strandon húsolsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter árból. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a hely hiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés. Még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
4: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
5: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
2: Rádió
6: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai sláger megy.
7: Most következik az a dal,
6: melyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 gong játékában.
7: Nyerő nyár a Rádió 1 gongon!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. 0-20-9-14-0-20 az SMS és Viber számunk. Egy hallgató írta, hogy Csongrádon, a bevezető szakaszon, Gátér felől Trafipax dolgozik. Köszönjük szépen! Az útinform jelentése szerint az 52-esen Fülöpszálas és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az elős forgalom miatt mindkét irányban továbbra is torlódásra készüljenek. Akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Mindenki türelemre kérünk, balesetmentes autózást.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Egy igazi nyári slágerhez megyünk vissza, Alex Kenji dala jön, ez

többek között az Aria, a Carson Kóma és a Walmar koncertjén is ott lehetsz másodmagaddal. Ha azt részt veszel és nyersz is a Rádió 1 Gong legújabb játékában. Nyerő nyár! Rádió 1 Gongon!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, vajon ki nyer lehet még egy páros bérletet a Coca-Cola színfesztiválra?
1: Igen, tessék.
0: Nagy Tibor vagyok a Rádió egy gongból.
1: Szia Tibor, én Parti Csaba vagyok.
0: Akkor jó helyen járok. Te jelentkeztél a nyeremény játékunkra, és te szeretnél ott lenni a Coca-Cola színfesztiválon.
1: Igen, igen.
0: Mondd meg nekem, mi volt az a sláger, amit mi az óra slágereként jelöltünk meg.
1: Ő volt Taylor Swift-től az Opel Ajta.
0: Így van, Taylor Swift, Opel Ajta.
1: Igen.
0: Kinek szeretnéd megnyerni a bérleteket?
1: Hát saját magamnak, majd páromnak.
0: Na hát akkor még egy kicsit várnod kell, lehet, hogy ti fogtok menni a Coca-Cola színfesztiválra. Köszi, hogy velünk vagy.
1: Az nagyon szuper lenne.
0: Szia!
1: Köszönöm.
0: És mindenki más is maradjon velünk. A következő órában sorsolunk, és a híreket követően érkezik Kamrád és a Be Mine című dal.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: gitárra, egy pontos dal címért, vagy az előadó nevéért. Jól hallottad? Mindössze ennyi a feladat. Nyerő nyár! A rádió egy gongon. A Coca-Cola Színfesztivál Szeged támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
0: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
5: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál! Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forint lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
6: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
7: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos földszinti kertkapcsolatos saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
8: Egy finom vacsora nem luxus, hanem élmény. A Yakult cukrászda és étteremben hétfőtől péntekig este 6 órától hetente megújuló vacsora menübár. Válasz kedvedre kétféle kezdőfogás és kétféle főétel közül. Minőségi alapanyagok, felejthetetlen ízek. Yakult cukrászda és étterem. Kecskemét, Nagykőrösi utca 2.
9: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkoz egzotikus állatokkal, simogass kapivarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park, egy csipet Afrika, Magyarországon. safaripark.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Folytatódik a munka a vasútvonalakon, munkálatokba kezd a Bácsvíz Kecskeméten, javítják az utakat Félegyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Újabb üteméhez érkezett a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vasútvonal nyári karbantartása. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a menetrendi változások több járatot is érintenek. A munkanapi reggeli Kecskemétről eredetileg a fővárosba induló két személyvonat csak Ceglédig közlekedik. Ceglédtől a nyugati pályaudvar felé a következő cívis interrégiókkal lehet utazni, amik Vecsésen is megállnak. A Szolnok-Cegléd-Kecskemét közötti S225-ös vonatok újra közlekednek. További részletek a MÁV csoport honlapján. Hiba elhárítási munkákat végez a Bácsvíz ZRT. A szolgáltató tájékoztatása szerint hétfőtől Kecskeméten a Halasi út Szent László körút kereszteződésénél dolgoznak. A Halasi úti iskola melletti felüljáró felé vezető forgalmi sávot felbontják. A területet lezárják, ezért terelésre számíthatnak az arra közlekedők. A helyreállítás várhatóan csütörtökig befejeződik. A közlekedőket arra kérik, ha tehetik, választanak másik útvonalat. Újabb fontos fejlesztés valósult meg a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT-nél egy Interreg projekt keretében. Speciálisan kialakított utánfutó készült, amely a vegetáció tüzek elleni beavatkozások során használt kézi szerszámok biztonságos szállítását és rendszerezett tárolását szolgálja. Gerebiék, szikracsapók, ásólapátok és lámpák is helyet kaptak itt, számol be közösségi oldalán a KEFAG. A Step Fires projektben magyar és szerb partnerek vesznek részt. Cél, hogy tovább erősítsék az erdő és vegetáció tüzek megelőzését, valamint a gyors és hatékony beavatkozásnak a feltételeit. Út és járdajavítási munkálatok kezdődtek Kiskun Félegyházán. Az önkormányzat közölte, a város több pontján dolgoznak. A munkavégzés a Könyök, az Ady Endre és a Szent Imre Herceg utcát, valamint a Zrényi és Daru utca kereszteződését érinti. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszokon ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. A közlekedőktől fokozott óvatosságot kérnek és azt, hogy kövessék a kihelyezett közlekedési jelzéseket. Ma sok napsütésre számíthatunk, majd csak elvétve növekedhet meg kissé a gomoly felhőzet. Számottevő csapadék kialakulására térségünkben nem kell számítani. A nyugati a szél ugyanakkor élénk erős lesz majd. 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap is túlnyomóan derült, napos idő vár ránk, kisebb felhősödések alakulhatnak ki, csapadék nem lesz. Élénk erős marad a nyugati a szél itt Kecskemét környékén, 28-29 fokos csúcsokra számíthatunk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megyük. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Jó utat kívánok, hogyha hazafelé tartatok, ha pedig olyan szerencsések vagytok, hogy a strandon hallgattok minket, akkor nagyon irigykedem rátok. Küldjetek egy fotót Viberen 0629 414 020 az SMS és Viber számunk, kíváncsi vagyok rá, hogy mit csináltok, és van híretek az utakról, azt is osszátok meg velem. Én nem sokára sorsolom a Coca-Cola színfesztivál páros bérletét, úgyhogy aki játszott, az nagyon izguljon, és ezen a héten lesz még játék. Ahogy lesz Accent is, és a Don't Leave.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. I do the same thing, I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szeles, de napos hetünk lesz. Ma 30 fok, holnap után 28-29 fok, valószínű csapadékmentes lesz az idő. Csütörtökön érheti el térségünket egy hidegfront, abból lehet némi eső, de utána a hétvége is strandidőt ígér.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Egy újabb igazi mai sláger jön. Hypeton, Norma Jane és az Automa Head itt a Rádió 1-on.

0: Csak igazi mai slágerek minden mennyiségben, reggeltől estig, éjjel és nappal.
1: Hú, nagyon régóta ezt hallgatom, mert a legjobb zenéket játszátok.
0: Rádió 1 Gól.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy, maradjatok velem, mert hamarosan érkezik Szigala és Jackson is slágere, a Riptide itt a Rádió egy gongon.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
4: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-éig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: Utazási csomagjából ne felejts el!
6: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
9: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
10: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Szűkös a hely az irodában. Nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csapj le rá! 0639 441 509.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
15: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
14: Ne várjon vele! Keresse a Carglass Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
16: Kicsim, itt a kaszapos autó.
17: Micsoda, rendeltél?
16: Ha, még szép. Ingyenes a kiszállítás 30 kilométeres körzeten belül.
17: Na, ezt mindenkinek tudnia kell. Kaszap építőanyagkereskedés nagykörös. Minden, ami építőanyag.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, hallgatóink szerint két helyen is Trafipax dolgozik Kecskeméten, egyrészt a 451-es elkerülő, láttak trafit, és az 5-ös számú főút Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszán balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Jó, így slágerével megyünk tovább, ez a Let Me In itt a Rádió egy gongon.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Meg volt a sorsolás, remélem, és tényleg nagyon remélem, hogy olyan ember nyeri meg, aki szeretne ott lenni a Coca-Cola színfesztiválon, és bízom benne, hogy nagyon fog neki örülni. Úgyhogy létszik, csak olyan játszon, aki tényleg el fog menni.
1: Halló, tessék!
0: Nagy Tibor vagyok a Rádió egy gongból, szia!
1: Szia, Dávid vagyok.
0: Azon tanakodtam, Dávid, hogy vajon te mennyire szeretnél elmenni a Coca-Cola színfesztiválra?
1: Hát eléggé, mert korábban mondtam, még nem voltam sose, és nagyon örülnék neki, mert elég jó fellépők vannak minden évben, az idei sem különbettől, és nagyon szívesen részlenik rajta, ha lenne rá lehetőségem.
0: Mennyire nagyon szívesen, de úgy igazán őszintén?
1: Hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, mert tényleg az az egyetlen fesztivál, még nem voltam sohasem, és már régóta bakancslista nálam.
0: Egy bakancslista. Amit a Rádió egy gong megvalósítja,

0: Miklós, itt ott lesztek a színfesztiválon!
1: De jó, nagyon szépen köszönöm. Fú, feldobtad így a képviselőt, nagyon örülök neki, köszönöm szépen. Fú, de szuper.
0: Sose rosszabb hétfő.
1: Hát nem is, köszönöm szépen.
0: Jaj, de jó, hogy örülsz neki. Annyira azon tanakodtam, hogy vajon olyan ember fogja megnyerni olyat sorsot ki a számítógép, aki ott akar lenni, de akkor ez megtörtént. Úgyhogy én
1: is boldog. Igen, nagyon szuper, nagyon örülök neki, igen, nagyon szeretném, mint mondom, ez az egyetlen fesztivál, még nem voltam, és már pár éve katalogtam rajta, hogy jól lenne kimenni, és most ennek nagyon örülök, hogy pont így jött a lehetőség is, úgyhogy nagyon örülök neki.
0: Dávid, ott lesztek, tartsd a vonalat, megbeszéljük adáson kívül a részleteket.
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
0: Hála annak a jó Istennek, és aki még szeretne ott lenni a Coca-Cola Fesztiválon, az mindenképpen játszon velünk a holnapi napon is, mert Balázsékat követően Faragó Mikivel újra kezdődik majd a nyerőnyár játékunk. Én viszont búcsúzom, mert a műsoridőm lejárt, ne kapcsoljatok el, mert hamarosan kezdődik a Live Mix Summer Edition, lesz Disco Sheet, World is Mine Radio Show holnap 6-tól 10-ig Balázsék, és 10 órától újra Rádió 1 Gong. Én Nagy Tibor vagyok, hamarosan újra találkozunk, a viszonthallásra, sziasztok!
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár! A Rádió 1 Gongon!

0: jó nevéért. Jól hallottad? Mindössze ennyi a feladat. Nyerő nyár! Rádió egy gongon! A Coca-Cola Színfesztivál Szeged támogatásával. Rádió
1: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Az Appentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Appenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.appentajáték.hu.
5: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
6: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint alól csogliterenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
5: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 g-os többféle Mercedes-szert, plastik vagy más párban rögzített Supershop kártyával csak 1999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Ez itt az Aranyka Show.
12: Halló, Aranyka?
11: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
12: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
13: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
14: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasni való, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
15: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
16: Keresed a biztonságot a változó világban? A Termosztárnál korszerű munkakörülmények és összetartó csapat vár. A városnak hőenergiát adunk, a munkádnak megbecsülést. Jó fizetés, stabil munkahely. Tervezz hosszú távra. Jelentkezz a termosztár.hu per karrier oldalon.
17: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
18: Július 30, augusztus 1.
19: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
18: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
19: Második kecskeméti Summerfest.
18: Jegyek oneticket.hu.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
7: Kecskemét, Napsugár utca 2.
5: Beszélsz ki autóbontó.
0: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a Yépi Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a Yépi Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.yepiauto.hu oldalon.
20: Öntöző szivattyú vásár a Halasi úti Agrokeráruházban. 5 bár nyomású önfelszívó szivattyú, fémöntvény szivattyúházzal és óriási vízteljesítménnyel csak 28.900 forint. Akciós vízellátó berendezések és öntözési megoldások a Kecskemét Halasi úti Agrokeráruházban. Vagy rendeljen online akciós szivattyút 28.900 forintért az agroker.hu oldalról.
21: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
22: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100.000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
23: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terror Sparty kincses Szabival, péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű Paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
24: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
1: Reklámot hallottak.
25: Rádió 1.
1: Rádió 1.
25: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió E! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben!
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől mixelünk, ráadásul két teljes órán keresztül isteni zenék jönnek a Rádió Egy Live Mix Summer Editionben ma Will Cox itt mellettem a lemezjátszóknál. Hello Will Cox!
3: Ciao, Geri, sziasztok!
2: Kevés duma, sok jó zene, SMS és Viber számunk 0-23-111-111, induljunk el!
3: Egy óriási kedvenccel fogom indítani az órát Ed Sheeran és a Camera Siri remixében, itt a Rádió Egy Live Mixben.
4: At the turntables now, Will Cox.
5: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to Radio 1.

0: Summer Edition, egész nyáron két órán át mixelünk, két fontos közlekedési info. Baleset a 4-es főúton történt Újfehértó térségében a 250-es kilométernél. Irányonként csak egy sáv járható, nagy dugó van, és 4 kilométeres a torlódás az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé Török Bálint térségében a 16-os kilométertől. Mindenkinek jó utat! Wilcox tehát egészen este 7-ig a lemezjátszóknál, megyünk tovább.
1: Nagyon sok finomságot hoztam magammal, egy óriási rádiós rágerrel, Tóth Abigail és Accent közösével a Sugar Daddy-ben megyünk tovább. At the turntables now.

0: Föld, és a This is the Life volt ennek a fantasztikus dalnak az eredetie. Sam Feld, a Switch Disco, Rehab és a Sleep Tonight a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Life Mix Summer Edition, mellettem Wilcox a lemezjátszóknál. Előttünk rengeteg üzenet, sziasztok, nagyon jó a műsor. Wilcox pedig állati jó DJ, köszönöm, hogy vagytok István.
1: Köszönöm, hogy velünk vagy, köszönöm szépen.
0: Szia Wilcox és Geri, tök jó látni titeket együtt. Wilcox két hete Balatonszabadiban brutál jó bulit csinált. Puszilak titeket, Fruzsi.
1: De jó fej vagy, Fruzsi, köszönöm szépen.
0: SMS és Viber számunk 0620-311-111, megyünk szépen felfelé.
1: Minden buliban el szoktam mondani, hogy a nyár egyik legnagyobb slágere Gordo és a Loco itt a Rádio 1 Live Mix Summer Editionben. At the turntables now.

Gazda, Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Nálunk egész nyáron, két órában a Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma Wilcox itt mellettem a lemezjátszói mögött, és hát természetesen nem állunk le, maradunk még egy órán át mind a ketten itt a stúdióban.
1: És akkor ezzel a zárótrekkel élekben egy kicsit el is repültünk így a hétvégére a kampuszra, ugyanis ott találkozhatok majd velem pénteken és szombat este is, és ilyen erős zenéket is várhatok tőlem.
0: Bizonyám, a héten bulizhatok az összes Rádió 1 DJ-vel Debrecenben a Campus Fesztiválon, erről bővebb infók a www.radio1.hu-n. Akkor megtartjuk a mai első Hydration Break-et, ez egy hidratációs szünet, nagyon meleg van, mi is iszunk egy csomó vizet, tegyétek ezt is, jó?
1: Yeah.
0: Jövünk vissza rögtön.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a

élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yami

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
6: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
7: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
8: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
9: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Ez itt az Aranyka Show.
11: Halló, Aranyka?
10: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
11: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
12: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
13: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
14: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáras háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
15: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internet számládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
16: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
17: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
18: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
19: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
20: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
21: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
22: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
23: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 Premium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
24: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint, Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
1: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
2: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
3: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot! Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpen július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Cafissimo kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszaki áruház jóvoltából.
25: Egy finom vacsora nem luxus, hanem élmény. A Jakó cukrászda és étteremben hétfőtől péntekig este 6 órától hetente megújuló vacsora menü vár. Válasz kedvedre kétféle kezdőfogás és kétféle főétel közül. Minőségi alapanyagok, felejthetetlen ízek. Jakó cukrászda és étterem. Kecskemét, Nagykőrösi utca 2.
26: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
27: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
28: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
27: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
29: Július 30, augusztus 1.
30: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
29: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
30: Második kecskeméti Summerfest.
29: Jegyek oneticket.hu.
31: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
32: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépője. Egy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
33: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kártáztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
34: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
35: A műsor támogatója a Burger King.

0: 6 óra, hello mindenkinek, még mindig itt vagyunk, és még mindig mixelünk, rádió egy Live Mix Summer Edition. Ez lesz egész nyáron, ma mellettem Vilkox a lemezjátszóknál. Hello Vilkox!
1: Ciao, Geri, sziasztok!
0: SMS és Viber számunk 0623111111, egy óra múlva kezdődik a rádió egy kívánság műsor, abban pedig napi jegyeket nyerhettek majd, méghozzá a Strandfesztiválra, úgyhogy érdemes egész este minket hallgatni, menjünk tovább!
1: Hogyha azt mondom, hogy fejt lesz és izomnia, mindenki tudja, hogy miről van szó, viszont most 2026-ban Bibi Rexával készült valami új, ezzel megyünk itt a New Religionnel. Live Mix-ben.

0: kettőt. Ugye a múlt hétvégén az angol-francia bronzmeccsen az egyik angol gólnál David Beckham erre a dalra táncolt a VIP páholyban.
1: Óriási mémet. Hála jó Istennek, ugye a social media segítségével, meg ugye a futball VB segítségével is ez a dal, és nagyon-nagyon szeretjük.
0: Ez volt tehát az Another és a Talk to You, egy fontos közlekedési info. Baleset az M0-áson történt pár perc a déli szektorban az M3-as felé vezető oldalon, Dunaharaszti és Gyál között, 3 kilométeres jelenleg a dugó. Mindenkinek jó utat! Törjünk tovább!
1: Igen, és egy igazi nyári dallal megyünk tovább, ha már Summer Edition, Alex Kenji és a Bambolé Live Mixben. At the turntables now.

0: Ez lesz 2 órás a Rádió 1 Live Mix, egészen 7 óráig tart 5-től, 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Sziasztok, 58 éves csaj vagyok, de táncolok a gép mellett, melózom. A kollégák azt hiszik, hogy dilis vagyok. Mondjuk igazuk is van. Azt hiszem, én már bókolhatok nektek, nagyon jók vagytok, Teri.
1: Hát a zene és a buli az nem korfüggő, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy ilyen jó kedvű vagy, és hogy bulizol velünk.
0: Így van, nagyon-nagyon köszönjük, Teri. Ne felejtjétek, a következő órában 7-től játék is lesz. Páros napi jegyeket nyerhettek majd, méghozzá a Strandfesztiválra. Hydration Break, tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet, aztán pedig folytatjuk élőben.
1: Yeah.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Ilyenkor megkérdeznek előre? Tehát hogy téged például főhívnák, hogy Sebestyén úr azt vállalná. Érdekelni.
9: Én kiegyezek azzal, hogyha ma felhívnak, de ma adok nekik határidőt évfélig.
8: Jó, évfélig.
9: Tehát ha nem szólal meg ma évfélig a telefonom, utána már ne keresek. Én leszek ez az idéglenes. Mert ugye most elvileg az van, hogy idéglenes van egy ideig, és aztán az új alkotmány, meg a 100. módosítás, meg nem tudom, majd végső módon beiktatunk valakit.
8: Jó, tehát az idéglenesen elviszed.
9: Dobjuk már föl egy kicsit ezt a nagyon megterhelt, agyonpolitizált, az utóbbi években kicsit megkapott köztársasági elnöki posztot. Némi színvonalra.
8: Nem tudom, hogy a...
9: Én leszek az idéglenes. Most a Polgár Judit vagy én, hát én nagyon szeretem Juditot, de azért teljesen egyértem, hogy én. Tehát, hogy most azért, nézzük meg a Polgár Judit karrierét, és nézzük meg az én karrieremet.
8: Hát, próbálod jól... összehasonlítani a dolgot.
9: Lehet itt jól sakkozni. Na jó, és?
8: Lehetnek mesternek lenni.
9: De nézzük már meg engem. Érted?
8: Igen.
9: Lehet itt sakk nagy mesterkedni, meg nem tudom mit csinálni.
8: Lehet férfiak között nőként az elsőnek lenni.
9: És a hűálló megálló. Oh. És az a kívánságműsor, amit levezetek majd most, érted, szeptember 10-ig, a smafú.
8: Kicsi óriások, az nektek semmit ja, nem
9: semmi.
8: Számít.
9: A szigetes bulim, a smafú. Érted? Bent laknék a Sándor palotában 2 évig.
8: Hát közelebb van bejárásilag ide, mondjuk. Vagy csinálnád a rádiót? Vagy akkor
9: nem, fölköltöztetném oda a rádióstúdiót, és onnan rádióznánk. Bejöhetnétek a munkahelyemre rádiózni.
8: Menő lenne.
9: Milyen vicces lenne, 2 év után annyira megszeretném a posztot, hogy nem akarnál lemondani, és elindulna velem is egy ilyen húzavon. Nem!
8: Tessék, alkotmánymódosítás, akkor sem!
9: Nem! És nem írom alá az alkotmánymódosítást, tehát ott maradok egy ilyen lebegő posztban, nem megyek sehova.
8: Költöz ki. Nem!
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
10: Rádió 1-en.
4: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
10: Mert

0: legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition egész nyáron 2 órában, ma Wilcox a lemezjátszói mögött, holnap pedig a nyugati megyékben lehetnek csak frissítő záporok, 31 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Tiszteletem uraim, ez egy SMS, nagyon fincsi a mix, ebből így este hét előtt nem lesz nálam hazamenetel, de nem gáz, feladat van bőven, köszönöm az energiát, ölelés, Rúci mester.
2: Velem is elő szokott fordulni, mielőtt hazérek a családhoz, még megyek egy kört, egy kicsit így kiengedjem a fejemet, meghallgatok egy jó zenét, és utána lépek be, széles mosolya persze. Remélem, hogy te is így fogod tenni.
0: Igen, csinálja ezt mindenki, aki minket hallgat, ma megyünk tovább.
2: Így van, Lo és Sugar Lucky, ezzel megyünk tovább itt a Live Mixben.

0: Ray és a Where Is My Husband itt a Rádió 1-en, ez volt mára a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron ez lesz, 5-től 7-ig mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ami Wilcox állt itt mellettem a lemezjátszók mögött. Milyen lesz még neked a hét?
1: Figyelj, én a sima Live Mixet is szeretem, de ezt talán még jobban ki tudunk bontakozni, meg imádok veled lenni, Gerikém. A hétvége is brutál lesz. Találkozunk pénteken és szombaton Debrecenben a kampuszon a Rádió 1 Stage-en, úgyhogy mindenkinek érdemes lesz velem tartani vasárnap este meg a Where Is My Radio Show-ba. Elmondtam mindent, szia Gerikém, kicsekkolom, csáó.
0: Nagyon köszi a hétindítást. Maradjatok, mindjárt jön a Hertz és Purple Disco Machine. Velük kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor, játék is lesz, strandfesztivál napi jegyekért, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: A Vodiui Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 70 éves múlt, meg annyi élmény, óriás csúszda, sodró folyosó, pezsgőfürdő, hullámmedence, élménygyógymedence, csúszdás bébipancsoló, kültéri medencék, gyógyászati szolgáltatások, mindez egy helyen. Válassza ön is a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központot. www.cserkeszőlő.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Magyar AI gyerekek, nem tudom milyen minőségben, de fejlesztettük mesterséges intelligenciát, és kapott magyar nevet az AI.
5: Magyar nyelvű érvelő?
4: Olyan a neve, mint a Bódognak, meg
5: Tudom. Gógyi. Betyár.
4: Én is már milyet tudok elképzelni.
6: Vagy töpörtyű.
4: Igen, etelköz. Vereckei Ágó, etelka.
5: Attila.
4: Állat. Magyar állat, ami nagyon hungarikum.
6: Igen. Több is van ilyen.
5: Hát ott van több is, vannak ott a marhák. Igen, meg, hát meg vannak a juhok.
4: Akkor na, várjál, vannak kutyáink, van Racka.
5: Racka.
6: Megvagy. Regionális adatokon célzottan kialakított alapmodell. Tessék, Racka.
4: Hogy így?
6: Nem jut eszedbe.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a rádió?

0: igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is

0: fesztiválokat, legyetek készenlétben. Halló, halló!
1: Ancsa vagyok, szeretnék kérni regálilitől egy tojt.
0: Regálili, oké, kinek menjen?
1: A családomnak küldeném.
0: Még dolgoztok, vagy már mindenki otthon?
1: Most már itthon pihenünk.
0: Nagyon helyes, jön is akkor nektek Regálili és a Hilmi, és tudjátok mit? Az első játékot ezennel el is indítom, ha szeretnétek páros napi jegyet a Strandfesztiválra, most hívjatok 10-ként.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és idén is szeretnénk elvinni titeket minden jó buliba, minden nagy fesztiválra. Halló, halló!
1: Jó estét, szia Geri! Csabi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Csabi, hogy telik az este, hogy indult a hét?
1: Rosszul indult a hét, de egész jól telik az este.
0: Ja Istenem, munka szempontjából indult rosszul?
1: Igazándiból nagyon sok volt a munka, meg tegnap egy kicsit nagyon megálltunk, de aztán... Úgy tűnik, hogy délutára beindulunk.
0: Oké, Csabi, tegyük szebbé ezt az estét, kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Csabi, te vagy a tizedik!
1: Istenem, nem hiszem el, végre. Múlt héten nagyon sokat próbálkoztam, egyszer sem sikerült, elsőítem, hogy most sikerült.
0: Na tessék, irány a Strandfesztivál, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Nagyon bomba, köszönöm szépen.
0: Jaj, de jó, nagyon örülök, hallom a hangodon, hogy tényleg nagy az öröm, és ilyenkor én is örülök, hogy jó helyre megy ez az ajándék.
1: Igen, igen, nagyon örülök. Nagyon szerettünk volna elmenni, hál' Istennek még nem sikerült jegyet szerezni rá, de hát akkor is már nem is feltétlenül lesz rá szükség.
0: Így van, Csabi, ott találkozunk, ott lesznek a Rádió 1 DJ-k minden este, jó szórakozást!
1: Nagyon várom.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hypatont kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Peti vagyok Debrecenből.
0: Hello Peti, milyen napod van ott Debrecenben, mesélj!
1: Köszönöm szépen, szuper. Itt is kánikula van, pont most már hazafele munka után edzésből.
0: Az időjárás jelentés nagyon köszi, meg is támogatom.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És mit edzettél egyébként?
1: Hát, gyúrogatok.
0: Ma milyen nap volt?
1: Ma hát megkor.
0: Hát megkor. Oké, kinek menjen Hypaton?
1: A családomnak. Kislányomnak elsősorban, a feleségemnek, családomnak.
0: Na akkor már szól is nektek az Out My Head, és tudjátok mit? Indítom is az újabb játékot. Ha szeretnétek páros napi jegyet a Strandfesztiválra, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mert jelentős csapadék nem várható holnap. 28-31 fok között alakul a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: Szia, Ági vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Ági, hol vagy, mit csinálsz, hogy telik az este?
2: Budapesten vagyunk, és játszunk családosan, mert nagyon szeretnénk a Strandfesztiválra eljutni.
0: Mármint, hogy a családban mindenki próbálkozik folyamatosan, amikor
2: igen.
0: Játék van?
2: Igen, most felszüllemet igen.
0: Nem jutott be senki eddig?
2: Nem, vagyis hát most remélem, hogy én is megismerem.
0: Kíváncsi leszek. Kérem a Rádió egy szlogent.
2: Rádió egy, csak igazi mai sláger meg.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
2: Megvan! Köszönjük szépen!
0: Hú, de nagy az öröm nálatok is, ezt jó hallani. Irány a Strandfesztivál, figyelj!
1: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Strandfesztiválra.
2: Nagyon szépen köszönjük!
0: Kivel jössz majd?
2: Azt hiszem a fiammal.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, ott találkozunk!
2: Köszönjük!
0: Játszani pedig természetesen holnap is fogunk, ugyanígy reggeltől estig a Rádió 1-en. Nálunk

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai slágermegyése, és zseniális friss dalt mutatok most nektek, nagyon fogjátok szeretni. Két német nagyágyú készítette, a zenei alapot a híres DJ David Puentes rakta össze, az énekért pedig Loi felel, akit a Get Lucky című dal kapcsán jól ismerhetnek a Rádió Egy hallgatói. Ki kéri?
1: Gyöngyi vagyok.
0: Nagyon gyík, kinek menjen és milyen üzenettel?
1: Mártinak a fiamnak. Jó munkát holnapra neki.
0: Na és akkor figyeljetek!
2: Elsőként a Rádió Egyen.
0: Nagyon különleges ez a dal, egyszerre pop, egyszerre EDM, egy tökéletes nyárról szól, a szabadságérzésről, a bulikról, a barátokról, meg persze a szerelemről. Loi, David Puentes, Golden Summer, csak itt a Rádió Egyen.
3: Hey Hungary, it's Loi.
4: And David Puentes.
3: And this is our new single,
4: Golden Summer.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, jön egy újabb Hydration Break, egy hidratációs szünet, aztán egy óra múlva jövök vissza, Juhász Geri egyelőre köszöni a figyelmet, találkozunk 9-től a World is Mine Radio Show-ban Metzger Viktóriával és Kollárral, őket terelgetem majd a lemezjátszók mögé, szép nyár estét, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kecskeméten építkezik? Kezdjen ott, ahol az építkezés jó alapokkal indul. Megtalál bennünket a Lalánybenei úton, az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
4: Nyári akció a Marcsúi Shoemakers Outletben.
5: Július 13-ától 25-ig az üzletben megjelölt minden új kollekciós első osztályú lábelire további 10% kedvezményt adunk.
4: Lépjen be hozzánk és találja meg új kedvenc cipőjét.
5: Shoemakers Outlet. Cipőben otthon.
4: Marcsúi Gesztenyesor 1 a cipőgyár területén.
5: Nyitva hétfőtől szombatig, reggel 9-től este 6-ig.
6: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.

0: Radio 1. On Radio 1. Hallgassa minden nap Györke Attilát a 89.5 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
3: Diszkósít. A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello, hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít Radio Show, és elindult a live is a TikTokon, illetve a YouTube csatornánkon a stúdióban. 3D-ben DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila, vagyis a Diszkósít csapata.
5: Szevasztok, szép estét, én is köszöntök mindenkit, visszatértem és nagy örömömre szolgál, hogy látom, hogy vadonatúj DJ pult van itt a Rádió 1-en, a Diszkósítben is, úgy öröm lesz használni.
6: Ladies and gentlemen, madame and herman, messi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tiszteltem érdem a publikum, jó magam, Hanvai PG vagyok, itt vagyok én is este 9-ig.
4: Kezdünk is még hozzá egy igazi mai slágerrel, mert hát ebből élünk gyerekek, úgyhogy jó szórakozást mindenkinek!

0: 100% biztosak a magas BPM tartom Adrian színű a diszkocsét a rádió, hogy én sziányzott a bánének, hogy a hamainak, és mondjam egész héten, ugye nem voltam az elmúlt héten, viszont szeretném megköszönni mindenkinek, mert hogy születésnapom volt, és nagyon jó hetem volt kint Olaszországban a családommal, ráadásul édesapám 80 éves lett. Szóval, hogy akik köszöntöttek, és nagyon sokan voltak, volt egy olyan nap, amikor 2 órán keresztül csak nekik válaszoltam. Köszönöm, nagyon nagyok vagytok.
1: Figyelj, még annyira fáradt voltam, hogy én írtam neked, csak aztán nem küldtem el. Szóval ezúton, és utólag is álltok előtte, meg utána 8 napig ér a történet, tehát boldog 56. születésnapot kívánok neked.
2: Én meg írtam, meg azt
0: igen, meg küldött.
2: Valami románduma volt
0: igen,
2: meg.
0: Igen.
1: Hát, barátok vagytok.
0: Én küldtem neki egy román mesztot kint, találtam 79 lej volt, vagy euró minden.
2: Na és hogyha ünneplés, akkor röviden, de nagyon-nagyon tömören, és mégis szívből szólóan. Gyerekek, a tegnapi nap, az elmúlt hétvég a Vicensio B középcsapatépítővel

0: guitarra.
1: Trouble, trouble. Corre, corre.
0: No. Radio Egy, Csak igazi mai sláger, mert diszkosik Radio Show, DJ Juniorral, Bárányattal és velem Hambai PG-vel, és számomra ez a nap óriási öröm, mert csak nem 2 hónap levelezés után mától kötelező a Rádió Egyen Iván Angel dala Moving to the Sun a Hugo féle átiratban. Nagyon örülök!
2: Na, én megmondom az ünnepeteket. Étnaposok ma többek között az Illések, Aurélok, Éliások, Eliotok, Jaromosok és Margariták. Give me van Margarita. Szünnepos pedig az ismerőseim közül Leposa István DJ, Lepi, Lénesi Kinga a Biztense Béközéből, Vargyas Regina a Vecsésről, Dávid Zoltán, Kulcsár Gergely és gimnáziumi osztálytársam Körösi Pál Isten éltesse az ünnepeteket.
3: Én pedig azt szeretném mondani, hogy Campus Festival a héten egyébként Rádió egy stage lesz. Én pénteken is játszom este 8 és 9 között pont a diszkocsit idejében, valamint szombaton este 11-től éjfélig, tehát ott leszek velem Debrecenben folyamatosan.

0: Nem hiszem, hogy lehet, hogy játszottam még a franc, ugye nem emlékszem, hogy olyan hosszú volt az a nap, hogy nincs meg. Viszont ez egy vadonatúj Viszenssel itt a Rádió 1-en. Nem Barry White-tal, hanem a Black Legend-en megyünk tovább. Itt az igazi manyslágerek között a diszkosítvány.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: Angel Angel a rádió egyen az igazi mai slágerek között, azért gerjedünk, mert még sikerül beállítani ezt, nem annyira. A lényeg az, hogy ezt a diszkosi DJ Junior a Hawaii PG-vel és Bárány Attilával nyomok egy másik lopot.
1: Oké, röviden beszéljünk a labdarúgó világbajnokságról, mert aktuális esemény volt tegnap, ugye az argentinok nagyon erőszakosak, nagyon agresszívak, nagyon kemények voltak, a Messit nagyon sajnáltam, de én mindvégig Spanyolországnak szurkoltam.

Ez a Diszkocsit Rádiós Vétel Rádvégyen, amiről még ma nem beszéltünk, ha jól emlékszem, az, hogy jövő héten Kecskeméten lesz nagy fesztivál 31-én. Pénteken egy Summer Festival Rádió 1 is támogatja egyébként az eseményt, és a Diszkocsit lesz a nagy színpadon 23:50-től 1:40-ig, és hogy miért különleges ez az esemény? Azért, mert hárman fogunk egyszerre két órát játszani egy DJ pultban, ez ritka nagyon egyébként a Diszkocsiten, tehát a Bárányi és a Hamva és a Junior Kecskeméten július

a 25 pluszos rezidenciámon, majd a Personal Jesus-en zenélek. Bővebb információ rajongói oldalon a Facebookon, ha lesz még idő, akkor jövünk dumálni. Na de most itt a rádió egyen az igazi mai slágerek között, megyünk tovább egy vadonatúj, Paul Oakenfold, Markus Schulzzal, ezt a

0: Attila, DJ Junior és jó magam, hamar egy picit búcsúzunk más tére.
1: Köszönjük szépen a kitüntető figyelmet, adom a srácoknak a szót.
2: Én annyit akartam mondani, hogy Debrecenben Rádió Stage játszom pénteken 8-9-ig, utána meg szombaton 11-től éjfélig.
0: Veszprém, Debrecen szintén Kapusz Fesztivál, Berbál és Zarakaros, odaérkezem a hétvégén, szevasztok!
1: Sajó Szentpéteren fogok játszani holnap, aztán lesz egy privát bulim szerdán, pénteken Kiskun, várjál, most vagyok bajba.
2: Kiskun Halas?
1: Nem, Halas.
2: Majsa,
1: így van, Majsa, és aztán utána Szeged, szombaton pedig Alsőrs, és aztán utána érkezem majd Balatonmárja fürdőre. Hölgyek és urak, ennyi lett volna már a Diszkosit Rádió Show, búcsúzunk tőletek, holnap este 8-kor jövünk újra.
2: Így van, én fogok mixelni.
1: És ne felejtjetek, hogy a július 31-én Kecson, Diszkosit, méghozzá 3-2 órán keresztül back to back. Ezzel köszönünk el tőletek. Köszönjük a figyelmet, további jó rádiózás, sziasztok!
2: Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: napi jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész magyar

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális zenék jönnek innentől, sok-sok nagy dance sláger, és hát tele lesz extra újdonságokkal is a következő három óra. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, szia Geri! Hát csapjunk is bele a hétfőbe, nagyon meleg van, de hát azért mi bírjuk este, úgyhogy itt is van a háttérben Hypaton és az Out of My Head, úgyhogy ezzel indul a World Is Mine Radio Show.

0: történet.
1: Bizony, és felénekeltette Ultra Natival, ugye Amiel Angel az, aki elkövette ezt a nótát. Ugye én úgy tudom, hogy olyan spirituális beállítottságú hölgy, és iszonyatosan jó zenéket csinál a Mugiájjal, és annyira megtetszett a Hugo-nak, ugye már akkor trend volt a Moving to the Sun, amikor még nem az Ultra Natének a hangjával volt felvéve, hogy ő megkereste és mondta, hogy csinálják már meg közösen ezt a dalt. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy lesz ennek folytatása. Amúgy Amiel Angelnek nagyon jó zenéi vannak még, úgyhogy én örülnék neki, mert tök jó, hogy egy ilyen magyar arcot is felvedeztek. Ráadásul nem is a szakmában, hanem inkább a spirituális dolgokban tevékenykedik. Úgyhogy nagyon különleges ez az együttműködés, úgyhogy hála Istennek, most már itt is pörög nálunk a Where Is My Radio Show-ban. Moving to the Sun!

0: olasz nagy ágyú, aki anno még a House-ban kezdte a pályafutását, Alex Kenji, ez egy szenzációs mainstream sláger volt tőle. A Bambolé, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, Mesker Viki a lemezjátszói mögött, és akkor te jössz most, méghozzá a barátaiddal.
1: Igen, és szuper hír, átléptük az 1 milliót, úgyhogy köszönjük szépen, nincs még 2 hónapos a dal, és ti megcsináltátok, hallgatjátok, szeretitek, külditek nekem mindig, hogy kocsiba megy, úgyhogy Nagy Bogival, Miss Mood-dal és velem érkezik az Éden, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Liz Nine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Ma 11-ig Mesker Victoria, aztán pedig 11-től Kollár a lemezjátszói mögött. David Guetta érkezik, és egy régi új dal, hiszen a híres Stardust klasszikus, a Music Sounds Better With You is visszaköszön benne. Ez egy nagyon cool zene.
1: Igen, nagyon, és amúgy a Guetta megint ráérzett, hogy mihez kell hozzányúlni. Egyébként most már nagyon várom, hogy milyen dalok érkeznek még így ebből a korszakból. Remélem, hogy még sok jó, mert ezek igazi jó house zenék. Úgyhogy most jön Milky, David Guetta, Just The Way You Are.

0: lépjön sehová, rögtön jövünk vissza.
1: Bizony, mi itt vagyunk.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
4: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Hogy este 10, hello mindenkinek, isteni zenék jönnek ebben a mai második szedben is. Mellette még mindig Metzger Viktória, aztán 11-től majd Kollár a lemezjátszóknál. Menjünk tovább!
1: Bizony, itt is van már Bibi Rexa és a Faithless közöse egy zseniális feldolgozás. New Religion a World is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Metzger Viktória a lemezjátszói mögött a te dalaid közül érkezik most a leges-leges, legfrissebb. Ez ugye az, aminek a premierje múlt héten volt csütörtökön.
1: Igen, Geri, most már csak rám vagy készülve, minden hónapban jövök egy dalpremiér. Igen, úgyhogy itt is van a legújabb Gabriel Dancerrel Blanche hangján a csodálatos Vankis tőlünk nektek itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Ez is a Three Drivers on a Vinyl nagy-nagy klasszikusa, a Grease 2000, ez egy idei Max Tyler remix volt belőle. Naviki és ez a Fish David Guetta Jennifer Lopez zene, hogy tetszik?
1: Neked is elakadt például a szava Jennifer Lopeztől, meg nekem is elakadt, látod? Most is. Hát én nem tudom fölfogni, hogy ez a nő hogy nézhet ki még mindig ennyire jól, 50 pluszosan. Sőt, mennyi már? 58?
0: Hát most már lassan 60. 60 hoz meg közelebb, mint az 50.
1: Hát még rosszabb, mindjárt szétütöm a fejemet a konzol asztalon. Elképesztő és csodálatosan néz ki. Sokszor kapul egyébként támadást, hogy imádja magát, de hát ez nem baj, hát hadd szeresse magát, jól néz ki, tehetséges, én szeretem mind a filmjeit, mind a zenét, és most ugye összeállt David Guettával, amit Párizs belül is adtak közösen, Save Me Tonight, itt a Virgin Radio Show-ban.

0: Tőlük ez volt az Alive, méghozzá Alok remixében hétfő este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok, Metzger Viktória a lemezjátszói mögött. Egy meglepő párosítás érkezik most, tényleg meglepő, viszont jól működnek együtt.
1: Igen, igen, a Tonzendai és Fischer összeálltak egy track erejéig, hát nagyon remélem, hogy lesz ebből még közös együttműködés, mert a Fischeren egy picit ez puhított, úgyhogy hauzosabb lett. Úgyhogy Fischerrel megyünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Egyúttal Lost Frequencies-től. Itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban. Metzger Viktória ma ezt tartogatta a legvégére. Milyen lesz még neked ez a hét?
1: 7 bulim lesz a héten, úgyhogy a nyáron ez az egyik ilyen rekord hét. Holnap képzétek el, megyek Ponyarcvashegyre, onnan indulunk ugye a Campus Fesztiválra, ugyanis a Rádió 1 is ott lesz, a Rádió 1 DJ-k is ott lesznek, én is, szerdán és csütörtökön is, de azért csütörtökön még beugrok Miskolcra, ott is zenélek egyet, pénteken Bály Alex előtt fogok warm-up-olni Siófokon, és lesz a saját estem is Siófokon, aztán szombaton még elmegyek Pécsre, úgyhogy kilométerben nem lesz hiány.
0: Ez még hallgatni is rosszul. Jesszusom! Viki, jó bulikat, hajrá!
1: Jók legyetek, puszi, sziasztok!
0: És maradjatok, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig itt is van Kollár.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon

0: Budapesten, a Vodiói Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Elmúlt este 11, hello mindenkinek, reméljük, hogy bírjátok még így hétfő este. Kollár jön, innentől éjfélig ő mixel, full élőben, szevasz Balázs.
2: Jó estét, Rádió 1, sok szeretettel köszöntök mindenkit. A YouTube-os nézőimnek mondom, hogy itt van mellettem a Rádió 1 Stage és a Campus Festival flyerre, ami jövő, sőt, ezen a héten lesz van, a Campus Festival, nagyon rohan az idő. Én ott leszek szerdán, pénteken és szombaton, úgyhogy várjuk sok szeretettel a Rádió 1 hallgatókat.
1: Reméljük, hogy jó sokatokkal találkozunk, mindegyik Rádió 1 DJ ott lesz tehát ezen a héten Debrecenben. A Campuson is tudunk együtt fesztiválozni, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek, kezdjük el!
2: Köszi, hogy itt vagytok, berúgjuk az ajtót, jön Tame Impala Drakulája és mindenkit megharap. Ez a World is Mine Radio Show, maradjatok velünk!
0: World is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. Ez a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mellettem Kollár a lemezjátszói mögött. Jó, erősen kezdjük ezt a hetet. Mi volt itt ez az előző dal?
1: Kérlek szépen, Giddy Up, Coco és Aries közöse 2025-ből. Én nagyon szeretem egyébként a picit ilyen transzesebb, érzelmesebb vonalú house dalokat. Ez például szerintem tökéletesen ez volt.
0: Abszolút, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Jön a legnagyobb magyar atombomba robbanás, hogyha mondhatok ilyet az elmúlt időszakból, a nyári időszámításból már. Gangó Bernadett miatt ugyanis ez a dal magyar vonatkozással is rendelkezik, és egészen Hugo-ig is eljutott, és most már Beatport number van, vagyis nem tudom, hogy még number van-e, de az volt is világsláger lett belőle. Ez a Moving to the Sun, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Madonna és a Music, itt a Rádió 1 és benne a World is Mine Radio Show, mellettem élőben Kollár a lemezjátszói mögött, mint mindig hétfőnként 11 és éjfél között. Szevasz Kollár még egyszer!
1: Hello Rádió 1, sok szeretettel köszöntök mindenkit, autóban, YouTube-on, TikTokon, bárhol vagytok itt.
0: Nem tudom, ki látta a tegnapi VB döntőben a Halftime Show-t és benne Madonnát. Látta már jobb Halftime Show-t?
1: Igen? Aha. Én nem láttam egyébként, úgyhogy úgy kérdezem.
0: Te is láttál jobbat annál, mint ami tegnap volt.
1: Elhiszem. Igen. Valahol láttam egy mémet az interneten, hogy ők voltak náksiék. Ezt fogom mondani a gyerekeimnek.
0: Hello, sexy Kollár, ez egy SMS. Imádom a mixeidet és azt a kellemes, mély férfias hangodat. A DJ projekt a főállása miatt stagnál, de amikor csak idő engedi, leülök gyakorolni. Leírhatatlan érzés az, amikor a kedvenc zenéd megszólal a hangszóróból. Csak így tovább, üdvözlettel, Kinga Münchenből.
1: Nagyon szépen köszi, Kinga, hogy itt vagy hétről hétre hűségesen. Az egyik legjobb World is Mine Show hallgató. Szerintem.
0: Így van, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Szeretek visszanyúlni régi nagy klasszikusokhoz, úgyhogy az egyik személyes kedvencem Chris Lake következik, és egyébként erre a dalra 2011-ben jelent meg a Colors egyébként. Először hallottam, azt hittem, hogy egy fét lesz közös, de nem, valójában Nelskyvel közös a dal. Úgyhogy még egyszer, Chris Lake és a Colors 2011-ből, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show, és akinek megy, az tudja, hogy neki megy.

0: A Medúza és a Don't Wanna Go Home a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Mi lassan hazamegyünk, ennyi időnk jutott már a Kollár által lemezjátszók mögött.
1: Pedig nem akarunk.
0: Egyébként maradnánk még szívesen az elmúlt jó egy órában. Ezen a héten ugye Campus Fesztivál Debrecenben.
1: Yes, leszek még ezen kívül budapesti rezidencián is egyébként, de három napon keresztül, szerdán, pénteken és szombaton is Debrecenben leszek a Campus Fesztiválon, úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk a drága rádióhallgatókat, ott találkozunk a Rádió Stage-en, szerintem nem lesz nehéz észrevenni.
0: Igen, így van, reméljük, hogy tényleg jó sok rádió egy hallgatóval bulizunk együtt, tehát még egyszer ezen a héten Debrecenben július 22-től 26-ig Campus Fesztivál. Balázs, nagyon köszi ezt a ma estét, isteni volt, jövő héten találkozunk.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, folyt köve, hogy Geri is mondta, kellemes hetet nektek.
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, szép estét, jó munkát, jó bulit, éppen ki mit csinál, nyár is van, hétköznap is van, hát ebben benne van minden. Ebben az éjszakában viszont emellett egy dolog nagyon benne van, hogy pörögnek az igazi mai slágerek. Igen, amiket én intézek, most Tame Impala, Jenny, és egy óriási aktuális kedvenc, a Dracula, amit indítok. A telefon, Viber és SMS számon pedig 0620 311 111. Ez a Rádió egy kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: Miért a rádió egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem a Vestit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig már startol a kampusz, természetesen Rádió egy stage-el és az összes Rádió egy DJ-vel nagyon nagyokat fogunk bulizni Debrecenben, minden info a radio1.hu-n, de július 22 és 26 között mi ott leszünk, és DJ Metzger Viki is a színpadunkon, aki most Nagy Bogival is dessel jön, az igazi mai sláger, a Jó leszek újra, amit indítok.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: A igazi mai slágert hall

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nincs megállás továbbra sem. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Sőt, az egyik legjobbat hozom. David Guetta-t a One Republic-kal.

veszed. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Azt szerintem már mindenki tudja, hogy ezen a héten Rádió Stage a Campuson Debrecenben, de még van azért fesztivál idén, és természetesen erre készülünk, Strandfesztivál, amire már ezen a héten páros belépőket lehet tőlünk nyerni. Ott is ott vagyunk. És naná, hogy erre is mi visszük el a hallgatóinkat. Épp pedig a Swiss Disco Rehab-bel, Sam Feldel, az igazi mai sláger, a Sleep Tonight, amit indított.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Jelentek továbbra is, mint amik eddig, az óra elején, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 0620 311 111, ez a telefon, Viber és SMS számunk, ez pedig most a folytatás, Kato, Turn the Lights Off, óriási kedvenc, ezt én itt

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray, egy olyan dallal, amiben keveredik a pop, az R&B, a jazz, és egy óriási tehetség. Ray, az igazi mai sláger a Where is my husband, amit indítok.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a legjobb fesztiválokra mi visszük a hallgatókat. Ezen a héten a kampuszon bulizhatunk, de hamarosan a strandfesztivál is lesz, erre pedig egész héten páros belépőket lehet tőlünk nyerni. Ő meg Sam Fed Rosalinnel a Heart Like Mine-t indítom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és Makarska elsőként korlátozza az éjszakai alkoholárusítást Horvátországban. Hát ez is egy újabb lépés. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, a vendéglátóhelyekre nem vonatkozik. Ennek ellenére viszont este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pészségekben és dohányboltokban is. Nézzetek a radio1.hu-n. David Guetta pedig közben itt van, Kid Cudival, az igazi mai sláger, a Memories a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.